Joaquin Turina zenéje hangzott el a Matador imája a Bázeli Kamara zenekar előadásában. A történet szerint a toreador egy kápolnával imádkozik a küzdelem előtt. A zene a külső világ zaját és a belső csendet állítja szembe egymással. Most a karmester Francisco Col Gordonka versenye következik.

Az 1985-ös születésű Francisco Colgordonka versenyét Sol Gabetta és a Bázeli Kamarazenekar adta elő. A verseny miután egy kettős verseny következett a bázeli hangversenyen, ez pedig Martino zongorára és timpanira komponált műve volt, hát nem akármilyen a párosítás. A szólisták Riccardo Bovino és Alexander Weber.

Bohuslav Martinu kettős versenyét Alexander Weber ütő hangszeres művész és Riccardo Bovino zongora művész, valamint a bázeli kamarazenekar adta elő, vezényelt Francisco Colla. A bázeli városi kaszinóban 2023. januárjában ezután Manuel de Falla a Bűvös szerelem balett szüttye hangzott el.

Manuel de Falla a bűvös szerelem balett szvitjét a bázeli kamarazenekar adta elő, vezényelt Francisco Colla. Joaquin Rodrigo a 20. századi spanyol zene egyik fontos alakja. Fiatal korában súlyos betegség következtében szinte teljesen megvakult, mégis folytatta a zeneszerzést. 3 darabját hallgatjuk meg.

Joaquin Rodrigo három darabja hangzott el, Fandango, Passacaglia és Zapateado. Goran Liszt-es játszott gitáron. A komponista leghíresebb műve az Aranjuez-i Concerto, ez a gitárverseny. Az ő művét és a spanyol táncok az andalusz hangulat hatja át. Most Manuel de Falla rövid életcímű operájából szól egy ária.

Salud áriája hangzott el Manuel de Falla rövid élet című operájából, Manon Feibel énekelt. Boccherini egyik leghíresebb alkotása az Éjszakai őrjárat, Madridban lánykori néven C-dur gitárötösként emlegetjük. A 18. században nagyon népszerű volt ez ehhez hasonló szerenád muzsika.

Éjszakai őrjárat Madridban. Boccherini C-dur kvintettjét Christoph Quain és a Gringolc vonós négyes adta elő. A darab a Madrid utcái végigvonuló éjszakai őrjárat képzeletbeli útját követi, a vakok menhelyén át a hangulatos menüet tánctól a vándor cigány hegedű játékáig minden van benne. Francisco Herrero zenéje szól.

Francisco Herrero Zöld virágos rét című kompozícióját Montserrat Figueras, Maite Arrua Berrena, Paolo Costa, Lambert Clément és az Esperion együttes adta elő Jordi Savall vezényletével. Herrero sokat hajózott, és egyszer kalózok eltérítették a hajóját, ellopták a pénzét, sőt, súlyos válságdíjat kértek érte. 4 óra van.

Ignáci Félix Dobzsinszky második szimfóniája következik. Van egy mellékneve, karakterisztikus szimfónia egy új év tiszteletére. Azt mondják, a korai lengyel romantika jelentős műve a második szimfónia, amit az 1830-as években komponált. Tehát a szimfónia klasszikus hagyományokra épül, de már erősen romantikus hangvételű. Érezhető rajta Beethoven hatása. Ugyanakkor a dallamvilágban és főleg a lírai részekben megjelenik a lengyel nemzeti karakter. A nyitótétel komor, a lassútétel éneklő érzelmes, a szkercó könnyedebb hangulatot hoz, helyenként népies színekkel.

Ignaci Félix Dobzsinszky második szimfóniáját a Lengyel Rádió zenekar adta elő Ruben Silva vezényletével, a finálé egy lendületes, optimista, jellegű ünnepi zene. Roland Falcinelli 2006-ig élt, tőle a Szent Domonkos misét ismerhetjük meg.

Roland Falcinelli, Saint Domingue Cauchemichet, Helen Naves, Margaret Cameron, Stephen Jeffries, Jamie Hall és a BBC Singers szólaltatta meg. Ez a komponista 20. századi francia orgona zene egyik jelentős alakja volt, ezt olvastam róla. Most Prokofjev noktürnyét halljuk.

Prokofjev noktürnyét Roger Woodward adta elő, az ausztrál zongoraművész 1942-ben született, és nemzetközi hírnevét különösen a modern és kortárzene előadójaként szerezte meg, jobban volt Messiana Bulezzel és sokakkal még. Most Vivaldi émolfagott versenyét halljuk.

Vivaldi Imo fagott versenyét Alexander Radosavljevic és a szlovén rádió zenekar adta elő. Vivaldi neve majd minden nap előkerül, például a Notturnóban, mégis alig tudunk valamit életéről, mert nem maradtak fenn biztos dátumok, az élete elég rendezetlen volt. Haydn Ezdur triója szól.

József Haydn Ezdur trióját Niklas Szivelöv, Bernd Lizel és Mikaels Jörgen szólaltatta meg. Barber gyönyörű adagiója sokak nagy kedvence. Ez valójában Barber egyetlen vonós négyesének lassú tétele a szerző által készített vonós zenekari átiratban. A művet a Holland Rádió Szimfonikus Zenekara játssza.

Samuel Barber adagioját a holland rádiózenekar adta elő Richard Duffalo vezényletével. A mű ajánlása a komponista nagynényének és nagybátyának szól, akik nagyon mentorálták az ő zenei tanulmányait. Most egy Mozart ária szól a Così fan tutte című operából.

Mozart Così fan tutte című operájából Guglielmo áriáját Alan Monk énekelte a Calgary Philharmonicus zenekar élén. Robert Schumann opusz 18-as C-dur arabeszkje következik, 1838-ban készült a darab, amikor Schumann néhány hónapig Bécsben vendégeskedett. Eric Lou zongorázik.

Schumann bensőséges hangulatú C-dur arabeszkjét Eric Lou előadásában hallottuk, aki korunk tehetséges pianistája. Utolsó muzsikánk Evaristo Felice dall'Abaco C-dur koncertója. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, július 3-án, pénteken, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket, a nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot a szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy szerdán alakult meg az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így további állatjóléttel kapcsolatos intézkedések várhatók. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízi bicikliről esett a vízbe a siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt 3 szabad strand szombattól, azaz holnaptól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. Az Európát sújtó hőhullám sok áldozatot szedett Franciaországban is. Legkevesebb 90 ember fulladt meg, többségük felügyelet nélküli fürdőzőhelyeken. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 11 és 22 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 17-22 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tiszató pedig 29 fokos.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben a Kölcsey Központból, ma 19 órakor is, vasárnap 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Stanley Clark szerzeményeiből válogatunk. A 75 éves amerikai, négyszeres Grammy-díjas basszusgitáros, bőgős, énekes és filmzeneszerző, az egyik első fúziós jazz együttes, a Forever alapítója. Jazz legendák. Stanley Clark. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, ma 19 órakor és vasárnap 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel, a Bartók Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a Bartók Rádió 2-es stúdiójából, Fellegi Lénárd vagyok, közvetlen munkatársaim Csík Gabriella, a zenék szerkesztője és Padi Géza, a hangmérnökünk nevében is mindenkinek jó rádiózást kívánok. Johann Sebastian Bach 1064-es BWV számú három zongorára írt C-dur versenyművének első tételével indítjuk a mai összeállítást. Kocsis Zoltán, Siff András és Falvai Sándor játssza a szólót, Simon Albert vezényli a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarát.

Johann Sebastian Bach 1067-es BWV számú három zongorára írt C-dur versenyművének első tételét Kocsis Zoltán, Siff András és Falvai Sándor szólójával hallottuk, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarát Simon Albert vezényelte. Másfél perc múlva lesz 19:45. Nem csak zeneszerző, de költő is volt Robert Schumann, egy időben mindkettőt egyformán fontosnak tartotta, 20 éves koráig inkább irodalommal szeretett volna foglalkozni, de egész életében fontos szerepet játszott az irodalom. Az 1830-as, 40-es években zenekritikákat, verseket, színdarabokat, novellákat is papírra vetett, amelyeket végül nem adtak ki. Zenekritikái is irodalmi hangon szólaltak meg, gyakran úgy írta őket, mint a féle novellákat. Következik egy szimfóniájának tétele, amiről köztudott, hogy a Rajnai élet egy darabjának nevezett szimfónia ekképp való említésétől a szerző elzárkózott, mégis sárogatta jelző. Az első tételét halljuk a harmadik szimfóniának, Rafael Kubelik vezényli a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát.

Robert Schumann harmadik Rajnai szimfóniaként ismert művének első tételét a Rafael Kubelik vezette Bajor Rádió szimfonikus zenekarával sugároztuk. 6 óra 25 perc, Luigi Boccherini 434-es sorszámú műve, az Ádur kvintet második tétele következik, most mindösszesen két tételes ez a kompozíció. Michael Faust fuvolán játszik az Aurin vonós 4-es felvételén.

0: Luigi Boccherini volt a zeneszerző, a 434-es mű az A-dur kvintett második tétele szólt Michael Faust fuvolajátékával és az Aurin vonós négyes felvételén. Egy perccel múlt, 6:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Szóló zongora muzsikával megyünk tovább. Sergei Rachmaninov, opusz 23-as numero 5-ös G-moll prelügyét Vlatoszláv Richter szólaltatja meg.

Szergej Rachmaninov, opusz 23-as numero 5-ös G-moll prelüdjét Vjatoszláv Richter előadásában hallottuk. Ludwig van Beethoven eredetileg operaként szerette volna írni az István királyt, most a nyitány következik, a londoni szimfonikus zenekart Michael Tilson Thomas vezényli.

Beethoven egyetlen operája a Fidelio bemutatója után kérvénnyel fordult az udvari színházak igazgató tanácsához, állandó szerződést kérve magának, hogy hadd írjon a jövőben, idézem, évenként legalább egy nagy operát. Nem kapott választ, így született meg aztán az Egmont, majd a következő évben az Atér romjai és az István király kísérő zenéje, aminek nyitányát hallottuk az imént. A londoni szimfonikus zenekart Michael Tilson Thomas vezényelte. Kamara zene következik, Felix Mendelssohn Bartholdy opusz 13-as numero 2-es ámolvonós négyesének harmadik tétele, a Liszt Ferenc Kamara zenekar hangversenymestere Fürst Péter.

Két perccel múlt 3:47, Félix Mendelssohn Bartoli ámolvonós négyesének harmadik tételét a Liszt Ferenc Kamara zenekarral hallottuk, Tvirszt Péter hangversenymester vezetésével. Szimfónia tétel következik, most József Haydn a szerző, a 22. szimfóniáját a filozófusként emlegetjük, ebből a gyors tétel a presto, a második hallható, a Filharmonia Hungarikát Doráti Antal vezényli.

József Haydn 22. filozófusként emlegetett szimfóniájának második tétele szólt a mű alaphangja Ez-dur, a Filharmonia Hungarikát Doráti Antal vezényelte. A budapesti spanyol nagykövetség kulturális osztályáról jött a hír, egy egyedülálló régi zenei hangversenysorozat következő epizódjáról esik szó, ugyanis már márciusban elindult a koncertsorozat, de sokakat érdekelhet az ingyenesen látogatható esemény. 2026-ban ünneplik a 17. századi spanyol orgonazene legnagyobb mérföldköve Francisco Corrade Araujo Facultad Organica című műve megjelenésének 400. évfordulóját. Ebből a különleges alkalomból Szilágyi Gyula orgona művész egy hétrészes ünnepi koncertsorozat keretében szólaltatja meg a gyűjtemény darabjait a gazdagréti Szent Angyalok plébánia templom orgonáján. A virtuóz művek rendkívüli ritmikai gazdagságukkal és kifejező szabadságukkal az ibériai és az egyetemes európai orgona művészet alapkövei. Holnap 17 órától következik a következő epizód. Szilágyi Gyula orgona művész az Amsterdami Svelling Zeneakadémián tanult orgona, zongora és egyházzene főtanszakon, majd az ibériai félszigeten szerzett tapasztalatokat, orgona restaurátori munkálatokban is részt vett, tanított is. Magyarországra való hazatelepülése után jó néhány zeneiskola zongora, illetve orgona tanára volt. Hallgassunk egy részletet a Facultad Organicából. Francisco Corrade Araujo, spanyol szerző, tehát az alkotója ennek a sorozatnak. Átiratban hangszerelőként említenem kell Daniel Ben Pienaart és Jonathan Freeman Atwood, trombita művész, illetve Daniel Ben Pienaart, dél-afrikai zongora művész előadásában következik ez a részlet.

A Fakultád Organikából hallottuk a 36. darabot, Francisco Corrade Araújo volt a szerző, Jonathan Freeman Atwood és Daniel Ben Pienaar játszott. Ha tetszik, vidám zene maradt az óra végére, egy üdvözlőlapot küldök Takács Jenő kompozíciójának. Ez a címe, a negyedik tételé pedig Osztrák falusi muzsikusok.

0: Takács Jenő Üdvözlőlapok című kompozíciójából hallottuk a negyedik tételt a Dodici Kamara zenekarral, Szabó Attila hangversenymester vezetésével. 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utalt a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszkij államfő, a Kijev elleni több mint 20 halálos áldozatot követelő szerda éjszakai orosz drón és rakétatámadások után. A légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást a háborúban álló kelet-európai országnak. Az ír miniszterelnök szerint Európa versenyképességének erősítése lesz a szerdán kezdődött féléves ír soros elnökség legfontosabb feladata. Mihály Martin azt mondta, folytatni kell Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását, hogy ellenálljon az orosz agressziónak. 1000 napja történt a Hamász Izrael elleni terrortámadása. A 2003. október 7-én elkövetett, mintegy 1200 halottat követelő mészárlásról, egy perces csenddel, videóösszeállítással, valamint tüntetésekkel emlékeztek meg tegnap Izraelben. Pokolgép robbant Damaszkuszban, egy zsúfolt kávéházban. 6 ember meghalt, 16-an megsérültek. A merénylethez feltehetően egy házi készítésű robbanó szerkezetet használtak, elkövetőként egyelőre senki sem jelentkezett. A szíriai fővárosban csak szórványosan fordultak elő merényletek azóta, hogy 2024 végén megbuktatták Bashar al-Assad elnököt. Közepes erőségű földrengés rázta meg Rodosz és Krétasz térségét. Az 5,2-es erőségű földmozgást két turisták körében népszerű szigeten is érezni lehetett. Sérültekről, károkról nem tudni. Karpatos szigetétől délre ütköznek az afrikai és az európai kontinentális lemezek, ezért a térségben gyakoriak a földrengések. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 14 és 24 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 20-24 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután általában 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Almodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Ma 19 órakor és vasárnap 15 óra 6 perckor. a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Stanley Clark szerzeményeiből válogatunk. A 75 éves amerikai, négyszeres Grammy-díjas basszusgitáros, bőgős, énekes és filmzeneszerző, az egyik első fúziós jazz együttes, a Forever alapítója. Jazz legendák. Stanley Clark. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat, a mikrofonnál továbbra is Fellegi Lénárd. 18 évesen komponálta mindössze Franz Schubert harmadik szimfóniáját, és 32 évvel a halála után, 1860-ban hangzott fel először nyilvánosan, de akkor sem a teljes kompozíció, a mű teljes bemutatójára még további 21 évig, 1881-ig kellett várni. Nálunk nem kell, a második tételt idézzük, a bécsi filharmonikusokat Riccardo Muti vezényli.

Franz Schubert harmadik szimfóniájának második tétele után kamarazene következik. Az imént a bécsi filharmonikusokat Riccardo Muti vezényelte, most pedig Pablo de Sarasate a szerző, és az opusz 21-es numero 1-es Malaguenya hangzik el. Szabadi Vilmos hegedül, Gulyás Márta zongorán játszik.

Most kaptam pont egy kiejtésre vonatkozó instrukcióköteget, Malagueña, valószínű így kell lejteni, hogyha jól olvasom. Pablo de Sarasate volt a szerző, Szabadi Vilmos hegedült, Gulyás Márta pedig zongorán játszott. Georg Christoph Wagenseil Ez-dur harsona versenyének második tételével folytatjuk a műsorunkat. Ez a mű is csak két tételes. Jürgen van Rijn játszik harsonán, a Combattimento Consort Amsterdam vezetője pedig Jan Willem de Vriend.

0: Georg Christoph Wagenseil S-dur harsona versenyének második tételét Jürgen van Rijn szólójával és a Combattimento Consort Amsterdammal hallottuk. 10 perc múlva lesz 7:30. Koncertre szeretném felhívni a figyelmüket. Olasz szenvedély és európai táncok. Ez a címe a Liszt Ferenc Kamara Zenekar szombatesti koncertjének, amely az Óbudai Társas Kör kertjében lesz. A műsorról és a részletekről a zenekar művészeti menedzserét, Hornyák Balást kérdezte Bolla Milán.
1: Az Óbudai Társas Kör kertjébe várja ezúttal közönségét a Liszt Ferenc Kamara Zenekar. Milyen hangulat, milyen zenék várják a publikumot?
2: Most már évről évre minden évben vendégei a Liszt Ferenc Kamara Zenekar az Óbudai Társas Kör sorozatának, a kerti koncertek sorozatának, amiben próbáljuk ezt a nyári hangulatot, ezt a könnyed hangulatot felidézni, és most a műsor összeállításánál is erre törekedtünk, hogy egy picit így utazzon el a néző, hallgató a nyáron, itt a kertben, nekünk is nagy kedvencünk Olaszország, Respighi művével, antik áriák és táncok, ezzel kezdődik az előadás, egy picit bevezetőként ebbe a hangulatba, ugye a reneszánsz és barokk zene iránti rajongását öntötte modern hangszerelésbe Respighi az antik áriák és táncok szvittjeiben, és ebből a harmadik szvittel kezdünk.
1: És hát Respighi után ugye sok más zeneszerzőt is hallhat majd a közönség, és ha már a Bartók Rádióban beszélgetünk, nekem egy kicsit ez olyan, mint egy ilyen nyári muzsikáló reggel vagy délután, tehát hogy sokszor csak egy-egy tételt játszotok, egy-egy nagyon ismert népszerű műből.
2: Az a tapasztalatunk, hogy sokszor a közönség számára is sokkal jobban befogadható az, amikor nem teljes műveket játszunk, kiváltképpen szabadtéri előadás alkalmával, hanem egy-egy népszerű tételt, jelen esetben egyébként énekes számokkal is színesítjük a műsort. László Boldizsár lesz a vendégünk a szombati koncerten, aki rögtön a második számban bemutatkozik, Non ti scordar di me című világhírű nápolyi dal, amely ugye Ernesto de Curtis szerzeménye, és aki jól emlékszik annak idején a három tenor koncertekre, ott legendásan ugye Pavarotti-ék mindig is repertoára vették ezeket a nápolyi dalokat, és úgy ítéltük meg, hogy nagyon is beleillenek ebbe a hangulatba, ebbe a millióbe. Ezután pedig megint csak egy klasszikus következik, Csajkovszki firenzei emlékből a második harmadik tétel, és az első felét pedig egy újabb dal zárja majd, ez a Granada, Agustín Lara szerzeménye, egy mexikói zeneszerző szerzeménye, itt pedig egy picit a Andalúzia szépségét és szenvedélyét ünnepeljük majd. És ha már Olaszország, akkor Antonio Vivaldi sem maradhat ki, ugye itt a Zárzilda nyitányból játszunk majd, igazán örgős muzsika, és aztán utána megint visszatérnek majd a dalok László Boldizsárral, Tosztitól egy híres szerzemény, a Kis száj című dalt énekli László Boldizsár, és utána pedig egy picit kabuktojás Mendelssohn ámol vonós négyese a programban, de ebből is egy népszerű tétel, a harmadik tétel fog majd felcsendülni.
1: És aztán Debussy, Hacsatúrján, Sostakovics is, Csajkovszki is szerepel a programban.
2: Igen, itt a vége pedig egy ilyen tűzi játék, ha úgy tetszik. Tényleg olyan darabokat próbáltunk összeválogatni, amelyek nagyon-nagyon jól állnak a kamarazenekarnak. Ha csak a Csajkovszki keringőjére gondolunk a vonószerenátban, ami önmagában is egyébként gyakran játszott tétel, ugye annak idején, amikor a bemutató volt, akkor ezt a tételt, ezt meg is kellett ismételni, ugye akkor még divat volt az, hogy a tételek közben tapsoltak az emberek, és hát ez volt a legnépszerűbb akkor már a bemutatón is. És aztán utána egy ilyen életre kelt ez a tétel, és gyakorlatilag mi is nagyon-nagyon sok koncertbe berakjuk csak a Csajkovszki keringőt, és hát egy újabb dal zárja majd a második felét. Azt hiszem nem kell bemutatni senkinek, az Ószó nem jó, és hát egy pici kis meglepetéssel és ráadásokkal is készülünk, erről viszont most nem beszélhetek.
1: Említetted, hogy ez egy könnyed nyári koncert lesz, de azt hiszem, hogy a muzsikusoknak azért ilyenkor sem szabad teljesen elengedni magukat, vagy igen? Hogy zajlik ez? Egy ilyen műsorra való felkészülés, illetve maga a koncert a muzsikusok szemszögéből.
2: Azt mondom, hogy egy muzsikusnak nincsen könnyed koncert. Akkor tudunk leginkább könnyedek lenni, illetve könnyed hatást elérni, hogyha nagyon-nagyon-nagyon precízen felkészülünk. És pont azt nehéz mindig visszaadni, hogy a közönségnek tulajdonképpen úgy tűnjön, mint hogy ez nagyon-nagyon könnyű lenne. De hát itt azért nagyon komoly művekből játszunk szemelvényeket, és bizony ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon nehéz művészi feladat. Ilyen értelemben még akkor is, hogyha ez kívülről nem így tűnik.
0: tűzi játékból, ahogy Hornyák Balázs említette, a szombati koncert második feléről a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában Csajkovszki C-dur vonós szerenádjának második tételét halljuk.

Ez a Csajkovszki C-dur vonószerenádján a keringőjét hallottuk, második tétel szólt a Liszt Ferenc kamarazenekarral. Most pedig Georg Friedrich Händel messiásából szól ária. Kathleen Battle énekel, a St. Martin in the Fields kamarazenekart pedig Neville Marriner vezényli.

0: Kathleen Battle énekelt, Georg Friedrich Händel messiásából szólt ária az előadásában, a St. Martin in the Fields kamarazenekart Neville Marriner vezényelte. 8:04.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Újra eseményre hívom fel a figyelmüket. Kezdődik a Summerfest, azaz a Fesztivál Akadémia, Budapest hagyományos nyári fesztiválja. A rendezvény sorozatnak a Zene Akadémia ad otthont, és július 3-a és 12-e között számos koncertet és mesterkurzust hallgathatnak meg az érdeklődők. A fesztiválon olyan művészek tanítanak és lépnek fel, mint Ilja Gringolc, vagy éppen Andreas Ottenzamer. A Summerfest oktatási programjáról és a közelgő koncertekről is szó esik. A két szervező, Kokas Katalin és Kelemen Barnabás Várgedő Annának mondta el részleteket.
2: Az egész Fesztivál Akadémiának a hitvallás az, hogy a tudás átadás, átvétel, és hogy lehetőleg a bölcsőből egészen a sírig lehet tanulni, és kell is. 170 diák jön 40 országból, ők általában egyetemisták, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye beosztottunk 60 művészt, általában játszanak 3-4 darabot. A 3-4 darab már nem lehet, hogy összeférhetetlen legyen, az egyik ugyanakkor próbálja az egyik darabot, mint a másik, az ugye lehetetlen. És miután beosztottuk ezeket a helyeket, utána beosztjuk a zenekarokat, mert minden diák játszik valamilyen zenekarba, Arvo Perttől elkezdve, Csajkoszki, Bartoktól Divertimentót játszuk egyébként, vagy Purcell, Schönbergnek két műve is elhangzik, így a diákokkal, és őket is beosztjuk, és utána jön az az érdekes rész, hogy mind a 170 diák 4 önálló órán játszik. Azokkal a művészekkel, akik fellépnek a fesztiválon, sőt, sokszor együtt is muzsikálhatnak.
3: Mindenképpen érdekes, hogy az első nagytermi koncertünk az július 4-én, pont a függetlenség napján, amikor Amerika 250. születésnapját ünnepli, akkor innen az öreg földrészről tisztelgünk a 250 éves Amerika előtt, úgyhogy olyan művek szólalnak meg, amelyeknek ilyen vagy olyan közük van Amerikához, és itt lép fel Ilja Gringolc Korngold hegedű versenyével, vagy Rózsa Miklós, aki ugye Hollywoodban az egyik első Oscar-díjasunk Magyarország szempontjából, és hát feltétlenül az első zenei Oscar díjat ő hozta el. Őnek egy csodálatos kettős versenye van, amit Pusker Júlia és Fenyő László ad elő, valamint a koncerten fel csendül Gershwin kék rapszódiája, amit Katya Skanavi ad elő, aztán Bartók román táncok mellett, amelynek népzenés verzióját a Pál István szalonnáik adják elő, pont egy román-moldáv duó is fellép, akik pedig Enescu első rapszódiáját adják elő egy átiratban, és Enescunak ez messze a legsikeresebb műve volt Amerikában, mind a mai napig Enescut ezzel a művel azonosítják.
2: És aztán, amikor vége van ennek a koncertnek, a közönség kimegy a lisztére, és ez már másodszorra történik a Fesztivál Akadémia nyári számolófesztivál életében, hogy Pál István szolonáik ott kint fognak muzsikálni, jön a Berec Pityu és hozzá a táncosait, ugye Berec István táncművész. Én nagyon-nagyon sok szeretettel ajánlom a közönségnek, hogy kényelmes cipőben jöjjön, mert amekkora a lisztér, annyian férünk el, és hát ott egy nagy-nagy népi táncház lesz. Vannak az esti koncertek, meg vannak a délelőtti koncertek, 11:30-kor és este 7-kor, vagy 7:30-kor, ez változik, de közben napközben is vannak még olyan koncertek, amire még nem árusítunk jegyet, tehát ez napjában egy extra 2-3 másik koncertet jelent, mert a 170 diák mind játszani akar. Tehát gyakorlatilag ezt én úgy képzelném el, hogy iszonyú meleg van kint, kánikula, az ember nem tudja, mit csináljon, hát akkor tessék bejönni a Zeneakadémiára, hűtöttek a terek, és ott garantáltan reggel 9-től már egy méteres távolságról hallhatja, hogy egyébként hogy tanít Dóra Schwarzberg, vagy Alena Baeva, vagy Pusker Júli, vagy Fenyő László, vagy hogy próbálnak, illetve hogy ezek az elképesztő diákok, akik azt mondom, hogy fanatikusak, tehát ez a legjobb fiatal közeg, akit ismerek. Szóval, hogy ők hogyan játszanak együtt, hogy hogyan muzsikálnak, reggeltől estig számíthatnak koncertre a belátogatók.
0: Kokas Katalint és Kelemen Barnabást hallottuk. A július 4-i koncert repertoárjából, ami 19 órától kezdődik a Zeneakadémia nagytermében, következzék most egy mű, aminek részletét halljuk, a Rózsa Miklós Szimfónia koncertántéból, azaz a kettős versenyből az első tétel, ezúttal Baráti Kristóf és Várdai István szólójával a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Laurence Foster vezényli.

Baráti Kristóf és Várda István szólójával hallottuk Rózsa Miklós Szimfónia Koncertante című kompozíciójának első tételét. Lawrence Foster vezényelte a Nemzeti Filharmonikus Zenekart. Újra egy nagyon ismert és kedvelt mű következik, Dmitri Sosztakovics második jazz vittjéből, a második keringő, az amszterdami koncertebe a zenekarát Ricardo Sáhy vezényli.

0: Dmitri Sostakovics második jazz vittjéből a második keringőt hallottuk az amszterdami koncerthebe a zenekarával, Riccardo Sahi vezényletével. Most Mozart Don Giovanniából a Register ária következik Polgár László előadásában.
1: Madamina, il catalogo è questo del

A Magyar Állami Hangversenyzenekart Kovács János vezényelte, Mozart Don Giovanniának részlete után Polgár László énekelt, Johann Sebastian Bach, ez dur három szólamú invenciója következik az óra végén.

0: Janine Janssen, Maxim Risanovics Torlév Tadéjen előadásában hallottuk Johann Sebastian Bach 796-os BWV számú Ez-dur három szólamú invencióját. 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg a Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közben 27-re emelkedett a Kijev elleni csütörtök hajnali dróncsapások halálos áldozatainak száma. Több mint 90 sérültet tartanak nyilván. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak a tragédia emlékére. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban szerdán egy hetes nemzeti gyász kezdődött. Idehaza a gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején a munkavégzés közben meghalt 2 postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a 2 ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel, bővebb tájékoztatást a hivatalos vizsgálat után adnak. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. Ez szerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgozni a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Az erről szóló jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A felülvizsgálattal Tarth Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. A tárcavezető emellett javaslatot tesz az új támogatáspolitikai koncepcióra. Csaknem 600 pályamű közül választották ki a Palackposta országos irodalmi pályázat díjazottjait. A felhívásra Németországból, az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából is jelentkeztek. A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire. A nyertesek mentorprogramban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak, és műveik megjelennek a Palackposta Pocket kiadásában is. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 19 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-25 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu. 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Szerelem, barátság és egy sorsfordító lánszároti utazás. Almodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Ma 19 órakor és vasárnap 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Stanley Clarke szerzeményeiből válogatunk. A 75 éves amerikai, négyszeres Grammy-díjas basszusgitáros, bőgős, énekes és filmzeneszerző, az egyik első fúziós jazz együttes, a Forever alapítója. Jazz legendák. Stanley Clarke. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
6: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Hét perccel múlt 8 óra.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Fellegi Lénárt. Aki válaszol.
7: Tenor Gábor.
0: Köszöntöm, jó reggelt kívánok.
7: Jó reggelt kívánok, kedves Lénár, és üdvözlöm rádióhallgatókat.
0: Megkérdezhetem, hogy honnan telefonál?
7: Budáról.
0: Budáról. Akkor az is lehet, hogy nem vagyunk messze egymástól légvonalban. Mondom, hogy mit nyerhet, hogyha 3 kérdésre helyesen válaszol, egy DVD-t, Apák és lányaik, ez egy amerikai-olasz filmdráma, 2015-ös Gabriel Muccino a rendező, Russell Crowe, Amanda Seyfried és Jane Fonda a főszereplő, és hogyha 4. kérdésre is helyes választ ad, akkor egy CD-t nyerhet, Lencsés Lajos Szolilok, 20. századi és kortárs magyar zeneszerzők művei, Oboán, Oboa d'Amorén és Angol Kürtön.
7: Köszönöm.
0: Szereti a fúvos muzsikát?
7: Nagyjából igen.
0: Akkor ez a nyeremény, ez lehet jó önnek, úgyhogy bízom benne, hogy mind a 4 kérdésre helyesen válaszol.
7: Köszönöm.
0: Koboldok, tündérek, törpék és lidércek. A romantikát benépesítik a különböző elvarázsolt lények. Nagy számban bukkannak fel abban a színházi kísérő zenében is, amelyet elsőként idézünk. A kérdés, ki a szerző és mi a műcíme?

0: nagyon ismert mű, ki a szerző és mi a címe?
1: Felix Mendelssohn Bartholdy Szent Iván éjjálom.
0: Helyes a válasz, a szkercóból hallottunk pár taktust. A St. Paul Chamber Orchestrát Bobby McFerrin vezényelte ezen a felvételen. Első, vagy egyből egy, tehát jól helyesen válaszolt az első kérdésre. A romantika esztétikájában olyan lények is helyett korábban nem jutottak szerephez a magas kultúrában. Például az a gnóm, aki egy orosz szerző kompozíciójából toppant elénk, vagy mondhatnánk azt is, hogy a festővászorról. A sorozat szerzője eredetileg zongorára írta, de ma leginkább Maurice Ravel hangszerelésében játsszák a művet. A kérdés, hogy ki a szerző és mi ennek a műnek a címe.

0: vajon a bejátszás alapján tudja, hogy ki a szerző és mi a műcíme?
1: Mogyeszt Muszolszky, Moritz Ravel, egy kiállítás. Ezt Muszolszky, Moritz Ravel, egy kiállítás képei.
0: Helyes. Az első tétel a Gnóm, a berlini filharmonikus zenekar Claudio Abbado vezényelte. Visszakanyarodunk az irodalmi ihletésű zenékhez. Hegyi trollok barlangjában járunk, ezúttal eláruljuk, hogy a zeneszerző Edvard Grieg, arra keressük a választ, hogy melyik író drámájához komponálta Grieg ezt a kísérőzenét.

0: Ez is egy nagyon ismert darab, de az íróra vagyunk kíváncsiak.
1: Henrik Ibsen és a Peer Gynt-re gondolok.
0: Így van, helyes a válasza, és a hegyi király barlangjában tételből szólt részlet, a Birminghami szimfonikus zenekar Zachary Oramo vezényelte. Ez azt jelenti, hogy Tenor Gábor az első három kérdésre helyesen válaszolt, úgyhogy a DVD-t már mindenképpen elküldjük, és gratulálok. És akkor nézzük a negyedik kérdést. A mitikus lények sorát ezúttal a manók zárják. Zongorára komponált hangversenyetűd egy részletét idézzük az utolsó feladványunkhoz. Igen, virtuóz műről van szó. A kérdés, hogy ki a szerző?

Ludwig van Beethoven opusz 10-es numero 3-as D-dur szonátájának első tételét Claudio Arrau előadásában hallottuk. Giacomo Puccini bohém életéből következzék a Szerelmi kettős, Mimér Rodolf kettőse Angela Györgyös Roberto Alagna előadásában a Milánói Scala zenekarát Riccardo Sahi vezényli.

0: Angela Giorgio és Roberto Alagna énekelt Giacomo Puccini bohém életéből szólt a szerelmi kettős az első felvonásból, a Milánói Scala zenekarát Riccardo Sai vezényelte. Nem mondtam, de mivel pár másodperc múlva 8:30 van, már a játék a következő elem.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Nézzük is, hogy mit lehet nyerni. Van két páros belépünk, és a 0630-30-30-160-ra küldhetnek majd SMS-t, és a muzsikáló reggelkukacradio.hu-ra e-mailt. Tehát most szombaton az Óbudai Társaskör kertjében 20 órától lesz koncert, erről hallhattak is bő egy órája. Az Olasz Szenvedély és Európai Táncok a címe ennek az eseménynek, a Liszt Ferenc Kamara Zenekar hangversenye László Boldizsár közreműködésével. Nagyon népszerű és szeretett műveket válogattak össze, így például a Respighi szvittjéből szól részlet, aztán Csajkovszki firenzei emlékéből, de a Granada is felcsendül, és még sorolhatnám a tűzijáték jellegű műveket. És 10-én pénteken, tehát július 10-én jövő hét pénteken 20 órától a Szent István Bazilikába is van jegyünk a pénteki orgona koncertek sorozatra. Szotyori Nagy Gábor a nagy orgonán játszik, Tóka Ágoston pedig a szentély orgonáján. Közreműködik Sér Lévi a szoprán és Borsódi László trombitán. Itt szintén nagyon ismert művek szerepelnek rendszeresen a műsorban. Most Mászkányi Ave Máriáját mondom, vagy Händel vízizenéjének tételét, de akár Albinoni adagioját is megnevezhetem. Az elérhetőségeket mondtam, egy évfordulót előre hoztam vasárnapról. 110 éve született Rév Lívia, 1916. július 5-én, születési nevén Rachberger Lili pályája csodagyerekként indult, 9 évesen már koncertezett, a Zeneakadémián Weiner Leo és Székely Arnold tanítványa volt, 1938-ban diplomázott, 46-ban utazott Párizsba egy zenei versenyre, és bár akkor még nem tudott egy szót sem franciául, ott ragadt a fővárosban. Karrierje üstökösként emelkedett, Franciaország mellett különösen népszerű lett Angliában, de fellépett Japántól az USA-ig meg annyi fontos koncertsorozatban és fesztiválon. Nem túlzás, hogy világsztár lett, miközben itthon elfelejtették. Utolsó magyarországi fellépése 2012-ben Szegeden volt, ekkor 96 éves volt, és azt kérte, hogy a honoráriumát a zsinagóga felújítására fordítsák. 102 évesen hunyt el 2018-ban. Szívének kedves volt az a szerző, akinek nocturnjét hallgatjuk előadásában, ma a komponista a kérdés. Volt egy BBC verseny, ami különleges volt, amit megnyert Rév Lívia a keresett szerző egy darabjával, de erről majd nagyon röviden a zene után, amikor már elárulhatom a szerző nevét. Kérem szépen, hogy a szerző neve mellett írják meg, hogy az Óbudai Társaskör kertjében vagy a Szent István Bazilikába szeretnének eljutni.

A keresett szerző Frédéric Chopin volt, az Opus 9-es numero 3-as H-dur nocturne volt az iménti zenemű, Rév Lívia pedig az előadó. A BBC 1992-es verseny kiírása arról szólt, hogy a rádióhallgatóknak úgy kellett dönteniük, hogy szerintük ki a legjobb Chopin játékos, hogy nem tudták, hogy kinek a felvételét hallják. Rubinstein, Pollini, Cortot, Lipatti felvételi szerepelt a lehetőségek között. Az akkor már évtizedek óta nem koncertező Rév Lívia lett a nyertes. Tehát a legtöbb hallgató még csak nem is ismerte a nevét, amikor bemondták, hogy ő nyerte meg. Nekem is mondanom kell a nyertesek nevét. Csak éppen elugrott az egér, bocsánat, egy picit türelmet kérek. Dr. Csík Ibolya kért az Óbudai Társas körbejegyet, és Szilágyi Izabella pedig a Szent István Bazilikába juthat el. Gratulálok nekik, és mindazoknak, akik helyesen Chopin nevét küldték el válaszként. Folytassuk műsorunkat Johann Sebastian Bach 971-es BWV számú olasz koncertjének első tételével, trombita átiratban, Matthias Höfs játékával és a brémai német kamarafilharmónia felvételén.

Johann Sebastian Bach muzsikáját hallottuk, a 971-es BWV számú olasz koncert első tételét trombita átiratban, így Matthias Höfs játszott a hangszeren, és a brémai Német Kamara Filharmonia felvétele szólt. Giacchino Rossini Mózeséből következzék a negyedik felvonásból részlet. Ruggero Raimondi, Salvatore Fisichella és June Anderson énekel, illetve az Ambrosian Opera kórus. Őket és a Filharmonia zenekart is Claudio Simone vezényli.

Mózes imáját hallottuk Ruggero Raimondi előadásában, Gioachino Rossini Mózeséből, Salvatore Fisichella és June Anderson, illetve az Ambrosian Opera kórus énekelt, illetve a Philharmonia zenekart Claudio Simone vezényelte. Visszatérünk újra a zongorához, egy koncertótétel következik. Joseph Haydn D-dur zongora versenyéből kérem hallgassák meg a harmadik tételt, Rondo Allungarese áll a tétel mellett, Alessandro Taro játssza a szólót, a Le Violon du Roi együttesét Bernard Labadie vezényli.

Alessandro Taro szólójával és a Le Violon de Roi előadásában Bernard Labadie vezetésével sugároztuk Joseph Haydn D-dur zongora versenyének harmadik tételét. Egyetlen zeneműre maradt időnk a mai reggelben, ez nem más, mint Johann Strauss ékszerpolkája. Johannes Wildner vezényli a Szlovák Rádió szimfonikus zenekarát.

0: A szlovák rádió szimfonikus zenekarát Johannes Vilner vezényelte, Johann Strauss volt a szerző, és az Ékszer polka szólt az utóbbi percben. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető, kívánok további szép napot, jó zenehallgatást és hétvégét, minden jót. 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közben Moszkva közelében 4 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem. A főváros egyik repterén korlátozták a forgalmat. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón emellett közölte azt is, hogy a kabinet megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Csak nem 870 milliárd forint hazahozatala és a helyreállítási terv energetikai vállalásainak megvalósítása válik lehetővé 4 energetikai törvény módosításával, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Az intézkedések elősegítik a szélenergia elterjedését, ami növeli az ország energiafüggetlenségét. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a várttól, jelentette ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András elmondta, hogy az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. Török zárjegyes csempész cigarettákat találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó kamionban, az M5-ös autópályán. A csaknem 1 millió forint értékű, több mint 330 doboz különféle márkájú dohányterméket lefoglalták. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt eljárást indítottak. A sofőr akár 1,3 millió forintos bírságra is számíthat. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen. Pályakarbantartás miatt ma éjszakától nem közlekednek a vonatok Budapest és Veresegyház között. Az érintett szakaszon július 19-éig pótlóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok részeként a szakemberek síneket és talpfákat cserélnek, átjárókat építenek át, ellenőrzik a felső vezetékhálózatot, illetve rendezik a vasúti pálya melletti növényzetet. A vágányzár ideje alatt néhány éjszaka további változásra is számítani kell, mert a budapesti nyugati pályaudvaron is felső vezeték karbantartást végeznek majd. Végül az időjárásról. Jelenleg 21 és 27 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 24-27 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon és a Kisalföldön néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután általában 27-33, késő este 19-26 fok várható.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Harmincadik Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben a Kölcsey Központból, ma 19 órakor és vasárnap 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. A színejava következő összeállításában Barbra Streisand 1983-as Oscar és Golden Globe díjas filmjének, a Gentle-nek a zenéjét mutatjuk be, melynek szerzője Michel Legrand.
3: Can you hear me, Papa, how I miss you?
1: Színejava, a legjobb filmzenék. Szombaton 12 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, ma 19 órakor és vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
4: Jó napot kívánok, július 3-án pénteken. Közvetlen munkatársaim ma délelőtt Boda Eszter, Csík Gabriella és Padi Géza a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. Az első órában többek között Piccini, Fauré, Schubert, Vivaldi, Kreisler és Mozart műveket hallhatnak. Elsőként azonban Johannes Brahms harmadik szimfóniájából következik majd az első tétel. Gyakran mondják, hogy ez a szimfónia az 50 éves Brahms érett számvetése az élettől. Benne van a fiatalság minden szenvedélye, de már a bölcs belenyugvás elcsendesülés is, amit egyébként mind a négy tétel végén hallhatunk. Már az 1883-as bemutatón sikert aratott, a bécsi filharmonikusokat Richter János vezényelte. Mi most a Pittsburghiek előadásában hallgatjuk tehát a szimfónia első tételét, a karmester pedig Marek Janowski.

Johannes Brahms harmadik szimfóniájának első tételét hallották a Pittsburghi szimfonikusok előadásában, a varsói születésű Marek Janowski volt a karmester. Itt a muzsikáló délelőtt 9 óra múlt 20 perccel. Az 1700-as évek második felének egyik legünnepeltebb opera szerzője volt Piccini, aki Báriban született, Nápolyban tanult, majd meghívást kapott a párizsi királyi udvarba, és itt komponálta első francia operáját, a Roland, amivel egy csapásra hírnevet szerzett magának Franciaországban is. Roland a dicsőséges lovag viszonzatlan szerelméről szól ez a darab, amely tele van érzelmes, de hihetetlenül nehéz áriákkal. A címszerep egy bariton szerep, mi most azonban Midor szerepét halljuk majd, ami viszont hihetetlen magasságokat követel az énekestől, mégpedig Michael Spice-tól. Az amerikai énekes baritenornak hívja önmagát, hiszen egyaránt énekel bariton és tenor szerepeket is. Medor áriája következik most az opera első felvonásából, közreműködik az Il Pomodoro zenekar, amelynek hangversenymestere Francesco Corti.

Nem tudom, hogy vannak vele, engem lenyűgöz Michael Spires hangja. Szívesen meghallgatnám ezt a teljes operát élőben, de hát Piccini operát nagyon-nagyon nehéz kifogni. Ez a Roland volt, abból is Médorárjája az első felvonásból. Közreműködött az Il Pomodoro zenekar hangversenymesterük Francesco Corti. Egyébként Michael Spires járt tavaly Budapesten a Műpában, aki ott volt, gondolom nem feledi, hiszen egy remek műben remek szólistákat hallhattunk. Handel Jefta című oratóriumát adták elő. Gabriel Fauré következik, ő a következő szerzőnk, a Pelléas és Melisande Suite-ből következik egy részlet, a Sicilian. Ez egy szicíliai tánc, de Fauré megreformálta, megtöltötte egyfajta tipikusan francia elegáns, ugyanakkor melankólikus nosztalgiával. Önálló darabként is nagyon népszerű ez a tétel, számos átirata létezik, mi most fuvolán és hárfán hallgatjuk meg. A két előadó Jean-Pierre Rampal és Marielle Nordman.

0: Gabriel Fauré, Pelléas és Mélisande szvítjéből a Sicilien tételt hallották, Jean-Pierre Rampal játszott fuvolán, Marielle Nordman pedig hárfán. Egy perc elmúlt, 9:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Franz Schubert C-dur vonós ötöséből a harmadik szkercó tételt hallgatjuk meg rövidesen a kiegészített Alban Berg vonós négyes előadásában. Egy kritikus ezt írta, nehéz lenne pontosan megfogalmazni, hogy a Heinrich Schiffel kiegészült Alban Berg kvartett 1983-as előadása miben különleges. Azt hiszem, az a titka, hogy másodperceken belül minden szólista teljesítmény eltűnik, jelentőségét veszti. Ez az a felvétel, ahol a hegedűk, a brácsa és a csellók helyett valami sose hallott új hangszer szólal meg, a szintiszta kamara zene. Hallgassuk tehát Schubert vonósötösének, a C-dur vonósötösnek a harmadik tételét.

Franz Schubert C-dur vonós ötösének harmadik szkercó tételét hallották a kiegészített Albánberg vonós négyes előadásában. A meteorológiai szolgálat nemrég közölte, hogy a második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, sőt az Alföld középső tájai nagyobb területen olyan meleg volt idén júniusban, mint még soha 1901 óta. Aztán jött a hidegfront, kissé felfrissült a levegő, de nem mindenhol esett az eső, a hétvégén pedig kellemes strandidő várható 25-31 fok közötti hőmérsékletekkel, és felfrissült egy kicsit a Balaton is, a múlt héten 31 fokos is volt, most 24 fokos volt ma reggel. Vivaldi szerette az oboát, és jó pár versenyművet komponált erre az akkor még viszonylag új, fából készült barokk hangszerre. Most azonban trombitán hallgatjuk meg Ámol koncertóját, amelynek jegyzékszáma 461-es. Annak is az első tételét játsza majd Boldocki Gábor. Közreműködik az I Musici di Roma kamarazenekar.

Vivaldi 461-es jegyzékszámú Ámol koncertójának első tételét hallották Boldocki Gábor és az Imózi Csidi Róma kamarazenekar előadásában. Ha autóban hallgatnak bennünket, legyenek türelmesek az M1-esen, ahol torlódik a forgalom Budapest felé, Tata és Budaörs között a kiépített terelésben, az útinforma belső sáv használatát javasolja. Egy igazi sláger következik, az Opus 2-es bécsi Caprice, amely nem csak Kreisler zeneszerzői zsenialitását mutatja meg, hanem összefoglalja a századfordulós Bécs egyszerre csillogó és egy kicsit melankólikus hangulatát is. Shlomo Mintz játszik hegedűn, Clifford Benson pedig zongorán.

Fritz Kreisler bécsi káprészát hallották, opusz 2, Shlomo Mintz játszott hegedűn, Clifford Benson pedig zongorán. Nem egy tipikus bosszúállással, hanem a megbocsátás és a humanizmus diadalával végződik Mozart Szöktetés a Szerályból című operája. Szelim Pasa, mint tudják, megbocsát, a két szerelmes pár idilliébe pedig csak Ozmindő kitörése rondít bele egy kicsit. Egy nagyszerű zürichi felvételről idézzük a harmadik felvonás fináléját. A szólisták Yvonne Kenny, Lillian Watson, Peter Schreier, Wilfried Gamlich és Mattis Salminen. A zürichi opera Mozart zenekarát Nikolaus Harnoncourt vezényli.

Egy pompás finálét, egy happy endet hallottunk Wolfgang Amadeus Mozart szöktetés a Szerályból című operájának harmadik felvonásából. Yvonne Kenny, Lillian Watson, Peter Schreier, Wilfried Gamlich és Matti Salminen énekelt, a Zürichi Opera Mozart zenekarát Nikolaus Harnon Kurt vezényelte. Enrique Granados 12 spanyol táncából most a numero 6-osat, az aragóniai szerenádot hallgatjuk meg. Granados eredetileg zongorára írta a darabot, azonban most mi a két gitáros verziót játsszuk le. Julian Bream és John Williams a két előadó.

0: Enrique Granados 12 spanyol táncából a hatodikat hallgattuk meg, Julian Bream és John Williams gitározott, 10 óra múlt 2 perccel.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Vasárnap folytatódik a Premodern Plus koncertek sorozata Budapesten a Fugában. A plusz az ugye azt jelenti ez esetben, hogy nem csak barokk muzsika, hanem kortárs zene is megszólal majd ezen az estén. Azt ígérik, hogy a barokk zene kifinomult eleganciája ötvöződik majd a kortárs zene szabad és innovatív kifejezés módjával. Köszöntöm a vonalban Kedves Csanád, Artis Józdias zeneszerzőt, a Fuga zenei vezető. Két fiatal művész, Bene Szilárd játszik majd klarinéton, Nikolász Lazics pedig harmonikán ezen az esten. Hallhatnak a hallgatók majd eredetiben barokkműveket, barokkművek átiratait is, és ezen az esten 3 ős bemutató is fölcsendül majd. Azt hiszem, hogy Bach muzsikáját, vagy Scarlatti muzsikáját kevésbé, vagy akár Handelét kevésbé kell bemutatni a hallgatóknak. Kezdjük az ős bemutatókkal. Bánkövé Gyula darabjának a címe Cavalier de l'Ombre, azaz egy árnyéklovas, valami titokzatos műre kell itt számítanunk?
2: Ahogy én akkor távol látom a darabot, és amit a hallgatóknak elmondhatok, hogy a váratlan pillanatokra fókuszál Bánkövi Gyula, nagyon virtuóz anyagot szám a harmonikának, amit aztán persze később átteszett picit a klarinét is, és nagyon erős cezurális, tehát meccés pontok vannak a darabban, ilyen súlyos akkordok is megjelennek, szóval mindenképp váratlan fordulatok lesznek hallhatóak.
0: A következő zeneszerzőnk Zarándi Ákos, Vacuum Field, ez az ő darabjának a címe. Gondolom, ilyenkor kicsit nehezebb helyzetben van, hiszen ősbemutatóról van szó, tehát a Kottát talán már ismeri, de nem tudom, hogy hallott-e például már ezt a darabot.
2: Nem, és csak azt tudom elmondani, amit Zarándi Ákossal is beszéltünk pár szóban a darabról. Ugye Vacuum Field, azaz Vacuum mező, Ákos elmondása szerint ebben a darabban mind a mellett, hogy kiaknázza persze a hangszerek adott a lehetőségeket, tehát hogy a harmonika ugye széles lágéját, széles hangspektrumát. Szóval, hogy ezek mellett kicsit entropikusan szerveződik a zenei anyag, azaz, hogy egyre kaotikusabban mozog a dolog. Hogy ez aztán pontosan miként lesz majd, hát nyilván a kedves érdeklődők tapasztalni fogják.
0: És a legkönnyebb helyzetben akkor van, hogy gondolom, ha a saját darabjáról kell beszélnie. Lágy Skafander ez a darab címe. Ez nagyon érdekes lehet, ugye a klarinét harmonika párosításra kellett ugye nyilván darabot komponálniuk.
2: Igen, valóban könnyebb helyzetben vagyok, de sok titkot, bár ilyenkor úgy sincs titok. Szóval a meglepetéseket nyilván én sem szeretném gyorsan bemondani. Ahogy a cím is sugallja, ugye fény szkafander, tehát hogy egy olyan zenei anyag jelenik meg a darabban, ahol a szkafanderbe ugye be van zárva kvázi a fény, mint nagyon gyors elem, de ez az elem, ez tényleg csak úgy jelenik meg, hogy a negyed hangok ahogyan interferálnak, és a klarinét és a harmonika nagyon szépen tudja csinálni, illetve hogy a dolog az egy bezárt állapotban van, és ez nagyon hallható lesz majd.
0: Gondolom, hogy Bene Szilárdot és Nikolász Lazicsot már korábban is ismerte, egy kicsit rájuk is gondolt, amikor írta ezt a darabot?
2: Igen.
0: Ők ugye már egy összeszokott páros, hiszen az egyetemi évek alatt is már elkezdődött az együttműködésük, és a világ nagy koncerttermében léptek föl köztük a New York-i Carnegie Hallban is, de egy kicsit megakasztotta ezt a pandémia, és tulajdonképpen most álltak ismét össze. Talán erre az estére?
2: Igen, így van. Egyébként 27-re vannak további projektjeik, de igen, ez nagyon jól alakult, hogy itt ugye 26 évadzáró koncertre sikerült összehozni ennek a duónak egy koncertet, mert ez a lendületet számukra is jobban beindította. Azt kell tudni, hogy Bene Szilárd rengeteg osztrák projektben benne van, és ez az egyik, amiben benne van ez a duó, és hát örülök nagyon, hogy akkor újból együttműködnek.
0: Bene Szilárd és Nikolász Lazics koncertjét tehát vasárnap este hallgathatják meg Budapesten a Fugában. A programban szerepel majd Bach numero 1-es francia szvítje is, természetesen klarinét és harmonika verzióban. Eredetileg azonban ezt a darabot csembalóra írta Bach, mi most zongorán hallgatjuk meg az egyik tételt. A fiatal Schiff András játszik egy 1977-es felvételen, ami a Zeneakadémián készült.

Bach numero 1-es francia szvítjéből hallottak egy tételt sífandás zongorázott. Johann Nepomuk Hummel korának egyik legnagyobb zongora virtuóza volt, gyerekként Mozarttól tanult, most felhangzó ádur versenyművét is arra komponálta, hogy a szólista elkápráztassa a közönséget. A sziporkázó játékos és hihetetlenül gyors záró tételt hallgatjuk meg. Előadja a London Mozart Players, zongorázik és vezényel Howard Shelley.

Talán egyetértenek velem, hogy káprázatos volt ez a darab és az előadás is. Johann Nepomuk Hummel Ádur zongora versenyének harmadik rondó tételét hallották, a szólót játszotta és a London Mozart Playert vezényelte Howard Shelley. Rövidesen kezdődik majd a játék, felhívom figyelmüket, hogy két koncertre is nyerhetnek majd jegyeket, illetve egy jazz CD-t is kisorsolunk. Egy sajnos ritkán játszott Verdi opera következik, a Szicíliai vecsernye. Emlékszem, 2009-ben mutatta be a Budapesti Operaház, remek előadás volt, Kovács János vezényelt. Volt szerencsém az egyik próbán is jelen lenni, ahol a karmester a próba elején külön átvette Sümegi Eszterrel Elena boleróját, ami rövid, de csöppet sem könnyű énekelni való, nagy siker volt. A mi felvételünkön most Joan Sutherland énekel, aki legtöbbször férjével készített közös felvételeket, itt viszont Nello Santi a dirigens, közreműködik a Párizsi Konzervatoár zenekara.

Joan Sutherland, a bel canto királynője volt, számtalan remek felvételt hagyott ránk. Most Elena Boleróját hallgattuk meg előadásában Giuseppe Verdi a Szicíliai Vecsernye című operájának 5. felvonásából. A párizsi konzervatoár zenekarát Nello Santi vezényelte. Csimarosa Mozart kortársa és korának egyik

ünnepelt opera szerzője volt, Bécsben és Szentpéterváron töltött évei alatt azonban hangszeres kamaraműveket is komponált, például a most felhangzót, a C-dur Fuvola 4-es, a numero 3-as Fuvola 4-es első Allegro tételét hallgatjuk majd meg. Az egész műből árad az itáliai életöröm és a könnyedség, és azért Cimarosa opera szerzői mi voltát sem hazudtolja meg, hiszen a Fuvola úgy dalol majd a vonósok kísérete fölött, mint egy opera énekesnő. A fuvolista Loic Poulin közreműködik a prágai Dolezsál vonós 4-es.

0: Domenico Cimarosa, numero 3-as C-dur fuvola négyesének első Allegro tételét hallották. Loic Poulain játszott fuvolán, közreműködtek a prágai Dolezsál vonós négyes tagjai. 10:30.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Eljött a rejtvény ideje, mondom, hogy mire nyerhetnek. Holnap este 7:30 Vácon a Nagy Boldogasszony Székesegyházban lesz a Régi Zenei Napok záró koncertje, az Orfeo zenekar és a Purcell kórus előadásában. Dömötör Emőke, Balog Eszter, Medgyesi Zoltán és Neubauer Lóránt énekel, vezényel és hegedűn közreműködik Szunszke Szátó, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastian Bach és Heinrich Schütz műveket, illetve azok részletét hallhatják, tehát holnap este Vácon, hétfőn este 19 órától a Pesti Vármegyeháza díszudvarában Holdfény estek címmel angol estet hallhatnak, például Purcell, Elgar vagy Britten művek. A Cantica Eterna énekegyüttes tagjai működnek közre, zongorán pedig hegedűs Endre és hegedűs Katalin játszik, valamint van egy tárgynyereményünk is, egy jazz CD-t nyerhetnek, a Contempo Trio CD-ről van szó. Elmondom az SMS számunkat 0630 30 30 160, vagy írhatnak is nekünk a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre. Kérjük, írják meg, hogy melyik nyereményt szeretnék, és hogyha a tárgynyeremény mellett döntenek, akkor írják meg pontos címüket is. Nagyon könnyű lenne, hogyha a művet kellene kitalálni, hiszen az egyik leggyakrabban játszott szimfóniáról, Beethoven 7. szimfóniájáról van szó, a 3. presto tétel hangzik majd el a Dél-Német Rádió Szimfonikus Zenekara előadásában. A historikus előadásmód egyik első karmestere volt a tavaly elhunyt Roger Norrington, ő fog vezényelni ezen a felvételen is, de ő sikeres volt opera karmesterként is, 73-ban debütált az INO-ban, Londonban, az English National Operában a Figaro házasságával. 15 évig volt az egyik operaháznak a zeneigazgatója, 40 operát és 400 előadást vezényelt. Kérdésünk azt, hogy melyik operaházban? 0630 30 30 160 és muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu.

Beethoven 7. szimfóniájának 3. tételét hallották, a Dél-Német Rádió szimfonikus zenekarát Roger Norrington vezényelte, és még egy koncertre lehet nyerni jegyet, amit már említettem, holnap lesz Vácon, a Nagy Boldog Asszony Székesegyházban a Régi Zenei Napok záró koncertje, ahol például Bach D-moll hegedű versenyének részlete, és szintén Bach D-dur magnifikátja is fölcsendül, erre tehát még lehet jelentkezni 0630 30 30 160, vagy muzsikálódélelőtt@radio.hu. A cseh barokk zeneszerző Jan Dismas Zelenka 6 trió szonátát komponált, ezekben a végletekig feszítette a hangszerek és a zenészek fizikai teljesítő képességét. A virtuóz második tétel következik most a 3. B-dur trió szonátából, annak is a második tétele következik, tehát világklasszis előadókkal, Heinz Holliger oboán, Thomas Zietmer hegedűn, Klaus Thunemann fagotton, Klaus Toll bőgön, Jonathan Rubin lanton és Christian Jacoté csembalón játszik.

Jandis Mazzelenka harmadik B-dur trió szonátájának második tételét hallották, Heinz Holliger játszott oboán, Thomas Zietmer hegedűn, Klaus Thunemann fagotton, Klaus Toll bőgön, Jonathan Rubin lanton, Christian Jacoté pedig csembalón. És megtörtént a sorsolás, holnap a Váci koncertre dr. Lukács Dénes mehet el. Július 6-án hétfőn a Pesti Vármegyeházába Rubi Ilona kap két jegyet, a jazz CD-t pedig Pápai Csabának fogjuk küldeni. Köszönjük, hogy velünk játszottak, és gratulálunk a nyerteseknek. A portugál zongora művész Maria João Pires tavaly jelentette be, hogy egészségi okokból végleg visszavonul a színpadtól. Háromszor jelölték Grammy-díjra, és elnyerte az UNESCO zenei tanácsának elismerését is. Többször koncertezett Budapesten, például a Fesztivál zenekarral is, és jelentős munkát végzett a hátrányos helyzetű gyerekek kórus éneklésének megszervezésében is. Maria João Pires most Frédéric Chopin bémol nocturnjét adja elő, opusz 9, numero 1.

Frédéric Chopin opusz 9 numero 1-es bémol nocturnjét hallották, Maria João Pires zongorázott. Azt az előbb elfelejtettem mondani, hogy Roger Norrington a Kenti operában volt 15 évig zeneigazgató. 1775-ben mutatták be a londoni Covent Gardenben Thomas Linley a Nevelőnő című kétrészes vígoperáját. Igazi kassza siker volt, egy fordulatos spanyol környezetben játszódó romantikus komédiáról van szó. Van itt minden titkos szerelem, áruha, dörzsölt, nevelőnő, szellemes szövegek és fülbemászó zene, tehát a siker garantált volt. Azóta viszont nagyon ritkán játsszák ezt az operát, mi most a nyitányt hallgatjuk meg, a The Parley of Instruments előadásában Paul Nicholson a karmester.

0: Thomas Lilly a Nevelőnő című Víg operájának nyitányát hallották a The Parley of Instruments előadásában Paul Nicholson vezényletével. Pontosan 11 óra van.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Nemrég kaptuk a szomorú hírt, hogy életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth Díjas színművész. Felesége közlése szerint családja körében békében hunyt el tegnap. A színész, rendező, érdemes és kiváló művész 65-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt, és Szilágyi Tibornak két verses kötete is megjelent. Most Nikolaus Lénau, osztrák költő egyik versét mondja el Garai Gábor fordításában. A felvétel 1982-ben készült.
2: A vágy vándorútja. Hosszú volt a vándorút nagyon. Ó, bevágytam vissza már bizony. Nagy tengerek pusztáin utazva a távoli drága honi partra. Végre intett a vágyott vidék. Lábam vígan érte fövenyét, s mint kizöldült ifjúkori álmok, köszöntöttek az otthoni fákott. Édesdeden szépen, mint soha, szólt fülemben a madárdala, s köveket, hiányuk mart sebesre, szorítottam volna a szívemre. S itt leltelek téged, holtra vált minden öröm, lábadhoz leszállt, s már semmi más nem maradt szívemben, parttalan, reménytelen szerelme. Ó, bevágyom újra vissza már, öleljen a baljós tengerár, egymagam bár a szilajvizeknek árján holti képeddel kerenkek.
0: Nikolaus Lénau a Vágy vándorútja című versét hallották. Ezzel emlékeztünk Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művészre, aki életének 83. évében hunyt el. Itt a muzsikáló délelőtt Johann Sebastian Bach művével folytatjuk. A 11. kantáta a Mennybe meneteli oratórium egyik áriája következik. Bach egyik legünnepélyesebb egyházi művéről van szó. Bár a műjegyzékben a kantáták között szerepel, Bach az oratórium címet adta neki. 1775-ben mutatták be Lipcsében. Felvételünkön Nancy Argenta kanadai szoprán énekel, közreműködik a Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták.

Johann Sebastian Bach 11. kantátájából, a mennybe meneteli oratóriumból hallottak egy áriát Nancy Argenta előadásában. Közreműködött a Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták John Eliot Gardiner vezényletével. A 18. század második felében a hárfa egyre népszerűbb lett az arisztokrácia körében. Paisiello pontosan tudta, hogyan kell az előkelő körök ízlésének megfelelő, elegáns, elbűvölő és dallamos zenét írni. Az A-dur hárfa verseny leghosszabb első tétele következik rövidesen. Jasna Corrado Merlach, szlovén hárfa művész az előadó, aki a standard repertoár mellett gyakran játszik már a elfeledett 18.-19. századi hárfa műveket. Ez az egyik legnépszerűbb felvétele, amelyen közreműködik még az Európa Kamarazenekar Dmitri Demetriades vezényletével. Az A-dur hárfa verseny első tételét hallják tehát.

Giovanni Paisiello Ádor Hárfa versenyének első tételét hallották Jasna Corrado Merlák előadásában, az Európa Kamara zenekar Dmitri Dmetriades vezényelte. Gluck késői párizsi korszakának remek műve az Armide című öt felvonásos opera. Címszereplője a varázserővel bíró damaszkuszi hercegnő és boszorkány. Berliozra és Wagnerre is nagy hatással volt ez a darab. Viszonylag ritkán játsszák, mert a címszerep rendkívüli énekesi és színészi teljesítményt kíván. Ennek remélhetőleg megfelel Patricia Petitbon, a koncertó Köln játszik Daniel Harding vezényletével. A címszereplő áriája következik az opera második felvonásából.

Christoph Willibald Gluck Armide című operájának második felvonásából hallották a címszereplő áriáját. Patricia Petitbon énekelt, a Concerto Kölnt Daniel Harding vezényelte. Idén is neves világsztárok zenélnek majd Veszprémben a 12. Auer Fesztiválban augusztus elején. Föllép többek között David Frey zongoraművész, aki Mozart D-moll zongora versenyét játsza. Aztán hallhatják majd az ukrán hegedűművészt Valerij Szokolovot, és a sokoldalú Szergej Málov pedig ezúttal violoncello da Spallán mutatja majd be Bach és Schubert műveit, tehát mindez augusztus elején Veszprémben és Balatonfüreden az Auer Fesztiválon. Egy fináléval zárjuk a mai adást, Antonin Dvorzsák csehszvittjének 5. tételét hallják a lozánni kamarazenekar előadásában, Armin Jordán vezényel.

0: Dvořák cseh szvítjének 5. finálé tételét játszotta a lozánni kamarazenekar Armin Jordán vezényletével. Jó idő lesz a hétvégén, már most sokan tartanak a Balatonra. Több autó karambolozott Kápolnásnyék térségében az M7-esen. A 39-es kilométernél csak a külső sávon tud haladni a forgalom, a torlódás már meghaladja az 5 kilométert, és az M0-as autóút déli szektorán is 3 kilométeres dugóra kell számítani a 8-as kilométernél. Vezessenek óvatosan, hallgassák a Bartók Rádiót, jó időtöltést kíván Boda Eszter, Csík Gabriella, Padi Géza és Madarás Zsolt. Köszönjük délelőtti figyelmüket, viszont hallásra!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben a Kölcsey Központból, ma 19 órakor és vasárnap 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Stanley Clarke szerzeményeiből válogatunk. A 75 éves amerikai, négyszeres Grammy-díjas basszusgitáros, bőgős, énekes és filmzeneszerző, az egyik első fúziós jazz együttes, a Forever alapítója. Jazz legendák. Stanley Clarke. Ma 23 órakor. A Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsey Központból, ma 19 órakor és vasárnap 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Énekelj velünk!

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Az Énekelj Velünk mai vendége Horváth Márton Levente zeneszerző, orgonaművész, akit nagyon sok szeretettel köszöntök.
1: Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Új kórusművet csendül fel július 3-án Debrecenben a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny ünnepi hangversenyén a Kodály Kórus előadásában, és éppen egy héttel később július 10-én Gödöllőn a Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozóján és felcsendül egy általad írt új mű. A fesztivál ősbemutatójának zeneszerzője vagy. Mielőtt az ősbemutatókról beszélünk, kérlek, avasd be minket, hogyan kezdődött ez a történet. Úgy tudom, hogy az első kórusművedet 8. osztályos korodban komponáltad, egy női kari kompozíció volt, egy Ave Maria.
1: Ez elképesztő, hogy ilyen jól informált vagy. Erre a kérdésre nem is számítottam, így van. Ez az a kompozíció, amit a Konzi felvételire készítettem. Ahogy ez gyakran előfordul, nagyon nehezen énekelhető lett, zongoránál írtam, és ugyan a hangzása kórusszerű, de az, hogy egy szólamot hogy kell szépen megírni, hogy az jól énekelhető legyen, erről nem sok fogalmam volt még 8-ban.
0: Ugye a kórusművek kezdetektől kiemelt helyet foglalnak el a zeneszerzői pályádon, ezt az előző történet is megerősítette. 2007-ben diplomáztál, a zeneszerzés diplomádat akkor vehetted át, Vajda János volt a főtárgy tanárod. Hogyan emlékszel vissza, hogy 2007-ben milyen zenei közegbe érkeztél, hogyan látod magad, hogyan láttad akkor diplomával a zsebedben, és most 20 évvel később beszélgetünk.
1: Én egy kicsit ilyen haladó konzervatívnak érzem magam, tehát olyan zeneszerzőnek, aki nagyon szeret a hagyományba bekapcsolódni, és nagyon fontosak bizonyos értékei a klasszikus európai zenetörténetnek, amit úgy érzem, hogy nekem is képviselnem kell, de úgy érzem, hogy csak akkor írhatok ilyen zenét. Egyrészt fontos az is, hogy a befogadhatóságot szemmel tartom, miközben komponálok, tehát hogy úgy érzem, hogy fontos, hogy sokakhoz szóljon a zeném, viszont szükségesnek találom, hogy mindig keressem az újat, mindig igyekszem a lehető legszélesebb körből gyűjteni az inspirációt a zeneimhez. És azt hiszem, hogy ez már elkezdődött a Zeneakadémián is, és ugye említetted a drága tanáromat, Vajda Jánost, és szerintem vele is van sok közös nevezőm. Neki is volt egy időszak az életében, a 80-as években, amikor nagyon izgalmasan a repetitív és a folk hatásokat építette be az akkori darabjaiba. Egyszer én ezt így meg is fogalmaztam neki, hogy úgy érzem, hogy ez nekünk a közös talajunk, és hát ebből persze mi két különböző irányba indultunk el, de hogy vele mindig érzem ezt a közösséget, hogy van egy ilyen ízlésbeli és érdeklődés azonosság.
0: Július 3-án csendül fel Debrecenben a Deus Deus Meus című kórusműved ősbemutatója, Kodály Kórus énekel majd, ugye ez a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny ünnepi hangversenye lesz. Nálad hogyan indul a komponálás? Honnan merítesz ihletet? Eleve egy ilyenfajta felkérés. Miről szól Debrecen város felkérése?
1: Engem Kocsis Zoltán Karnagy úr keresett meg azzal, hogy egy jól énekelhető, jól tanulható művet komponáljak vegyes karra, ami a megnyitón fog elhangozni, és ami lehetőség szerint úgy legyen megírva, hogy az évek során esetleg egy leendő verseny kötelező darabjává válhat. És utána az elmúlt évtizedek tapasztalata azt mondatta vele, hogy nem érdemes a zeneszerzőnek abban gondolkodni, hogy ha verseny kötelező darabot ír, akkor az feltétlenül nagyon nehéz legyen, mert eddig az esetek nagy százalékában az történt, hogy megírták a jó színvonalú művüket a kollégák, szépen be is mutatták a debreceni Kodály Kórus, viszont ahhoz túl nehezek voltak, hogy aztán később egy versenyen kötelező darabbá váljanak, és ezt kérte, hogy tartsam szem előtt, tehát akkor meg is állapodtunk, hogy úgy kell csinálnom, mintha csak amúgy írnék egy kórust, ahogy amúgy is szoktam. Tehát, hogy egy énekelhető, jól tanulható darab legyen, és mivel én egyházi szolgálatot látok el hosszú évtizedek óta, és 4 éve egy saját kis kamarakórust is vezetek, van egy ilyen küldetésem, hogy úgy érzem, hogy ha kórust írok, és ha ez a felkérés megengedi, hogy ez egy egyházi mű is lehet, akkor azt úgy írjam meg, hogy egy liturgikus szolgálatra alkalmas zenemű szülessék, és így döntöttem emellett a szöveg mellett, ami a húsvét 4. vasárnapjának a felajánlási tétele. Ez nagyon izgalmas annyiból, hogy ez egy nem különösebben csak pozitív üzeneteket hordozó zsoltár szöveg, amiben sok keserűség, fájdalom is van, de közben sok újongás is. És érdekes módon ez a húsvét 4. vasárnapi felajánlási szöveg, ez nem tartalmazza az egész zsoltárt, hanem azokat a sorokat, amelyek ezt a pozitív újongó oldalt erősítik. Úgyhogy ez érdekes, hogy ha szabad így fogalmaznom, az egyház, ugye ez egy több éve ezredes szöveg, egyfajta cenzúrát gyakorolt, vagy legalábbis úgy vágta meg a szöveget, hogy az ünnepnek megfelelő karaktert adja. És így keletkezett ez a szöveg, hogy Isten, én Istenem, te hozzád ébredek víradatkor, és a te nevedben emelem föl a kezeimet. Téged szomjazik az én lelkem, utána csóvárog az én testem is, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Végül úgy döntöttem, hogy nem csak azt a szöveget zenésítem meg, amit az egyházi szöveg kínál, hanem a zsoltár további sorait is belekomponáltam.
0: Hogyan komponálsz? Mi van meg elsőként egy műből?
1: Azt gondolom, hogy szerencsés, hogyha nem a zongoránál ütöm le az első hangot, hanem úgy ülök oda, hogy már elképzelem, hogy mit akarok keresni. Sokszor észrevettem, most már erre figyelek, de évtizedekkel ezelőtt, hogy az nagyon fontos, hogy ne az ujjaink diktáljanak, hanem az első szándék az valahogy belülről jöjjön, és lehetőleg hangszer nélkül. És egyébként az nagyon gyakori, és szerintem életszerű is, hogyha az ember kórust ír, akkor dúdolászva énekelve komponál. Tehát, hogy először kezdjünk el énekelni, és akkor lehet, hogy úgy fog jönni az a motívum, ami odaillik, hiszen az mégiscsak belülünk szakad föl.
0: Egyszer úgy fogalmaztál, hogy én egy nyüzsgő ember vagyok, és a zeném is nyüzsög. Ezt hogy kell érteni?
1: Hát van egy ilyen ritmikai nyugtalanság a zenémben. Lehet, hogy tudunk ellenpéldát is találni pont az egyházi művek között, amelyek néha nagyon nyugodtak, de például van egy metrikai szabálytalanság. Nagyon kevés olyan darabon van, amelyeknek szabályos a metruma. Sokkal inkább egy ilyen aritmikus szabálytalanság jellemzi őket.
0: A következő felvételen hagy szóljon egy kis részlet. Műveid közül az egyik kedvenc művemből az Óvoszomneszt énekli a Krakow Singers Pad Zoltán vezényel.

0: Az egyik kedvenc darabomból szólt egy kis részlet. Neked vannak kedvenc saját műveid? Lehet ilyen a szerzőnek, vagy mindig az a kedves, amivel épp foglalkozik, dédelget, éppen előadják, ősbemutatóra készül?
1: Ha készültem volna erre a kérdésre, akkor lehet, hogy jobban végig tudom gondolni. Biztos, hogy vannak, amelyeket különösen sikerültnek tartok, vagy különösen kedvesnek, de azt egész őszintén mondom, és szerintem ebben szerintelenség sincs, hogy azt szerintem teljesen normális, hogyha egy zeneszerző nagyon szereti a saját darabjait, hiszen ők ugye az alkotásaim, a gyermekeim, és igyekszem úgy megírni őket, hogy aztán ne azt érezzem, hogy valamelyik elvetendő lett volna, és ha pedig úgy érzem, hogy lehet rajta javítani, akkor amíg az élet rendelkezésre áll, addig ezt megtehetem. Tehát, hogy nagyon sokszor úgy érzem, hogy találkozom egy régebbi darabommal, amit 20 éve írtam, vagy 15 éve írtam, és érzem, hogy hol lehetne jobb, akkor nem azt mondom, hogy hát, ezt már lezártuk, hanem abban bízom, hogy hosszabb távra gondolkodom, és hogy jobb annak a darabnak a kiva javítva, hogyha az tényleg jobb lesz.
0: Említetted, hogy a Kodály kórusnak komponált Deus Deus Meus című kórusműved ősbemutatójánál kicsit arra is figyeltél, hogy előadható legyen, de legyen túl nehéz, jól értettem? Hogy amikor egy úgynevezett amatőr kórusnak komponálsz, figyelembe veszed, hogy nem egy professzionális kórus, gondolok itt a gödöllői Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozójára, ahol ugye a fesztivál ősbemutatójára komponáltál egy új kórusművet.
1: Mindenképpen figyelembe veszem, minél egyszerűbben szolmizálható egy zene, annál valószínűbb, hogy az nem jelent gondot egy amatőr kórusnak. Ugye mit jelent ez, hogy úgy is mondhatnám ezt a szolmizálhatóságot, hogy ha el lehet játszani a szólamait általában a fehér billentyűkön, akkor az nagy valószínűséggel nem jelent komoly kihívást az énekesnek, és itt jön be az, amin állandóan egyensúlyozom, hogy hogy lehet úgy komponálni, hogy egyszerre veszem figyelembe azt, hogy minél jobban essen a toroknak, és minél kevésbé kelljen nehéz hangközöket intonálniuk, miközben az összhatás az mégis valahogy a frissességet megőrizze, és valami új faktúrát találjak ki, ami annak ellenére, hogy énekelhető egyszerű sejtekből áll, mégis a szövet az valami újszerű zenei jelentést hordozzon. És a Pueri Cantores-es felkérés esetén az még egy külön kihívás, hogy ugye fiatalok éneklik, akiknek lehet, hogy nincsen olyan kórus éneklési rutinjuk. Itt még azzal is operáltam, hogy sokszor kettőzök szólamokat, tehát hogy a férfi kar, női kar ugyanazt a két szólamot énekli, és miután itt zenekari kíséret van, itt lehetőség van arra, hogy az izgalmas színeket, esetleg a diszonáns harmóniákat a kíséretbe írjam, és ezáltal nem esik bántódásuk az énekeseknek, de az összhatás az lényegesen erőteljesebb, mint a saját szólamaik.
0: A gödöllői premontrei apátsági templomban július 10-én az ősbemutató saját vezényleteddel csendül majd fel a Dona Nobis Pácem, a gödöllői szimfonikus zenekarral együtt énekel az egyesített kórus.
1: Így van, ez egy izgalmas pont az életemben, hiszen először állok zenekar előtt, ezt most bevallom a kedves hallgatóknak.
0: És a Te Deum kórussal 4 éve dolgoztok együtt, tehát kórus előtt azért gyakran állsz.
1: Igen, a kórus vezénylésbe azért belenőttem, tehát az élet az elmúlt évtizedekben is mindig adott lehetőséget arra, ha nem is sűrű rendszerességgel, hogy vezényelhessek, tehát sokszor előfordult, hogy nagy héten én tanítottam be, én vezényeltem mondjuk egy passiót, de ez a rendszeres munka az elmúlt 4 évben azért már érezteti a hatását, és érzem, hogy azért valami karnagyi rutinom kezd kialakulni.
0: A következő felvételen a Kodály kórus énekel. Ez a felvétel 2025. május 24-én készült Magnificat Primi Toni.
1: A Magnificat Primi Toni az egy viszonylag ritkán énekelt darabom. Azt azután írtam, hogy 2015-ben a Zene Akadémia Egyházzene tanszékére kerültem, és ott van egy nagyon kedves kollégám, Mezei János, aki nagyon bátorított mindig, hogy írjak új kórus kompozíciókat, és neki különösen fontos az, hogy ebben legyen esetleg egy ilyen középkori, korai polifóniás inspiráció, illetve az is, hogy a Gregorián zene az valahogy kapcsolódjon ezekhez a művekhez, és erre bátorított, és az ő biztatására kezdtem írni vesperásra tételeket, ebből több is elkészült, és ezek közül a legjelentősebb tétel az a Magnificat, ami önmagában is megáll, és ez egy úgynevezett alternatív feldolgozás, tehát a Magnificatnak Mária Hála énekének minden második sora van több szólamúan megzenésítve, és a fennmaradó sorok azok eredeti Gregorián tónuson vannak énekelve.

0: Az Énekelj velünk mai vendége Horváth Márton Levente zeneszerző, orgonaművész. Amikor ennek a beszélgetésnek az időpontját megbeszéltük, egy igen hosszú kórusmű listával segítettél, hogy mi mindent komponáltál az elmúlt években, évtizedekben. Jól gondolom, hogy ez jelentős részét képzi a zeneszerzői munkásságodnak, ezek a kórusművek, vokális művek.
1: Igen, talán kimondhatjuk, hogy a jelenlegi műlistámnak több mint a felét alkotják ezek a vokális művek, amiknek a nagyobbik része az egyházi kórusmű.
0: Milyen számodra a kortárs koncerten az ideális közönség?
1: Amikor én zenét írok, én arra gondolok, hogy komoly zene hallgató embereknek írok zenét, akik szeretnének olyan újszerű zenéket hallgatni, amik mégis beleillik abba a definícióba, amit ők a komoly zenéről gondolnak. Sokszor azt érzem, hogy a kortárs zeneszerzés az extremitásokban gondolkodik, vagy ha nem, akkor viszont maradi. És engem az érdekel, hogy a kettő között hol van az, hogy világosan hallatszik, hogy valami új, de rögtön az is hallatszik, hogy valami beilleszkedik és elfogadható, besorolható.
0: Ugye 2011-ben komponáltál már a Kodály kórus számára a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny felkérésére, akkor egy női kari mű született, a Jubilate Deo. Erre hogyan emlékszel vissza?
1: Arra emlékszem, hogy ez volt az egyik első fontos felkérés az életemben a diplomám után, és hát igyekeztem ennek minél jobban eleget tenni, és egy kifejezetten virtuóz élénk darab született női karra, amit aztán remekül elénekelt a Kodály kórusnak a női kara Pad Zoltán vezényletével.
0: Ez volt akkor az első kapcsolatod a Kodály kórussal Debrecenben.
1: Így van.
0: Ebből szól egy részlet, a Kodály kórus női karát Pad Zoltán vezényli.

0: éppen 15 esztendővel ezelőtt 2011-ben érkezett az első felkérés Debrecen városából a Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyre. Hogyan emlékszel vissza 15 évvel ezelőtt? Milyen személyes tapasztalataid vannak?
1: Amikor 2012-ben ez a mű bemutatása került, az nekem egy nagyon fontos esemény volt. Én nagyon megtiszteltetésnek vettem, hogy ott lehetek, és tényleg nagyon szépen sikerült. Úgy emlékszem, hogy akkor rövid időt töltöttünk ott a családommal. Magára a versenyre kevésbé emlékszem, de rá egy-két évre az egyik miséből, az első miséből a Glóriát kiválasztották, ha jól tudom, a kedves Csemicki Miklós tanár úr javaslatára, és az lett a kötelező darab az ifjúsági vegyeskar kategóriában, úgyhogy nekem inkább a versenyélmény az, nem tudom, hogy melyik évben volt, talán 14-ben, 15-ben, amikor újra lementem Debrecenbe, és akkor huzamosabb időt töltöttem a kórusok hallgatásával, és akkor jobban át tudtam adni magam ennek a műfajnak, hogy kórusverseny. De az is egy nagyon szép élmény volt.
0: Mire készülsz a nyár folyamán? Ugye ismét lesz egyházzenei biennálé Kolozsvárott.
1: Hát most igen, az egyik legfontosabb projekt azokon túl, amikről eddig meséltünk, hogy augusztus közepén a kórusommal megyek Kolozsvárra, éppen tető alá kell hoznom a végleges műsort.
0: Tedeum kamarakórus.
1: A Tedeum kamarakórussal, így van, és nagy öröm számomra, hogy születnek új kompozíciók ebből az alkalomból. Zarándi Ákos és Kerékfi Márton felkérésemre most mind a ketten befejeztek két rövid liturgikus tételt, amiket most a hetekben elkezdünk tanulni, és nekem is egy újonnan készülő misémnek a fele már megvan, és próbálom úgy megírni, hogy reális legyen, hogy ez augusztusban megszólaljon, úgyhogy ez most egy ilyen ég a kezem alatt a munka. Úgyhogy ez tényleg izgalmas. Az is, hogy előtte külföldön vagyok szakmai programon, ami miatt nem tudom, hogy mennyire tudok előtte próbákat tartani, meg készülni, és az még további érdekességeket tartogat számomra, hogy fölkértek Kolozsvárot a biennáli előtt két nappal egy orgona koncert megtartására a Farkas utcai református templomban, még annak a műsorát is ki kell találni. Valószínűleg ott is lesznek mostanában írt fiatal magyar szerzők orgona művei.
0: Kíváncsian várjuk a nyári bemutatókat. Találkozunk Debrecenben, ugye a Bartók Rádió élőben is közvetíti a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus verseny ünnepi koncertjét 3-án pénteken este 7 órától Vivat, Kreszkát, Floreát, éjjel növekedjék, virágozzék, ahogy Kodály Zoltán kívánta. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: És Debrecenben találkozunk.
1: Így van, nagyon várom.

0: Felvételünkön a Nemzeti Énekkar énekelte Horváth Márton Levente művét. Kedves hallgatóink, az Énekelj velünk mai vendége Horváth Márton Levente zeneszerző, orgonaművész volt. Adásunkban kórusműveiből hallhattak válogatást. Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny ünnepi koncertjét július 3-án este 7 órától a Bartók Rádió élőben közvetíti, és július 5-én vasárnap délután 3 órától tartsanak velünk a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nagy díjas versenyén. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Besenyei Márk nevében is. Berente Mariant hallják. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 4 ember, köztük 2 nő és 1 kisgyerek meghalt, csak nem 10 megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót, Harkiv megyét és Krivij Rih városát támadta. Közben már 30-ra emelkedett a Kijev elleni tegnap hajnali dróncsapások halálos áldozatainak száma. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak az áldozatok emlékére. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 2600-an vesztették életüket, és több mint 12 000-en sérültek meg. Eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni a romok alól, de 38 000 eltűntet továbbra is keresnek. A két erős földmozgásban csaknem 200 épület teljesen összedőlt. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. Itthon megjelent a magyar közlönyben az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló kormányhatározat. Ez alapján a közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Az erről szóló jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A felülvizsgálattal Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. A tárcavezető emellett javaslatot tesz az új támogatáspolitikai koncepcióra. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent 2 verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Több mint 350 éves fa templom égett le hajnalban az erdélyi Máramaros megyében. Senki nem sérült meg, de az anyagi kár jelentős. A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, a pusztafentősi műemlék nagy része azonban megsemmisült. A tűzokát a szakértők még vizsgálják. A 17. századi templom a térség épített örökségének értékes darabja volt. Korábban a görögkatolikus, napjainkban az ortodox egyház használta. Az időjárásról. Jelenleg 22 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban. A Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult, másutt derült az ég. Elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. a Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 29 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
7: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Gyerekkoromtól fogva érdekelt a budai királyi palota története. Amikor Székesfehérvárról Pestre költöztünk, gyakran átjöttem Budára, szenvedélyesen kerestem a választ arra a talányra, hogy hol lehet az átépített palota elődje, az a középkori épület, amelyről történelmünk során oly sokszor elmondták, hogy a magyar államiság szimbóluma királyaink lakhelye volt. Hova lett? Egyáltalán hogy nézhetett ki?

megválnom, áldott Magyarország, tőled eltávoznom. Vajon s mikor lészön, jó Budában lakásom? Azt felföldet bírják, az kevés németök, szerémségöt bírják, az pogán törökök. Vajon s

mötök, engem környül vettek, az fenyet örökök. Vajon s mikor lészön jó Budában lakásom? Engem elúntattak az magyari urak, kízték közülök az egy igaz Istent. Vajon s mikor lészön jó Budában lakásom? Legyen Isten hozzád, áldott Magyarország, mert nincsen te benned semmi nagy uraság. Vajon s mikor lészön jó Budában lakásom? Ez ének ötszörzék jó husznak várában, bor nem isz a Péter az ő bík kedvében. Vajon

A rajzok, metszetek nagy része az emlékezet vagy a fantázia szülötte. Más kiadványokból átvett részletekkel. Olyan lenyomatról is tudomásom van, amelyen láthatók ugyan az egykori budavári palota hiteles pontjai, a nagyobb rész azonban a kor divatja szerint képzelt motivumokkal van kitöltve. A legjobb metszetről, amelyet Dürer mestere Michael Wolgemuth készített Hartmann Schedel 1493-ban megjelent Nürnbergi krónikája számára, sokáig azt tartották, hogy az is csak a fantázia szüleménye, nem érdemes különösebb jelentőséget tulajdonítani neki. Amikor azonban a II. Világháború után a régészeti ásatások a budavári romokon megkezdődtek, és a királyi palota középkori maradványai felszínre kerültek, kiderült, hogy ennek a metszetnek a legfontosabb részletei bizony az ásatása során előkerülő középkori épületelemeket mutatják. Azt a palotát ábrázolják, amelyet mi már nem ismerhettünk. Csak az a gond vele, hogy az épület egyes részeit innen a másokat meg onnan nézve, tehát nem azonos nézőpontból jeleníti meg a rajzoló. Általában véve nem azt ábrázolta a mester, amit látott, hanem azt, amit a budavári királyi palotáról tudhatott. Így aztán pontos ábrázolások hiány nehéz elhelyezni azokat az irodalmi utalásokat, amelyeket többek között a különböző követjárások vagy útleírások alapján csipegethet össze az utókor. Innen csigalépcsőn mentünk fel egy szép tágos tornácra, onnan egy kerek szobába, melyből egy másik szobába Korvin Mátyás király könyvtárában nyílik a bejárás. Ebben a szobában az égi pálya van lefestve a bolygókkal és egymással szemben álló két asztrológus, és alattuk a felirat Cum rex Matthiasus cepit sceptra bohemi, gentes erat similis lucida forma poli. E sorok szerzője Vratislav Báró, aki 1591-ben II. Rudolf rendkívüli követeként utazott a török szultánhoz, III. Murádhoz. Útközben Budán is megálltak.

0: A 80-as években, amikor az együttesemmel külföldön játszottunk, útjaimról Lego várjátékot hoztam haza ajándékba, 4-et, 5-öt is, és a gyermekeim mellett eljátszottam velük. A fejembe vettem, hogy megépítem a Zsigmondkori királyi palotát is, merő kíváncsiságból. A különböző grafikai ábrázolások alapján, valamint a Gerevics László által vezetett régészeti dokumentáció nyomán, kis sárga Lego kockákból léptékhelyes modellt kezdtem összerakni. A modell fizikai megvalósítása közben, építészi gondolkodással, olyan szerkezeti összefüggésekre jöttem rá, melyeket a régészeti kutatómunka nem igen tett volna lehetővé. A fantáziámat erőteljesen beindította az a heroikus tevékenység, amelyet az 1950-es, 60-as években a nemzetközi tekintélyű régész Gerevics László és az építésztörténész Gerő László a II. Világháború romjain a Budai Várban folytatott. Tevékenységük példátlan együttműködésen alapult. Gyors, ám megalapozott döntésekre volt szükség, hogy az épp csak előkerült romokat hogyan lehet értelmezni. Szinte egyidejűleg kellett építészeti bemutatásokat is megtervezni. Az idő sürgette őket, ki kellett használniuk azt a szélcsendet, ami az újkori palota körüli csetepaték árnyékában adódott. A feltárás munkájában már a kezdet-kezdetén nagy segítségükre volt Károlyi Árpád, Velman Imre által átdolgozott Buda és Pest visszavívása 1686-ban című könyve, benne az idősebb Gerő László, a helyreállítási munkálatokat vezető Gerő László édesapja által készített régészeti térkép. Ez ugyanis megmutatta, mi minden lehet vagy van még az ismert palota épület alatt és a körvonalain kívül. Az így szerzett információk annyira pontosak voltak, hogy amikor a tudós régész Gerevics László az ásatásokat a jelzett térképen feltüntetett pontokra összpontosítva megkezdte, rögtön meg is találta a középkori palotatán legfontosabb maradványait. Ezeknek a mások által nem sejtett, tehát nem is remélt értékes leleteknek a hatására Gerő László azzal a merész ötlettel állt elő, hogy a helyreállítás adta lehetőségekkel élve az újkori palota helyreállítása mellett azt is érdemes volna bemutatni, ami megmaradt a középkori királyi palotából.
1: Csináltam egy tervet ennek a helyreállítására, és beadtam, mint referens akkor, hogy még ezeket is jó volna megcsinálni a Janáki féle tervhez is, a Perényi féléhez. Tulajdonképpen érthetetlen módon ezt nem lőtte le senki. Nyilván mindenki azt mondta, ez hülyeség, de hát majd valaki lelövi úgyis. Nem lőtte le senki, és így átment minden fórumon, és a végén elkezdhettük az építkezést.
0: Az elkészült terv óriási érdeme az volt, hogy látványos építészeti megoldásokkal sikerült megnyitnia azt a zárt képet, amely úgy tüntette fel a budavári palotát, mintha ott minden 1905-ben keletkezett volna. Az alsóbb szintek feltárásával rátaláltak a palota középkori történetére. Az ásatások során ugyanis előkerült mindaz, amit az 1686-os nagy ostrom meghagyott, és a barokk újjáépítés sítje befedett. A csonkatorony pincéi, Mátyás udvarának nyugati szárnya, keleten a királyi kápolna, gótikus altemploma, az ősi István torony, a mellette húzódó egykori kincstár teremsora, amelynek egyik termében az ifjú Mátyás raboskodott, a középkori zárt kertek, a déli szárny nagy pincéje fölött a gótikus nagyterem két hatalmas pillére. Ezeket Hausmann nem bontotta le, hanem szépen körülfalasztatta. Azokra is gondolt, akik egyszer talán majd érdeklődnek irántuk. Gerő László pedig a megmaradt bordaindításokból és a földön heverő bordatöredékekből visszaszerkesztette a teljes gótikus boltozatot. Így ismét láthatóvá vált Magyarország egyetlen, nem egyházi jellegű, pompázatos gótikus csarnoka. Joggal merül föl a kérdés, hogy vajon mivel magyarázható, hogy az 50-60 évvel ezelőtti rekonstrukciós munka a körülötte zajló ideológiai viták közepette is voltaképpen zavartalanul folyhatott. A válasz erre az, hogy ez a középkori palota részek kiszabadításával és rekonstrukcióval kapcsolatos terv, amelyet hozzácsatoltak a Janáki István által jegyzett új palota koncepcióhoz, kiesett a figyelem középpontjából, mely az újkori palota sorsáról folyó ádáz vitára irányult.
1: Na hát ez egy óriási dolog volt, mert a volt királyi palota együttest kormányzati székhelynek és pártháznak akarták építeni. Kivételezett építkezés volt, és megelőzött mindent. Ennek volt anyaga, volt kapacitás, minden volt. Úgyhogy ebben simán mentünk előre, és én itten felhasználtam azokat a megbeszéléseket, amiket még apámmal, meg a Károlyi könyvnek a szerkesztőjével, a Velman professzorral megbeszéltünk, hogy mik vannak még a mai épületkontúron kívül, hol vannak részek, és ezek annyira stimmeltek, hogy amikor Gerebics László barátom elkezdte 46-ban az ásatást, akkor ő ezekre a pontokra ment rá, és rögtön megtalálta a kápolnát, rögtön megtalálta a nagytermet, ezek pont voltak a helyükön.
0: A munkálatokat irányító főmérnök, aki valójában fakereskedő volt, komoly jutalmat kapott, valahányszor takarékoskodni tudott, és ott tett keresztbe, ahol csak tudott. A gondosan összeszedett nagyszámú ágyogolyhob is például, amik az ágyúállások mellé kerültek volna, elvitette a hulladékgyűjtő vállalathoz, a méhbe, és kapott értük egy vándorzászlót. Ezt is Gerő Laci bácsitól hallhattam, tévénézők sokaságával egyetemben, ő ugyanis jóval túl a 80. életévén, a róla készült portréfilmben derűsen, frissen és pontosan idézte fel emlékeit a budavári palota zökkenőmentesnek aligha nevezhető helyreállítási munkálatairól. Nagy történetei voltak Rákosi Mátyásról is, aki olykor vártam vagy váratlanul meglepte őket. Egyszer például Gerevis László, miután végigvezette a régészeti feltárások mellett, sétájuk végén megmutatta Rákosinak a sok évszázados emésztőgödröget is, mondván ezek a régészek kedvelt lelőhelyei, mert sokat mondó leleteket, összetört padlót, edényt, eszközöket találni bennük.
1: Gerevis egyszer a kormányt körülvitte, magyaráztuk ott a dolgokat, egyszerre átvette tőlem a szót, és akkor mutatta, hogy itt voltak az emésztőgödrök, a WC-k alatt, és az emésztőgödörök mindig olyan kedvenc lelőhelyei a régészeknek, mert ott vannak az összetört padlók, edények, mindenféle belehányva ezekbe az emésztőgödörökbe. Azt mondta neki a Rákosi, hogy ott aranyat akkor se az emésztőgödörökbe tartották. Hát igen, igen. Azt mondja, ez az, ahol maga Vircsaftól kérdezte Gerevicstől. Rákosi annak idén azt kívánta, hogy a

0: hogy gyűjtse, csinálunk semmit se, ami akármit mondanak. Hát a Falconer az egy 6 cm-es ágyú golyó, kis könnyű ágyuk, és a rondella felső emelet során lévő lőnyilások a Falconerre voltak méretezve 8 cm-re. Hát, hogy azokat vegyük szélesebbre szintén. Hát jó, 20 cm-re vettem őket. Itt kellett engedni bizonyos kívánságoknak. A buzogánytorony az én első tervemben éppen azért, mert nem akarok túl sokat állítani helyre, nem állítottam helyre, hanem csak a nyakáig vittem az egészet, a tetejét nem tettem rá. És amikor ezt beadtuk a kormánynak, akkor azt mondták, hogy hát ez is egy vár, hogy nincs egy tornya, meg minden, hogy hát a halászbástya az igen. Ugye, mert ott van torony, tényleg. Hát azért egy második halászbástyát én nem akartam itt építeni, de viszont a buzogánytornak a fejét, hát azt megrajzoltuk, annál is inkább, mert a Mátyás-féle építkezés, az úgynevezett hímes torony Vajdahunyadon, az 20 centi differenciát mutatott az miénkhez képest, és az is egy nem üres, hanem úgynevezett teletorony volt, ahol nincs belül egy lépcsőház, hanem tele van építve az egész. Ugyanúgy a miénk is, úgyhogy annak az alapján állítottam helyre, de nem a középkori konzolokkal, hanem csak durván nagyolt formákban.
1: A kápolna és a nagyterem helyreállítása is sok hadakozásba került. A kormány képviseletében közölték, hogy ezt vagy le kell bontani, vagy lejjebb kell tenni legalább 3 méterrel, hogy ne zavarja azt a sétányt, ahol Rákosi körbe akar grasszálni, mint ahogyan Horthy Miklós is körbejárt. Ennek érdekében a nyugati udvart, amit már feltártak, visszatöltették, és vele együtt a kápolna egy részét is.
0: A nagytermet nem akarták helyreállítani se ugyan se, mert hogy az beleáll a palota barokk képébe, és elveszi annak egy részét. Hát mondom, elvesz 6 vagy 7 ableket, van 160 marad még mindig belőle. Úgyhogy abból 6-ot elvettek, na mi történt? Ugyanakkor középkori civil nagytermünk, nem egyházi, hanem egyáltalán nincs egész Magyarországon. A kormány elküldte Friss Istvánt, hogy győzzön meg engem arról, hogy azt ha másképp nem, azt mondja, 3 méterrel tegyük lejjebb, hogy ne akadályozza fönt azt a sétányt, ahol a Rákosi körül akar sétálni. Mint ahogy a Horthy, ugye, hogy a kerti ünnepség van, garden party, akkor ő ott körül jár. És ebből a célból a nyugati udvart, amit már kiástunk, 7 méter földet visszatöltette, és a kápolnát, keleten, nyugaton. És középen én nem engedtem. Csak jött a főmérnök, nagyon meg volt ijedve, mondtam, nem a Rákosi a tervező, hanem én vagyok. És én leszek a felelős is később. Úgyhogy nem engedtem azt visszatölteni. És ebbe is maradtunk. Úgyhogy aztán megépítettük ezt, ha nem is a teljes magasságában, mert ezen még egy emelet volt, csak ahhoz az emelethez már hiányozt azok a faragott kövek, amik a visszaállításhoz, annak a hitelességéhez szükségesek lettek volna. Azért maradtunk lent, azért nem fettük le tetővel, hanem csak egy síkfödémmel, ami mindig azt jelenti, hogy nem itt van az épületnek az eredeti vége, hanem még ez ment tovább.

0: A törökkor előtti magyar múltat betemette az idő. Az 1686-os sokáig elhúzódó véres ostrom után a győztesek vak dühükben mindent felgyújtottak, és még azt is tönkretették, ami a török megszállás idején a budai polgárvárosból és a királyi palotából viszonylag éppen megmaradt. A korabeli nemzetközi sajtó röpiratok által terjesztette az Európa számára is fontos esemény történetét, mégis évekig, évtizedekig állt romosan Budavár. Égre meredő, kiégett csonka falai közt büntetlenül raboltak, fosztogattak, senki sem döntött róla, mi célt szolgáljon az egykor Európa szerte méltányolt épületegyüttes. A múló évek, évtizedek meg a magyarországi időjárás aztán megtette a magáét, eltűnt szinte minden a föld alá. Hülyen jelképezte ez Magyarország megváltozott jogi státuszát, legújabb társadalmi politikai állapotát. A nemzetközi és részben magyar segítséggel felszabadított országot az osztrákok fegyverrel megszerzett területnek nyilvánították és gyarmatként kezelték. Elképesztő terheket zúdítottak a kivérzett magyar népre, és attól kezdve a kiegyezésig nem volt itt nyugalom. Szabadságharcok és polgárháborúk váltogatták egymást.
1: Ó, szegény magyarság, mit gondolsz magadban? Azt tudod, jól nyugszol te nemes ágyodban, avagy vígan táncol szabott kúriádban, sípoltatod magad kárpitos házodban, kárpitos házodban.

Talán sok adó, megnézik házadnál tekintses ládádat, elvonják alulad paplanyos ágyodat, paplanyos ágyodat. Ha ellene támadsz, neved csak rebellis,

Prában téged fenyeget húszszor is, fenyeget húszszor is. Ez néhány versek Magyarország dolgát mutatják és írják nagy nyomorúságát, mert ő elvesztette régi igazságát, jó Mátyás királynak drága szabadságát, drága szabadságát. Az 1600-ban és 97-ben, az pünkös havának második hetiben, írám ez verseket szomorú szívemben. Az Magyarországban való nagy ínségben, való

A magyar államiság gondolata ennek ellenére is elevenen élt a magyarság, talán minden társadalmi rétegében. A Habsburg házzal erről folytatott alkudozás lépcsőfokait a budavári királyi palota építés története is tükrözte. A századokon átívelő és egybehangzó magyar politikai akarat részeként ennek az épületnek mindenkori állapotán lehetett lemérni, hol tart ez a közjogi küzdelem. Így lett a budavári királyi palota a magyarság langadatlan törekvésének, a független állami létnek kifejezője. Annak, hogy Magyarország Ausztriával egyenrangú államszervezet, nemzet, és nem a Habsburg uralkodói ház gyarmata.

0: A Budai Várról szóló kétrészes műsorunk első részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2018. április 27-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Cseh Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük a prágai Rudolfinum Dvorzsák terméből. A felvétel 2026. február 13-án készült. Vezényel Jakub Rusa. Hegedűnk közreműködik Agustin Hadelich. Elsőként Sibelius D-moll hegedű versenye csendül föl, opusz 47.

Agustín Hadelich szólójával hallották Sibelius D-moll hegedű versenyét. A cseh filharmonikus zenekar hangversenyét közvetítjük felvételről Prágából. Vezényel Jakub Hruša, József Szok tündérmese, Svit a Raduz és Maholena című műből. Opus 16.

0: Elhangzott József Szuk tündérmese, Svit a Radozés Maholena című műből, opus 16. Kedves hallgatóink, a Cseh Filharmonikus zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Jakub Hrusa. Hegedűn közreműködött Agustin Hadelich. A felvétel Prágában, a Rudolfinum Dvorzsák termében 2026. február 13-án készült.
1: Műsorajánló. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Ma 19 órakor és vasárnap 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Premec Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. Murray Perája 1994. december 13-án a Zeneakadémia nagy termében adott hangversenyt. Ebből hallanak most részleteket. Elsőként Domenico Scarlatti szonátákat játszik. Hallgassák meg a 164-es jegyzékszámú D-dur szonátát.

A D-dúr után most a cis-moll szonáta következik, jegyzékszáma 256-os. Murray Perája zongorázik.

A Cismol után Domenico Scarlatti A-dur szonátáját hallják, jegyzékszáma 135-ös. Murray Perája zongorázik.

Az Ádor szonátát hallották. Murray Paraja hangversenyén Domenico Scarlatti szonátákat játszott. Georg Friedrich Händel G-dur sákonja következik most.

Handel Gédor sakonyját hallották. Kedves hallgatóink, Murray Perája hangversenyét közvetítjük egy 1994-es felvételről a Zeneakadémia nagyterméből. Most hallgassák meg Robert Schumann C-dur fantáziáját, opusz 17.

Robert Schumann C-dur fantáziája után Frédéric Chopin két balladája következik, elsőként az F-dur, opusz 38. Murray Perája zongorázik.

Frédéric Chopin F-moll balladáját hallották. Murray Perraia ráadásként Franz Schubert S-dur impromptüjét játszotta.

0: Franz Schubert Ez-dur empromptűjét hallották ráadásként. Murray Perája hangversenyét közvetítettük egy 1994. december 13-i felvételről a Zeneakadémia nagyterméből. A szerkesztő Bánkövi Gyula nevében is további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Ma 19 órakor és vasárnap 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Stanley Clark szerzeményeiből válogatunk. A 75 éves amerikai, négyszeres Grammy-díjas basszusgitáros, bőgős, énekes és filmzeneszerző, az egyik első fúziós jazz együttes, a Forever alapítója. Jazz legendák. Stanley Clark. Ma 23 órakor. A Bartók Rádióban.
2: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Minden szombaton 16 óra 55 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Berente Marian. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 4 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közben az ukrán hadsereg is drónokkal támadta a frontvonal közelében fekvő Tokmak város piacát Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van. Hatalmas tömeg gyűlt össze tegnap Teherán utcáin, amikor bemutatták Ali Hamanei ajatollah koporsóját. A legfelső vezető temetési szertartása holnap kezdődik az iráni fővárosban, majd jövő csütörtökön helyezik végső nyugalomra szülővárosában, Mesedben. Ali Hamanei-jel amerikai légicsapás végzett az iráni-izraeli-amerikai háború első napján február végén. Itthon megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamos hálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból. A tervek szerint ősszel kezdődnek a munkálatok, a villamosvonalnak pedig 2029-re kell elkészülnie. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a pesti rakparton, vasárnaponként a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között, ugyancsak vasárnap, nosztalgia trolik állnak forgalomba. Jegyek a Budapest Go alkalmazásban, a BKK ügyfélközpontjaiban és pénztáraiban, valamint a járatokon vásárolhatók. Több mint 350 éves fa templom égett le hajnalban az erdélyi Máramaros megyében. Senki nem sérült meg, de a pusztafentősi műemlék nagy része megsemmisült. A 17. századi templom a térség épített örökségének értékes darabja volt. Korábban a görögkatolikus, napjainkban az ortodox egyház használta. Meghalt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Az időjárásról. A Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult, másutt derült az ég. Délután a felhősebb tájokon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Holnap már országszerte napos idő várható, eső nélkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
7: Jó hangulatú, szép zenékkel teli délutánt kívánok Önöknek, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Molnár Endre hangmérnök nevében is Uzsali Bencét hallják. Elérkeztünk egy újabb, meleg nyári péntek délutánhoz. A héten bár többen várták az esőt, mint ahová elért, de a leülésből valamennyi mindenkihez elérkezett, és valószínűleg most a hétvégén is elindulnak többen egy kicsikét pihenni, nyaralni. Ki munkából hazafelé, ki otthon, ki már nyaralásban hallgat minket. Minden esetre készültünk jó néhány szép zenével, hogy ezzel is egy kicsikét szebbé tegyük ezt az egyébként is szép és napos délutánt. Az első zenénk Ludwig van Beethoven B-dur Erzherzog triójának szkercó tétele, a Bózár trió játszik.

Ludwig van Beethoven B-dur Erzherzog triójának szkercóját játszotta a Bózárt trió. Egy kis barokk zenével folytatjuk. Francesco Gasparini a zeneszerző, Il Bajazet az opera címe. Van egy ilyen opera egyébként a Vivaldi operák sorában is, és ez egy korábbi operának az átdolgozása, Tamerlano volt az eredeti cím, és aztán később átdolgozta. Ebből halljuk most Bajazet áriáját, ilyen Bostarige énekel, az English Concertet Bernard Labadie vezényli.

Ian Bostridge énekelte Bajazet áriáját Francesco Gasparini Il Bajazet című operájából, az English Concertet Bernard Labadie vezényelte. Maradunk az olasz zenénél, és mégsem operával folytatjuk. Bellini a zeneszerző, és az Ez dur oboa versenyt hallgatjuk meg teljes terjedelmében. Kettő rövid tételből áll ez az

Vincenzo Bellini S-dur oboaversenyét játszott a François Lelő és a Müncheni Kamarazenekar. A következő mű két szálon is kapcsolódik az előzőhöz, továbbra is B betűs zeneszerző és továbbra is S-dur műve szól. Carl Philipp Emanuel Bach a zeneszerző és az S-dur szimfónia első Prestissimo tételét hallgatjuk meg, a Berlini Régi Zeneakadémia játszik.

0: Carl Philipp Emanuel Bach S-dur szimfóniájának első tételét a Berlini Régi Zene Akadémia előadásában hallottuk. 3:30 van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai lemezajánlónk azoknak szól, akik szeretik a zenés meséket, és nem szeretik feltétlenül a zongora hangját, ugyanis többféle meseciklus is született zongorára, de ezek nem szükségszerűen maradnak ott. A Mendelssohn Kamarazenekar Kovács Péter művészeti vezető vezetésével és hangszerelésében ugyanis most egy új lemezzel jelentkezett, Tales for Strings, tehát mesék húrokra, vagy vonósokra, és két nagy romantikus meseciklus szerepel ezen a lemezen, amelyek eredetileg zongorára írtak, és mégis most vonósokon hallhatjuk őket. Az egyik Georges Bizet gyermekjátékok című ciklusa, ez egy 12 tételből álló ciklus, a másik pedig Csajkovszki gyermekalbuma a maga 24 tételével. A zenekar művészeti vezetője Kovács Péter készítette az átiratokat, és a zenekar az ő vezetésével játszik. Mi most Csajkovszki ciklusába hallgatunk bele 3 rövid tétel erejéig, a Lovacskázás, a Mama és a Játék katonák indulója című tételeket hallgatjuk meg, a Mendelssohn Kamarazenekar játszik.

Három tételt hallottunk Csajkovszki eredetileg zongorára készült gyermekalbumából Kovács Péter átiratában, a Mendelssohn Kamara zenekar játszott. A következő zenemű talán elsőre egy kicsit furán hathat egy ilyen nyári péntek délutánon, főleg így a mesék után. Gabriel Fauré requiemjéből a Pie Jézu tétel áll itt most az adásmenetben, de azt hiszem, hogy jó zenéket alkalomtól függetlenül is mindig szívesen hallgatunk. Victoria de los Angeles énekel, illetve Ariel Puig-Roger orgonál, a Kör Elizabeth Brasseur énekel, és az Orchestre de la Société des Concerts du Conservato együttes játszik André Cluytens vezényel.

Gabriel Fauré requiemjéből szólt a Pie Jézu kezdetű tétel, Victoria de Los Angeles énekelt, és az Orchestre de la Société de Conservatoire együttese játszott, André Cluytens vezényelt. A következő mű egy dán zeneszerző műve, Niels Gehl, ha lehet hinni a Google fordítónak a kiejtésének, de ha valaki esetleg tud dánul, megköszönöm, ha pontosítja a kiejtést. A C-moll szimfónia Scherzo tételet hallgatjuk meg, a Kopenhágai Collegium Musicum zenekar játszik, Mihály Schönwandt a karmester.

Nils Gald C-moll szimfóniájának második szkercó tételét játszotta a Kopenhágai Kollégium Musicum zenekar Mihály Schönwandt vezényelt. Egy kis csembaló zenével folytatjuk, de zongorán Domenico Scarlatti, a zeneszerző, a több mint 500 szonátája közül ez a 135-ös E-dur szonáta lesz. Ivo Pogorel is zongorázik.

Domenico Scarlatti 135-ös jegyzékszámú E-dur szonátáját Ivo Pogorelics zongorajátékában hallottuk. Bezsi Szmetána az Eladott mennyasszony című operájának részletével folytatjuk, a Komédiások táncát játssza a Clevelandi Szimfonikus Zenekar Szél György vezénnyel.

A komédiások táncát hallottuk Bedřich Smetana az Eladott mennyasszony című operájából, a Clevelandi szimfonikus zenekart Szél György vezényelte. Kamarazene következik, Joseph Haydn B-dur vonós négyese, ez az Opus 76 numero 4-es mű, ennek a negyedik finálé tételét játssza a Takács vonós négyes.

0: Így ér véget Joseph Haydn opusz 76 numero 4-es B-dur vonós 4-ese, a Takács vonós 4-es játszott. 4 óra van.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Nézzük, mi történik a koncertéletben a hétvégén. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny ünnepi nyitó koncertje ma este 7 órától csendül föl a Kölcsei Központ nagytermében Debrecenben. Nemes József versenyigazgatót, a Laudícia gyermekkórus karnagyát és Kocsis Holper Zoltánt, a Kodály kórus vezető karnagyát Kecskés Barba kérdezte a rangos versenyről, az élményekről és az előző évek tapasztalatairól.
2: Alapvetően itt a művészetekről szól 4 nap. Nyilván a kórus éneklésen keresztül, de hogy az milyen csodálatos, hogy van 4 nap, amikor valami megfoghatatlan dolog köré csoportosul minden energia, minden ember ebben akar részt venni, minden fellépő kórus csodát akar tenni a színpadon, a nézőtéren van egy csodavárás. Én például magam részéről minden egyes ilyen alkalom után, 2 évvel ezelőtt után is inspirálódok, tanulok, rájövök, hogy Uramisten, még mennyit kell dolgoznom, tanulnom, hogy bizonyos eredményeket elérjek. Szóval, hogy ez egy nagyon jó inspirációs közeg. Egy olyan közeg, ami csak a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen tud megteremtődni.
3: És ne felejtsük el, hogy az egy objektív tény, hogy a kórusmuzsika Európa Díja szövetségének a tagjaként az önmagában egy rang. Tehát azért ez a 6 nagy nemzetközi kórusversenynek a szövetsége önmagában egy olyan rangot ad mindegyik tagnak a szövetségben a versenyhez, hogy ez valami elképesztő. Tehát, hogy mind a 6 tagja, Várna, Arezzo, Jürmala, Tolóza, Maribor és Debrecen alkotja ezt a szövetséget, mindegyik verseny elképesztően magas színvonalú, és szerintem azok a kórusok, akik a versenyzésben megtalálják magukat, azoknak mindenkinek egy ilyen nagyon komoly célkitűzés lehet a kórusmuzsika Európa díját elnyerni. Én azt gondolom, hogy amatőr kórus berkeken belül nincs nagyobb elérhető cél, és azért ez beárazza ezeket a versenyeket rendesen szerintem.
4: Miben különleges a többi nemzetközi kórus verseny között a debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny? Miben unikális?
2: A kortárs zene fókuszban unikális. Tehát az, hogy nálunk a versenyprogramban 1945 utáni szerzők művei szólalhatnak meg, kivételt képez Kodály Zoltán és Bartók Béla, mert nekik bármilyen alkotásával lehet jelentkezni. Külön fókusz van a 2018 után keletkezett darabokra, külön díjat lehet nyerni a legjobb kortárs előadásért. Szóval, hogy ennek a versenynek már az alapítási szándéka is ez volt, hogy a kortárs kóruskultúrát és ezen belül pedig a kortárs zeneszerzőket karolja föl. Érzem magam, hogy amikor Gulyás Györgyről beszélek, mindig ez jön, de hát ugye nem véletlen a dolog. Tehát ugyanaz a gondolat, mint ami egyébként a Kodály kórus Debrecen árszpoétikája mögött is rejlik. És miközben itt Józsi beszélt erről, hogy micsoda nívó, nekem lefutott, pedig ugye én nem vagyok debreceni, de hát most már 6 éve ott dolgozom, tehát most már érzem ennek a levegőt, hogy egészen elképesztő, amit az elődök letettek. Szóval, hogy az ember belegondol, hogy 30. verseny, hogy itt emberek micsoda melót beletettek abba évtizedeken keresztül, minden művészeti bizottság, minden versenyigazgató, hogy ez a verseny ezt a rangot elérje, hogy ez a szövetség létrejöhessen, és hát, hogy meg tudta őrizni ez a verseny mindamai, és ezt hozzá kell tegyem, ezt nagyon fontosnak tartottuk, amikor az a megtiszteltetés ért minket, hogy bekapcsolódhatunk ebbe a körforgásba, hogy ezt az arculatot mindenképpen vigyük, mert hiszen mind a ketten azt hiszem, hogy mondhatom, hogy a kortárs zenéért rajongunk, azt mindig is nagyon fontosnak tartottuk, bármilyen fórumon jelentkeztünk, úgyhogy tulajdonképpen ránk is rezonált a Bartók versenynek ez a specifikuma, mert tényleg nagyon fontos. Most tudunk megalapozni évszázados sikereket, tehát az, hogy mi most bemutatunk darabokat, hogy azok életre keljenek, amikor idejönnek a kórusok, énekelnek kortárs műveket, mi is megismerünk olyat, amit másképpen nem hallhatnánk, tehát azért mi ilyenkor repertoárt frissítünk, ezt lássuk be. Mi karnagyok ilyenkor, mint egy ilyen kis zsibvására lemegyünk, és akkor bolha piacon, hogy ez milyen jó, és akkor elkezdünk kutakodni. Szóval néha az embert arcul csapja az a színvonal, amit hall. És hogy mindezt megtehetjük úgy, és van érdeklődés, és van komoly jelentkező, hogy közben nyíltan a kortárs kompozíciók állnak a központban, ez szerintem egy csodálatos küldetés. ennek a versenynek.
4: Idén hogyan alakul a jubileumi program Csemicki Miklós oratóriuma mellett, mely kortárs zeneszerzők ősbemutatóira kerül sor?
2: Legutóbb is már megosztottuk az ősbemutatókat, ami most idén ránk hárul az oratórikus bemutató mellett, Balogh Máténak egy alkotása és Horváth Márton Leventének egy alkotása, és Jóskáik pedig a Laudíciával, Szalai Katalinnak és Zombola Péternek egy-egy darabját fogják bemutatni, és már a múltkor is nagyon jól bevált az, hogy akkor ezeket kiegészítjük egyéb kortárs művekkel, és akkor így tulajdonképpen egy szép estés koncertet tudunk adni, tehát ez egyfajta vívmánya is volt az előző évekhez képest, hogy ezt az ősbemutatós alkalmat egy külön koncert keretében szervezzük meg, nem a megnyitó ünnepség részeként. Az volt az érzésem a legutóbb is, olyan szép, méltó estére sikerült ez, mert így voltak olyan versenyzők is, akik el tudtak jönni erre a koncertre. Meghallgatták a magyar kortársaink alkotásait, ami nekünk mindig nagyon jó, mert bízunk benne, hogy aztán azok után, hát ha műsorra tűzik ezeket az alkotásokat, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is.
0: Nemes József és Kocsis Holper Zoltán beszélt a ma kezdődő debreceni kórusversenyről, aminek ma este 7 órakor lesz az ünnepélyes nyitókoncertje. A 2 évvel ezelőtti nyitókoncertről idézik most Bella Máté Vivát, Kreszkát Floreát című művét, a Laudícia gyermekkórus, a debreceni kodálykórus, a Kodály Filharmonikusok részfúvósok együttese működik közre a felvételen, Kocsis Holper Zoltán vezényel.

Egy kis ízelítőt hallottunk a debreceni kórusverseny 2 évvel ezelőtti nyitó koncertjéről, ma este pedig kezdődik az idei. És van más esemény is a hangszeresek számára is, méghozzá Kiskunfélegyházán. Július 4-e és 7-e között rendezik meg a 4. Kiskunfélegyházi kürtös napokat. Az ország számos pontjáról érkező fiatal muzsikusok és neves kürtművészek nappal szakmai műhely munkán vehetnek részt, esténként pedig ingyenes térzenékkel és koncertekkel ajándékozzák meg a közönséget. Hallgassunk egy kis kürt zenét, Charles Gounod a zeneszerző, a 6 melódia című sorozatából szól most az Andante Cantabile, Füzes Péter játszik kürtön, Szentpéteri Csilla zongorán.

Sargunu 6 melódia című sorozatából az Andante Cantabilét Füzes Péter és Szent Péteri Csilla előadásában hallottuk. És úgy tűnik, hogy nagyon tréfás kedvünkben vagyunk, hiszen már a harmadik szkercó következik a mai muzsikáló délutánban. Ezúttal Dohnányi Ernő a zeneszerző, és az első szimfóniából van a részlet. A londoni filharmonikus zenekar játszik, Leon Botstein vezényel.

Dohnányi Ernő első szimfóniájának szkercó tételét játszotta a londoni filharmonikus zenekar, Leon Botstein vezényelt. Ismeretes az a történet a fiatal Dohnányi kapcsán, hogy az Opus 1-es zongora kvintetjére Brahms azt mondta, hogy hát ezt ő sem tudta volna különbül megírni. Hát ha Dvorzsák megélte volna ezt az első szimfóniát néhány évvel a halála után keletkezett, valószínűleg megjegyezte volna, hogy itt bizonyára az ifjú Dohnányi a gőzmozdonyra gondolt, amit Dvorzsák pedig nagyon-nagyon szeretett, maga is emléket állított be neki néhány szimfóniájában. De hát nem élte meg, úgyhogy nem mondhatta. Giovanni Battista Pergolesi szonátája következik most, egy largo és egy spirituózó tétel, a londoni Régi Zeneakadémia zenekara játszik, Edward Higginbottom a karmester.

Egy szonátát hallottunk Giovanni Battista Pergolesi tollából, és az előadó pedig a Londoni Régi Zene Akadémia zenekarának tagjai voltak. Edward Higginbotham volt a karmester. Mozart 330-as C-dur szonátájának nyitótétele következik most. Fazil Say zongorázik.

Wolfgang Amadeus Mozart 330-as C-dur szonátájának első tételét játszott a Fuzzy Szály. Még egy rövid pavánra van időnk a mai játékaink előtt, William Byrd a zeneszerző a Canadian Brass együttes játszik.

0: William Byrd Paványát a Canadian Brass együttes előadásában hallottuk. Fél öt van, mindjárt játszunk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm az időközben adásba kapcsolódó hallgatókat, Uzsali Bencét hallják. A mai muzsikáló délutánban is három játékunk van, most egy nyereményjáték, utána jön a szavazós játék, és fél hatkor pedig a tippjátékünk következik majd. Az elérhetőségeink a szokásosak, 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Ide várjuk a megfejtéseket, és azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak. Mondom a nyereményeket. Jövő hétvégén lesz a Biatorbágyi faluházban az Erkel Ferenc Kamarazenekar 5. művészeti fesztiválja. Erre egy páros belépőt sorsolunk ki, ez egy három koncertre szóló bérlet. A három koncert július 10-én este lesz egy jazz session, aztán 11-én az Erkel Ferenc Kamarazenekar nagy koncertje Baráti Kristóffal, és 12-én a Lóci játszik című koncert, a rock együttes és az Erkel Ferenc Kamarazenekar közös estje. Ez tehát az egyik nyereményünk Biatorbágyra jövő hétvégére. A másik pedig egy tárgynyeremény, az új művészet folyóirat 2026/3. Száma. A tartalomból néhány: Égi és földi csavargások, Frankenstein szörnyei, Velence 2026, Z-generáció, kertek eperfával és anélkül, és külföldi izgalmak. Ez a két nyereményünk van. A játékzenénk Puccini Pillangó kisasszonyából lesz a Szerelmi kettős. És az a kérdés, hogy van egy Puccini idézet, amit be kellene fejezni. Így hangzik az idézet: szenvedélyes vadásza vagyok a vízimadaraknak, az opera librettóknak és még minek. Mi a harmadik dolog, aminek Puccini szerelmes vadászának vallotta magát? A Pillangó kisasszony első felvonásából a Szerelmi kettőst Mirella Freni és Luciano Pavarotti előadásában halljuk, a bécsi filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényli.

Puccini Pillangó kisasszonyának első felvonásából hallottuk a szerelmi kettőst Mirella Freni, Luciano Pavarotti és a bécsi filharmonikusok előadásában Herbert von Karajan vezényelt. És az volt a feladat, hogy be kellett fejezni egy Puccini idézetet. Az eredeti idézet így szól: Sono un grande cacciatore di uccelli acquatici di libretti d'opera e di belle donne. Tehát szenvedélyes vadásza vagyok a vízimadaraknak, az opera librettóknak és a szép nőknek. A legtöbben eltalálták egyébként, hogy mi a harmadik vadászterülete Puccininek. Többen írták az automobilokat, és tulajdonképpen nem jártak messze az igazságtól, mert Puccini nagyon szerette az autókat, de ebbe a mondatába pont nem az autókat, hanem a nőket említette. Hát volt is körülötte emlékezetes mennyiségű perpatvara nőjei kapcsán. Petrányi Anna, Noémi és Gász Péter örülhet a nyereményének, és gratulálunk mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött, és köszönöm, hogy játszottak velünk. Játszanak a folytatásban is, mert kezdődik a szavazós játékunk. Milyen évfordulóink vannak ma és mostanában? 1854-ben, a mai napon, július 3-án született Leos Janácsek morva zeneszerző, és ebből az alkalomból a Ravasz Rókácska nyitányt ajánlom szíves figyelmükbe, ez egy kicsit ritkábban játszott Janácsek mű, de a születésének évfordulóján megismerkedhetnénk vele. A másik kettő évforduló nem a mai naphoz, hanem a holnapihoz kötődik, de hát holnap nem lesz muzsikáló műsor, úgyhogy ma emlékezünk meg arról is. Az egyik 1456-ban ezen a napon kezdődött meg Nándorfehérvár ostroma. Hát ennek zenei eseménye nem nagyon van, viszont azért a hunyadiak nem elvitathatók a Nándorfehérvári csatától, így aztán Erkel Ferenc hunyadi nyitányát hallgathatnánk meg, ami egyúttal egyébként az első magyar szimfonikus költemény is volt. És a harmadik évforduló is a holnapi naphoz kapcsolódik, 1776-ban, tehát 250 évvel ezelőtt azon a napon adták ki a függetlenségi nyilatkozatot, és ezzel létrejött az Amerikai Egyesült Államok. Hát aztán nagyon sok szép és nem szép dolog történt ez a 250 év alatt. Ekkoriban még nem büszkélkedhetett nagy zeneszerzőkkel, sőt, még viszonylag később is kénytelen volt Európából importálni, de hát azért az európai zenetörténet is sokat köszönhet az ilyenfajta látogatásoknak, talán legemlékezetesebb Dvořáknak a néhány amerikai éve, több Amerikához kötődő műve is született. Én most az amerikai vonós négyes befejező tételét ajánlom szíves figyelmükbe. Tehát három lehetőségünk van: Janácsek a Ravasz Rókácska nyitánya, Erkel Ferenc hunyadi nyitánya a Nándorfehérvári csatára emlékezve, és Dvořák amerikai vonós négyesének befejező tétele az Egyesült Államok létrejöttének 200. évfordulója alkalmából. Melyiket hallgassuk meg ez a három közül? Ez most itt a kérdés. Addig, ameddig szavaznak, Donizetti D-moll koncertinójának második és harmadik tétele szól, Kis András játszik hegedűn, Kis Domonkos Judit Gordonkán, a Kamerát, a Budapestet pedig Kovács László vezényli.

Donizetti D-moll koncertinójának második és harmadik tételét Kis András és Kis Domonkos Judit szólójával a Kamerate Budapesttel hallottuk, Kovács László vezényelt. Beérkeztek a szavazatok, eléggé kiegyenlített volt a mezőny, és volt, aki megjegyezte, hogy hát azért még a Nándorfehérvári diadalhoz lehetett volna a Hunyadi Nyitánynál közelebbi művet is találni, hiszen Sugár Rezső hősi éneke az kifejezetten ehhez kapcsolódik. Hát ezt most már nem tudtuk szavazásra bocsátani, de mivel ez egy igazán hosszú csata volt, valahogy július végén van a vége, megígérem, hogy amikor a csata vége lesz, a győzelem megszületik, akkor a hősi éneket is felterjesztem majd szavazásra. Most viszont egyetlen egy szavazattal, de Janácsek műve nyert, úgyhogy a Ravasz Rókácska című mű nyitányát hallgatjuk meg, a Prágai Nemzeti Színház zenekara játszik, Bohumil Gregor a karmester.

Leos Janáček a Ravasz Rókácska című művének nyitányát hallottuk, a Prágai Nemzeti Színház zenekarát Bohumil Gregor vezényelte. Van még egy zenénk a hírek előtt, Mendelssohn első C-moll szimfóniájának második andante tétele. Érdekesek ezek a Mendelssohn szimfóniák, hogy bizonyos szempontból nem is az első ez a szimfónia, hiszen előtte már tanulmányi jelleggel megírt 12 vonós szimfóniát, és akkor kezdett neki a nagy szimfonikus műveknek. Összesen 5-öt írt ilyet, és csak az első olyan, aminek nincsen mellékneve. A második a Lobgesang, a harmadik a Skót, a negyedik az Olasz, és az ötödik a Reformáció. Nem tudom, hogy összesen mennyi szimfóniát tervezett, sajnos elég rövid életű volt Mendelssohn. Ami viszont még inkább érdekes, hogy egyáltalán nem rosszabb ez az első C-moll szimfónia, mint a későbbiek, viszont azért, mert nincsen mellékneve, sokkal kevesebbet játsszák, pedig egyébként érdemes lenne, a belső tételei meg főleg ismeretlennek számítanak, már-már tippjáték gyanúsak, de most nem tippeljük, hanem tudjuk, hogy az első C-moll szimfónia második andante tétele szól, a Lipcsei Gewandhaus zenekara játszik, Kurt Mazur vezényel.

0: Mendelssohn első szimfóniájának Andante tételét hallottuk, a lipcsei Gewandhaus zenekara játszott, Kurt Mazur volt a karmester. Érkezett hozzánk egy különleges hallgatói kérés, hogyha volna valaki, aki menne a holnapi Martonvásári Beethoven koncertre, van jegye, de nem tud elmenni, akkor jelezze nekünk, mert a hallgatónk szívesen átvenné a jegyeket. Úgyhogy, ha esetleg van ilyen a Bartók Rádió hallgatói között, akkor kérem szépen, hogy jelezzék nekünk, hát ha nem marad üresen, akkor az a hely. Most hamarosan hírek következnek, és a hírek után pedig majd mi is Beethovennel folytatjuk majd a G-dur zongora verseny harmadik tételével, és persze 17:30-kor lesz majd tippjáték zenénk is, amikor lehet azon gondolkodni, hogy a zene alapján fölismerünk-e egy adott zeneszerzőt. És készülünk majd még más különlegességekkel és ismertebb művekkel is, maradjanak akkor is majd velünk. 17 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Újabb lépést tett a kormány az ügynökakták nyilvánosságra hozatalára. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint az állami szerveknek át kell adniuk az 1990 előtti állambiztonsági iratokat az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának, a minősített dokumentumok esetében pedig kezdeményezni kell a titkosítás feloldását. A tervek szerint ősszel több, eddig nem kutatható irattípus is hozzáférhetővé válik. Csaknem 5 milliárd forintért bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter 2022 és 2026 között. A korábbi külügyminiszter 53 alkalommal utazott így, a többi között Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba és a Fülöp-szigetekre, tájékoztatotta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a repülőgép bérlésekkel kapcsolatban megvizsgálják a büntetőjogi felelősség kérdését is. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamos hálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalak 2029-re kell elkészülnie. Derbit és divatfesztivált rendeznek a hétvégén a Kincsen Parkban. Holnap délután az ügetők és az angol agarak versenyeznek, vasárnap pedig a 3 éves angol telivérek legfontosabb futamát, a 104. magyar galopp derbit tartják. Az érdeklődők emellett póni és tacskó versennyel, gyermekprogramokkal és divatmustrával is várják. Az esemény ingyenes. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vizen. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig. Több mint 120 filmben, televíziós műsorban is szerepelt, rendezett is, valamint megjelent 2 verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Mintegy 10 hektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán Fonyolt külterületén, a füst veszélyezteti az autópálya közlekedését. A 150-es kilométernél nem lehet lehajtani az autópályáról, az érintett útszakaszon pedig sebességkorlátozást vezettek be. Jelenleg 5 település tűzoltói dolgoznak a lángok megfékezésén. Estig elszórtan lehetnek még záporok, zivatarok, holnap már országszerte napos időre készülhetünk, megélénkül helyenként, megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 17 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a budai vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu. Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Üdvözlöm újra a rádióhallgatókat, Uzsali Bence vagyok. Ahogy ígértem, Beethovennel folytatjuk, a G-dur zongora verseny befejező tételét hallgatjuk meg, Vladimir Ashkenazy a szólista, a Chicagói Szimfonikus Zenekart Solti György vezényli.

Beethoven G-dur zongora versenyének harmadik rondó vivácsetételét játszotta Vladimir Ashkenazy és a Chicagói Szimfonikus Zenekar Solti György vezényelt. A G-dur zongora verseny után most egy G-moll szvit részletei következnek. Johann Sigismund Kusser a zeneszerző és két R-tételt hallunk az Aura Musicale előadásában. Művészeti vezető Máté Balázs.

Két ERT-telt hallottunk Johann Sigismund Kusser G-moll szvittjéből, a Máté Balázs vezette Aura Musicale együttes játszott. Rómeó és Júlia következik, ezúttal Sárgúnó tollából, az opera 5. felvonásából hallgatjuk meg Rómeó áriáját. Rolando Villazón énekel, a francia rádió filharmonikus zenekarát Evelino Pido vezényli.

Richard Gounod Rómeó és Júliájának 5. felvonásából hallottuk Rómeó áriáját, Rolando Villazón énekelt, a francia rádió filharmonikus zenekarát Evelino Pido vezényelte. Egy filmzene részlettel folytatjuk, Nigel Hess a Hölgyek Levendulában című filmhez írt kísérő zenéjéből szól egy hegedű szólós részlet, amelynek szólistája Joshua Bell, a Royal Philharmonicus zenekart a szerző vezényli.

0: A Hölgyek Levendulában című film kísérőzenéjéből szólt a részlet. A hegedű szóló Joshua Bell játszotta, a Royal Philharmonikus zenekart a szerző Nigel Hess vezényelte. 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz, egy viszonylag ismeretlen zenemű részletét hallgatjuk meg, és az a kérdés, hogy ki lehet

a zeneszerző. De nem csak a zeneszerző kilétére lehet tippelni, hanem arra is, hogy milyen korszakban született a mű, milyen műfajú mű, vagy egyáltalán bármilyen fajta észrevétel most itt helyén van a művel kapcsolatban, akár az is, hogy Beethoven-es zene Wagner-es szózban, vagy bármi, aminek kapcsán úgy érzik, hogy megfogták ennek a műnek a stílusát. Az elérhetőségeink a szokásosak 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@kukacradio.hu az e-mail címünk. Kezdődik a zene, várom a hozzászólásokat.

Na, ki lehetett ez a zeneszerző? Mit mondanak a hallgatók? Van, aki azt írta, hogy olyan Berliózos, más egy orosz zeneszerzőt vélt sejteni menne, megint más Niels Gade-t, vagy Gade-t, a dán zeneszerzőt. Még szóba kerültek a korai németek, mint például Mendelssohn, Schumann vagy Weber, és volt olyan is, aki eltalálta a tényleges zeneszerzőt, aki nem is olyan ismeretlen, mint amennyire ez a műve. Antonin Dvorák első szimfóniájának befejező tételét hallottuk, a Barmaus szimfonikus zenekart José Serebrié vezényelte. És hogy miért ilyen ismeretlen ez a mű? 1865-ben a 24 éves Dvorák komponálta ezt a művet. Az alcíme a szimfóniának Zlonice harangjai. Zlonice egy cseh kisváros, ahol a fiatal Dvorák zenei tanulmányokat folytatott, és ennek a templomnak a harangjait idézi meg ebben a szimfóniában. Meglepően hosszú szimfónia ez egyébként, bár csak 4 tétel, de 50-55 perc hosszúságú, és Dvorák élete nagyobbik részében ezt a szimfóniát elveszettnek hitte, mert hogy beadta egy prágai pályázatra, és soha többet nem kapta vissza. A kéziratot 1923-ban, tehát jócskán Dvorák halála után találták meg egy hagyatékban, ami külön érdekes, hogy a Rudolf Dvoráknak hívták a történészt, aki megtalálta, de ő nem volt Antonin Dvorák rokona, és még ezután is eltelt 13 év 1936-ig, amikor bemutatták először ezt a művet. Tehát Dvorák úgy adta közre a maga nagyon híres szimfóniáit beszámozva, hogy az első az hiányzott a sorból, mondván, hogy ő megírta azt a szimfóniát, csak sajnos kiadta a kezéből a partitúrát, és nem kapta vissza. Hát máig is viszonylag ritkán játsszák ezt a művet. Köszönöm szépen, hogy játszottak velünk. Jean-Marie Leclerc A-moll szonátájával folytatjuk, a Gavotte tételt játssza Jaap Schröder és Philipp Foulon, illetve Kettle House Gond.

Jean-Marie Leclerc ámol szonátájának gavott tételét Jaap Schröder játszott a hegedűn, Philip Fulon violadagamban és Kettle Haugson csembalón. És akkor elérkeztünk a mai utolsó zenénkhez. Johann Strauss a Cigánybáró című operettjének nyitányát játssza az amszterdami Concertgebouw zenekara, Nikolaus Arnonkúra karmester.

0: Johann Strauss a Cigánybáró című operettjének nyitányát játszotta az amszterdami Concertgebouw zenekara, Nikolaus Arnoncourt vezényelt. Külön érdekessége ennek a műnek, hogy amikor Strauss egy magyar témájú operetthez keresett irodalmi alkotást, akkor Liszt Ferenc hozta össze Jókai Mórral, és ő ajánlotta neki a Szaffi című kiseregényét, hogy abból legyen az új operet, ami aztán egy hatalmas nagy siker volt. Ezzel véget ért a mai muzsikáló délután, most hamarosan kezdődik a súgójuk Madarász Zsolttal, utána pedig kapcsoljuk Debrecent, a debreceni kórusverseny nyitó koncertjét közvetítjük majd élőben. Én pedig kollégáim Csík Gabriella zenei szerkesztő és Molnár Endre hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Szép hétvégét, szép estét kívánok. Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Ma 19 órakor és vasárnap 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Szombat este Piotr Csajkovszki Anyegin című három felvonásos operájának koncertszerű hazai előadását hallgathatják meg. A főbb szerepeket Anna Sapovalova, Alexei Markov, Prikner Szabolcs és Konstantin Fedotov énekli. A Nemzeti Énekkart és a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kovács János irányítja. Április 22-i felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
3: Érdekességekkel.
4: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
3: Ismeretszerzéssel.
5: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
3: És sok-sok kulturális értékkel.
6: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
3: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Egy ősbemutató is szerepel a Városmajori Szabadtéri Színpad júliusi kínálatában.
1: Ez egy addikcióról szóló darab, és az is nagyszerű dolog, hogy az Udvaros Dorottya játssza az édesanyját, egyébként több szerepet is játszik. Egy nagyon izgalmas produkció, mert ez az egész addikció kérdése, ez sajnos nagyon aktuális.
0: A 10 éve megtalált 24 vaszari képet is kiállítják Balatonfüreden.
2: Tulajdonképpen Vaszari teljes életművét átfogja az a 24 kép, mert különböző pályaszakaszából valók ezek a képek, tehát a hozzáválogatott raktári képekkel végigjárhatjuk Vaszarinak az életpályáját, a korai időszaktól kezdve egészen a haláláig az utolsó képekig.
0: A több száz kép, grafika és fotó mellett különleges tárgyak is szerepelnek a Diszeli Látványtár új kiállításán.
3: Amelyek igazi ritkaságként tekinthetők, az két fürdőkád. Az egyiknek a használati utasítását is módunk volt mellékelni, és ezt a kádat, ami összecsukható fürdőkád, hangsúlyozom, ilyennel nem igen lehet találkozni. Ez magyar világszabadalomként hirdette a korabeli propaganda.
0: A Súgoljuk mai adásában beszámolunk még a Zsámbéki Nyári Színház programjairól, a Műcsarnokban megnyílt Hemző Károly kiállításról és a 100 éve született Nagy Ernő Egri emlék kiállításáról is. Köszönti Önöket a szerkesztő Madarás Zsolt, ha tehetik, tartsanak velünk a következő 1 órában. Idén is nagyon gazdag program kínálattal várja a színház szerelmeseit a Városmajori Szabadtéri Színpad. A művészeti vezető Pere Martoni Krisztina, akit sok szeretettel köszöntök most itt a stúdióban, egy próbáról érkezett, lesz egy ősbemutatójuk. Ezen a hétvégén, pénteken és szombaton láthatják a Loop Társulat Emberek, Helyek és Dolgok című darabját. Ez ugye egy nagyon híres, világszerte bemutatott, 2015-ben Londonban a National Theatre-ben mutatták be először, és aztán világkörüli sikereket ért el, most érkezett el Budapestre. Gondolom ez az egyik legjobban várt előadás, most hétfőn beszélgetünk, és már nem kapható, pedig ebből dupla előadás is van. Jegy.
1: Igen, ez így van, tehát nekünk kötelességünk minden évben csinálni egy vagy saját produkciót, vagy koprodukciót. Csináltunk egyébként pont a Horváth Janival pár éve egy saját produkciót, amit ő írt, és Nyári Krisztián. A Janival mi egy régi kapcsolatot ápolunk, aki ugye egyik vezetője a Lupénak, a Horváth János Antal, ezt is ő rendezi, ezt a darabot. Nekik szükségük volt egy kicsit kimozdulni abból a kisebb térből, a Marcibányi térből. Fontos volt, hogy olyan darabnak találjanak helyet, ahol azt hiszem 8 szereplő van, és nem csak a kisebb lélekszámú darabok, amiket a Marcibányi játszanak. Úgyhogy nagyon örült, amikor én felhoztam ezt a lehetőséget, hogy dolgozzunk idén együtt. Ennek a darabnak egyik lényeges dolga, hogy a Lovas Rozi kicsit pihent, és ezzel az új bemutatóval nem pihent, mert játszott, csak nem volt új darabba benne, ezzel tér vissza tulajdonképpen. Ez egy nem annyira vidám, bár a Jani ígéri, hogy ez nem lesz, mégsem a szomorúság fogja uralni a színpadot. Ez egy addikcióról szóló darab, és az is nagyszerű dolog, hogy az Udvaros Dorottya játssza az édesanyját, egyébként több szerepet is játszik. Egy nagyon izgalmas produkció, mert ez az egész addikció kérdése, ez sajnos nagyon aktuális. Már szinte addiktívak vagyunk az addiktív témákra egyébként is, színpadon is és könyvekben is.
0: Ez egy függőségekkel küzdő fiatal színésznő,
1: így
0: és
1: van.
0: Az ő felépülése, hiszen az ő terapeutáját is Udvaros Dorottya így alakítja
1: van.
0: Majd.
1: Úgyhogy én még nem láttam egybe, egyelőre a meleggel küzdünk, és részpróbák vannak, azt hiszem, hogy majd este fog lemenni először egybe, nagyon izgulok, hogy milyen lesz, mert ugye mi csak nézünk a partvonalról, mint koprodukció társak, és nagyon-nagyon izgulunk, de hát most 2-szer is lemegy, és majd valószínű, hogy meg lesz nyitva egy 3. előadás is.
0: Ugye ez egy ősbemutató, de rengeteg olyan darabot láthatnak, amik különböző színházakban az évadban is futottak. Azt talán mindenki tudja önről, hogy a Magyarországon talán a legtöbbet színházba járó színésznőről van szó, hiszen szinte az összes darabot látja, nagyon-nagyon nehéz lehet azért ebből válogatni.
1: Hát igen, tulajdonképpen nekem nincsen hétvégém se, nyaram se, telem se. csak az a 28 nap szabadságom van, de ezt én mérem magamra, mert nem kényszerít erre senki. Önjáró ember vagyok, nem kell rám parancsolni, hogy végezzem a munkámat, hanem inkább túlteljesítek. Tehát hétvégén is mindig megyek, sokszor két előadást is nézek naponta. Tehát tényleg, amikor azt mondják, 300 előadást biztos látok egy évben, határon innen, határon túl.
0: És ebből kell kiválasztani ezt a szűkített mezőnyt, amit majd láthatnak a nézők. Hát gondolom azt is figyelembe kell venni, hogy néha kisebb színházakban megy el, itt viszont azért ez egy nagy színpad, tehát közönségbarát, nyárbarát produkciókat, könnyebb darabok is szerepet kapnak ebben a fesztiválon. Neil Simon pletykafészek, Neil Simon neve azt hiszem egy húzó név, ez a Veresegy Színház előadásában egy bohózat majd vasárnap.
1: Igen, és a Nagy Sanyi játsza főszerepet, nagyon vicces darab, és a Veresegyházától mindig igyekszem valamit hívni minden évbe, mert minőségi előadásokat csinálnak, és ők is szabadtér, úgyhogy ez nagyon klassz kis előadás, mert annyira jó felhőtlenül nevetni, tényleg nincs is annál jobb szerintem, és a legnehezebb műfa is.
0: És ugye van benne egy krimi szál is, és amit kapcsolódhatunk már Agatha Christiehez, az Éjfél Tájt című darabot is műsorra tűzik majd július 20-án hétfőn. Agatha Christie ugye ezt át is írta, ezt a darabját a második világháború után.
1: Hát ez csodálatos, ez egy nagyszerű előadás, szintén Rohonyi Barna Egri Márti főszereplésével, nagyszerű nyári szórakozás szintén.
0: Azok az előadások, amikből dupláznak, azt gondolom, az már kiderült, hogy az eredeti színházban is nagyon nagy sikerrel ment. Talán a világon a legsikeresebb Magyarországon volt a Csengetett Milord című angol sorozat. Az Orlai produkció készített ebből előadást, hát csak két név, Lady Lavender szerepében Molnár Piroskát, és ugye a Meldrum ház fejében George Meldrumot pedig Jabronka József alakítja.
1: Igen, igen, hát ez szerintem egy nagyon jól sikerült produkció. Imádják a nézők. Magyarországon egy elképesztő sikerű darab. Ugye eljöttek a bemutatóra a szerzők is, és ők is el voltak ájulva attól, hogy micsoda szeretet veszik körül ezt a darabot.
0: Egy másik érdekes előadás majd július 24-én pénteken lesz. Két kortárs szerző írt egy-egy-egy felvonásos darabot, tulajdonképpen a generációk közti ellentétek vagy kibékíthetésről szól. Keresztes Tamás itt a rendező, hát őt már megszokhattuk, hogy az utóbbi időben egyre többet rendez, például az Ivánka bácsit, ugye a Ványa bácsi kicsit átalakítva Budaörsön, az is egy remek előadás.
1: Igen, hát Keresztes Tamás az egy garancia a minőségre, a művészi igényességre, a finomságra, az árnyaltságra, nagyon-nagyon-nagyon szeretem minden rendezést. És itt nem volt olyan, amit ne szerettem volna. Ez egy érdekes kísérlet volt, az Átriumban mutatták be, és az írókat azt kérték, hogy az egyik felvonást Németh Gábor írja, a másikat a Bíró Zsombor Aurél. Szintén egy ilyen családi, abúzív történet, de nagyon-nagyon vicces. Mucsi Zolival a főszerepbe, hát annél jobb hívószó nem is kell, és a fiatal olasz Renato, aki szerintem korosztályának egyik legtehetségesebb, nem csak színésze, hanem alkotója, és Kádár Kinga játsszák, hát én nagyon-nagyon sokat nevettem, amikor megnéztem, és szerintem ezt mindenki nagyon fogja élvezni, ha eljön.
0: A gyerekekre is gondoltak, hiszen például júliusban is lesz két gyerekprogram, és azt mondta, hogy az egyik a Szíve Csücske.
1: Augusztusban lesz a másik, az mindig a Halászjutka. Ez pedig egy címdarab, ami egy bábos darab, igényesen előállított darab, a Presser Gábor írta originálisan a zenéjét, Csetényi Anikó Presser Gábor, a Piros Esernyő. Ez számomra azért volt fontos, szinte misszió, hogy meg legyen hívva, mert nem merem mondani, de úgy tudom, hogy 40 színész mondott föl egy ponton a Kolibri Színházba, és ők összeálltak, ez egy elég nagy létszámú dolog, és csodálatos bábokkal, csodálatos színjátékkal, ez a bábszínház, ez egy teljesen külön világ, és majdnem azt mondom, hogy a legprogresszívebben fejlődő művészeti ág Magyarországon a véleményem szerint. Jobban kéne, hogy az emberek tudják, ismerjék, hogy ez micsoda egy gazdag világ július 16-án, úgyhogy remélem, hogy jönnek és élvezni fogják, mert nagyszerű előadás, nagyon igényes.
0: És lesznek stand-up műsorok, beszélgetések is, például kiemelhetjük, hogy Kepes Andrásnak megjelent az új könyv. könyve, és vele is lesz egy beszélgetés a színpadon.
1: Kepes Andrásnak az Igazad van című könyvéről van szó, ami egy nagyon-nagyon olvasmányos, nagyon izgalmas témát vet fel, hogy mitől különültünk így el a világba. Nem akar választ adni ő, hanem inkább egy kérdésfeltevés, elgondolkoztat, hogy magunkba kell nézni, hogyha olvasuk a könyvet, de ugye az András egy fantasztikus előadó és egy fantasztikus gondolkodó számomra. Imádom, ahogy két lábbal áll a földön, ahogy máshogy néz rá a dolgokra, és vele fog beszélgetni Krisnik Petra. Ő is egy csodálatos fiatal színésznő, akinek van egy podcastje is, és méretetlenül művelt és izgalmas gondolkodó, és ő egyébként ezen az estén fog utoljára föllépni Magyarországon, amennyire tudom, mert elköltözik, úgyhogy nekem ezért is egy ilyen érdekes este lesz, de az András hallgatni az maga egy szabad egyetem, úgyhogy oda is nagyon várjuk a nézőket.
0: A Városmajori Szabadtéri Színpad programjairól Pere Martoni Krisztina művészeti vezetőt hallották. Idén elindították a Kultúra Mindenkié elnevezésű kezdeményezést, amelynek célja, hogy a színházi élmény azokhoz is eljusson, akik számára ez anyagi vagy szociális okokból ritkán hozzáférhető. A program keretében a színház 11 saját szervezésű előadására biztosít ingyenes belépést összesen 350 rászorulónak.

0: Egy hete nyitotta meg kapuit a Zsámbéki Nyári Színház, amelynek előadásai a Zicsi kastély árnyas udvarán, illetve egy alkalommal a Rom templomban várják a közönséget egészen szeptember közepéig. Összesen 18 produkciót láthat a közönség a legkiválóbb hazai művészek részvételével. Idén külön hangsúlyt helyeztek a gyermekeknek szóló programokra. Palkovics Máriát, a színház szervezőjét, Veres Emese Gyöngyvér kérdezte.
1: Már elindult a Zsámbéki Színházi Fesztivál, hiszen már az elmúlt héten volt egy előadásuk. Az idén volt-e egyfajta koncepció, ami mentén felépítették ezt a fesztivált, amely két helyszínen is látható majd Zsámbékon?
2: Igazából minden évben ugyanaz a koncepció, hogy a Zsámbéki Nyári Színház színpadán egyszerre legyen jelen a zene, az irodalom és a színház, és minden évben ezt próbáljuk szem előtt tartani, hogy igyekezzünk olyan előadásokat elhozni, amik egyrésztről populárisabbak is akár, de olyat is, amelyik az irodalom, az elgondolkodtató előadások felé viszi el a közönséget. Úgyhogy változni nem változott az alapkitűzésünk az indulás óta, inkább az, hogy ezeket próbáljuk erősíteni, hogy a zene, az irodalom és a színház egyszerre legyen jelen.
1: Ami mégiscsak egyfajta változás talán, hogy sokkal több mindent kínálnak az idén a gyerekeknek, azaz a családoknak, tehát korábban is volt egy-egy előadás, de most célzottan próbálják a családokat megszólítani.
2: Így van, igen, ennek nagyon örülünk. Ez amúgy minden évben terv volt, nem mindig sikerült úgy, ahogy szerettük volna, de idén négy olyan előadással is várjuk a családokat, amiről azt gondoljuk, hogy népszerűek lesznek. Július 12-én Bartos Erika, Bogyó és Babóca előadása, utazás Államországba, aztán utána szintén júliusban ugye Kipkop és Tiptop története, ami nem csupán a gyerekeknek, hanem még a szüleiknek, meg talán még már a fiatalabb nagyszülőknek is ismerős lehet. Aztán ott van Pöttyös Padné és Kockás Peti, róluk is szintén elmondható, hogy nem csak a gyerekek kedvenc mesehősei, hanem talán a szülők is, és a Csüsűről, a Sárkányról pedig ne is beszéljünk, hiszen generációk nőttek föl rajta. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindegyik olyan előadás, ami kiváló szórakozást biztosít majd az egész családnak, és arra is figyeltünk, hogy még az egyéb előadásaink az esti órákban 20-30-as, 20 órás kezdettel indulnak, ezeket az előadásokat délelőtre tettük, tehát az egészen picikkel is el lehet jönni, utána bőven lesz még idő ebédelni, meg lefektetni őket.
1: Nagy a műfai gazdagság is, hiszen van zenés irodalmi pódiumest is a klasszikus színdarab mellett, van operett is, van stand-up, tavaly emlékeztünk Nagy Lászlóra, Nagy László Szécsi Margit est is lesz, de a színházi fesztivál keretén belül lesz még egy külön minifesztivál is.
2: Igen, itt a koncert és az irodalom, ahogy így említettem az elején, itt valóban egyszerre fog megjelenni, hiszen július 19-én lesz ez a minifesztivál, amit említett, melyen Vecsei H. Miklós és a Cube csapata látogat ismét Zsámbékre, ugye ők visszatérő vendégeink, és mindig nagy szeretettel fogadjuk őket mi is, és hál' Istennek a közönség is. Ezúttal Csóri Sándor, Pilinszky János és Radnóti Miklós életművét idézik meg, és a szarvassá változott fiú történetét ismerheti meg a közönség, de őket megelőzi ugye az egyik nagyon népszerű zenei formáció, a Platon Karatajev duó koncertje. Igen, valóban összművészeti este lesz. Itt tényleg jelen lesz minden, amire mi törekedtünk, úgyhogy remélem, hogy a közönségnek is tetszeni fog. Minden évben nagyon örülünk, hogy nem csak a közönségünk visszatérő, hanem vannak olyan művészek is, akik rendszeresen évről évre ellátogatnak a Zsámbéki Nyári Színház színpadára. Ez így lesz idén is, mert itt lesz például Lackfi János, a Három nő egyeset című új tragikomédiájával, amelynek a főszereplői Sajgál Erika, Kovács Vanda, Moles Korsolya és Őze Áron. Szintén visszatérő vendégünk Kollár Klemenc László, aki ezúttal László Zsolt színművésszel áll majd a színpadra. Hát ő még nem volt nálunk, úgyhogy szeretettel várjuk őt is. Ez a Szív Hasad című zenés-irodalmi pódiumes lesz július 12-én, és akiről már beszéltünk, és amúgy nagyon sok mindenben a művészeti tanácsadója a Zsámbéki Nyári Színháznak, ő Vecsei H. Miklós, aki szintén minden évben több előadáson is szereplőként vagy rendezőként részt vesz. Ilyen lesz például a Kártyajáték, ahol Beg Zoltánnal láthatjuk, vagy ugye a már említett Nagy László Szécsi Margitest, ahol rendezőként is debutál, vagy pedig a szeptember 13-ai záró esemény, a Hortus Conclusus.
1: Tehát szeptember 13-áig, akit érdekel ez a műfaj, megtalálja a programot önöknél. Ugye a Rom templomban és az Icsi kastélyban lesznek ezek a programok, és egy-egy esőnapot is beiktattak, de hát ahogy most az időjárás kinéz, valószínűleg minden az eredetileg meghirdetett dátumon lesz.
2: Igen, igen, bár azért ugyan eső napot is beiktattunk, de rögtön az elején a hőség miatt maradt el pont a második előadásunk, a Kalamazu, amit július 7-én fogunk műsorra tűzni, mert ugye éppen ezen a 29-i napon akkora hőség volt, hogy azt mondták a színészek, Hernádi Judit és Kern András, hogy ők azt gondolják, hogy ezt jobb lenne elhalasztani egy másik időpontra, úgyhogy aki a Kalamazut szeretné megnézni, és nem akar lemaradni róla, akkor július 7-én megteheti majd.
0: A Zsámbéki Nyári Színház produkcióiról további részleteket találnak a zsambekinfo.hu oldalon.

0: Nagyszabású vaszari kiállítás nyílik szombaton a Vaszari Villában, Balatonfüreden. Gergely Marian kurátort köszöntöm most a telefonvonalban, Balatonfüreden értük el, hiszen az utolsó simításokat végzik a kiállításon. 50 képet hoznak el a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből, és láthatja a nagy közönség Balatonfüreden. Azért sokaknak ismerős lehet majd ez, hiszen ha jól tudom, akkor az a 24 kép is kiállításra kerül most, amelyet már néhány évvel ezelőtt a Nemzeti Galériában is láthattak a nézők, hiszen ezek a festmények, ezek úgymond lappangtak a múzeum raktárában, és két vászon tekercsben találtak meg 20-20 új vaszari festményt.
1: Igen, valóban ennek a kiállításnak az a szenzációja, és tulajdonképpen azért is hoztuk le ide a Vaszari Villába, hogy egy nagyobb közönség is megismerhesse meg. Egyáltalán a Vaszari Villa annyira kötődik a Vaszari családhoz, Vaszari Koloshoz, hogy ez szinte természetes, hogy időnként egy-egy időszaki vaszari kiállítás itt bemutatkozik, és ez adta az aktualitását, hogy ez a 24 korábban ismeretlen kép, ami a raktárrendezés közben tulajdonképpen mint egy krimi előkerült a legnagyobb örömünkre. Ezt most be tudjuk itt is mutatni Balatonfüreden. Tulajdonképpen a Vaszari teljes életművét átfogja az a 24 kép, mert különböző pályaszakaszából valók ezek a képek, tehát a hozzáválogatott raktári képekkel végigjárhatjuk tulajdonképpen Vaszarinak az életpályáját, a korai időszaktól kezdve egészen a haláláig, az utolsó képekig.
0: Egy kurátornak gondolom az különösen izgalmas dolog lehetett már akkor is 2016-ban, amikor erő kerültek ezek a képek, hogy Vaszarinak hihetetlenül gazdag az életműve, és hogy még találunk ilyen fantasztikus képeket, amik ugye valóban az impressionista korszakától a Dunakorzó képeken át egészen a tengerparti színes tájképeiig terjednek.
1: Igen, ez egy fantasztikus élmény volt mindannyiunk számára, és tulajdonképpen azóta se sikerült megfejteni azt a rejtélyt, hogy ezek a vaszari műtermében feltekert képek miért lettek így külön csoportosítva részéről, mert ezek némelyik teljesen befejezett fantasztikus alkotások, vannak tanulmányjellegi művek is köztük, de különböző korszakokból, tehát még azt se fejthettük meg, hogy esetleg ez egy kiállítási anyag lett volna, amit ő félretett, és az így egy kupacban megmaradt, tehát erre még azért választ kell találnunk, hogy ezek a képek miért voltak így föltekerve, csoportosítva az ő műtermében. De hát a hagyatékkal bekerült ez a két tekercs, ez olyan szenzációt jelentett számunkra, hogy fantasztikus, mert gyönyörű képekkel gazdagította a vaszari gyűjteményünket.
0: Ami egyébként is nagyon gazdag, hiszen a vaszari hagyaték gondozása és annak bemutatása az mindig is egy kiemelt feladata volt a Nemzeti Galériának. Talán 2022-23-ban volt ez a kiállítás, már akkor arra gondoltam, hogy hát ezeket a képeket szinte folyamatosan látnunk kellene, tehát ugye, hogy véget ért a tárlat, és akkor azért ezeknek a többsége ismét a raktárba került.
1: Valóban igen, mert a Nemzeti Galériában a kiállítási tereink azért korlátozott lehetőségeket adnak az állandó kiállításon, hogy mindent be tudjunk mutatni, ami a gyűjteményünkben van, de azért szoktuk cserélgetni az állandó kiállítási anyagot is különböző tematikák mentén, tehát azért van rá mód, hogy ha nincs is időszaki kiállítás, akkor ezek a képek bemutatásra kerüljenek, de valóban ez egy jó alkalom most Balatonfüreden, hogy ismét a nagy közönség elé tárjuk ezeket az új felfedezéseket.
0: Ugye a nagybátyja Vaszari Kolos bíboros, esztergomi érsek, pannonhalmi főapát építette nyaralóként 1892-ben ezt az épületet, és tulajdonképpen egy jó 20 évig ez a társadalmi politikai élet központja volt. Azt is tudjuk, hogy Vaszari János is járt fiatalon ebben a villában, de csak nekem nem dereng, vagy azért Vaszarit nem mondhatjuk a Balaton festőjének?
1: Nem igazán, bár itt a kiállításon is lesz egy festménye, ami a Balatonhoz kötődik, tehát egy-két festményét ismerjük, de nem jellemzően. Tehát ahogy Egri Józsefre mondjuk, hogy ő a Balaton festője volt, Vaszarira ez nem mondható el, inkább a tengerpart festőjeként ismerjük, ha már valamilyen vízzel kapcsoljuk össze. De nagyon jó kapcsolatot ápolt a nagybátyjával, aki nagyon sokat segítette őt. Egyébként magáról a nagybátyjáról a korai éveiben több portrét is festett, amit a műcsarnokba is bemutatott, tehát nagyon szép portré festményei vannak a nagybátyjáról.

0: képei, és hát utána a legismertebb, tehát tengerparti képei, a párizsi nőket bemutató képei, illetve a tatai villában készült virágcsendéletek, parkjelenetek, tehát mindaz a tematikai egység, ami a vasari életpályára jellemző, az egy-egy ilyen téregységként megjelenik a kiállításon is.
1: Ez a kiállítás több hónapon keresztül nyitva lesz Balatonfüreden a vasari villában, tehát nem csak a nyári strandolás mellett lehet ezt megtekinteni, hanem ha jól tudom, egészen január elejéig láthatják majd a nézők.
0: Igen, ez volt a vasari villa kérése is a kiállítással kapcsolatban, hogy ne csak a nyári szezonban, amikor a nyaraló közönség látogathassa, hanem ősszel is, meg egy kicsit rosszabb időben is, amikor főleg kirándulnak a turisták, vagy akik a Balaton szerelmesei, azoknak legyen olyan kulturális élményük is, ami a vasari villához kötődik.
1: És ha jól tudom, akkor a távlati tervek között szerepel, hogy a vasari család életét bemutató tárlat is majd helyet kap a vasari villában.
0: Igen, a vasari villának van egy másik szárnya is, ahol szintén időszaki kiállítások szoktak szerepelni, de azok inkább kortárs és modern anyagot szoktak bemutatni. De most egy olyan terv született, hogy a vasari villához kapcsolódjon egy olyan állandó kiállítás, amely nem csak a vasari János festőhöz, hanem a vasari családhoz kötődik, hisz vasari Kolost már említettük, de van vasari Piroska, vasari Gábor, egy másik vasari János, írók, színházrendezők, színészek és egyéb művészek, akik tulajdonképpen ismertek a magyar közönség előtt. Tehát egy olyan összefüggő, érdekes kiállítást terveznek, ahol ezeknek a tárgyi anyaga, dokumentációs anyaga megjelenik, és annak is lesz egy kis képzőművészeti összeállítása.
1: Viszont ez a mostani kiállítás gondolom nagyon népszerű lesz, hiszen vasari neve azt hiszem, hogy hívó szó a képzőművészet iránt érdeklődők számára, hiszen nemrég például egy nagyszabású Budapest tematikájú kiállítás nyílt a Kizelbach galériában, és ott is nagyon sokan nézik a vasari képeket egy külön teremben.
0: Igen, hát Vasarinak egyik kedvenc témája volt a Dunakorzó, és az a Dunaparti panoráma, ami mind a mai napig csodálattal tölt el mindenkit, nem csak minket, budapestieket, hanem a Budapestre látogatókat is. Tehát nyilván a Budapestet bemutató kiállításnak egyik szenzációja tud lenni, hogyha Vasaritól ezek a nagyon kifejező és nagyon színes, szép Dunakorzó képek megjelennek.
1: Gergely Marian kurátort hallották. A Vasari az ismeretlen ismerős című kiállítás szombattól január 3-áig látható a Balatonfüredi Vasari villában.

0: Újabb találkozások. Ez a címe annak a tárlatnak, amely a műcsarnokban látható. Ez egyrészt Hemző Károly 50 évvel ezelőtti tárlatának címére utal, másrészt a generációk közötti újabb találkozásokra is, hiszen Hemző Károly számos generációra hatott. A kiállításon a 2013-ban alapított Hemző Károly díj nyerteseinek képei is láthatók. Szarka Klára kurátorral Veres Emese Gyöngyvér beszélgetett.
1: Még előzetesen megnéztem Hemző Károlynak az életrajzát, és gondolkoztam, hogy vajon miért kerül ő most a figyelem középpontjába, hiszen nincs kerek évforduló. De igenis, 50 éve volt az első kiállítása a műcsarnokban. Ez adta az apropót, és így épül fel aztán a tárlat. Hogyan válogatott?
2: Nagyon nehezen, mert hogy a bőség zavarával küzdöttünk, ahogy ez általában előfordul Hemző Károly esetében.

0: Tében, mert hogy felelősségem teljes tudatában kijelentettem, hogy nem csak eszméletlenül sokat dolgozott, és több százezeres nagyságrendű a hagyatéka, hanem hihetetlenül jók ezek a képek. Tehát mondhatnám inkább megfordítva, hogy alig van nem jó képe, nem érdekes képe, nem fontos képe. De itt ebben az esetben, amikor valóban ez az 50 év volt az apropó, ehhez próbáltam részben a dokumentációt, ami megmaradt, ami hihetetlenül izgalmas, ami a saját készülődése a kiállításra és az eltervezése annak a nagyon nem szokványos 76-os kiállításnak, illetve a tőle megmaradt vintás képeknek az ezt erősítő, az ő személyiséget egyre színesebben és teljesebben megmutató válogatást próbáltam, ugye három teremből áll a kiállítás, ebben az első teremben megidézni.
1: Mi volt a szokatlan abban a korban, hogy kiemelte?
0: Hogyha csak formailag nézzük, akkor például a képek mérete. 30x40-es volt az átlagos kiállítási kópia, szépen bekeretezve, fölakasztva a falra, és itt több méteres képek voltak, ez az egyik dolog. A másik, hogy nem egyszerűen képek voltak kitéve, hanem a kiállítás egésze egy egységes egészként ki volt gondolva. Ez ma már azt mondhatom, hogy evidencia, de ez 76-ban egyáltalán nem volt az. A harmadik pedig, ami a leginkább határokat feszegető volt, hogy nem pusztán a saját képeit és annak a jelentését eredetiben próbálta megmutatni, hanem újraértelmezte ezeket, képösszállításokat, tablókat készített belőlük. A tablók, hogy egyre jobbak és egyre kifejezők legyenek, ennek érdekében a saját képeit a tradicionális fotószemléletben elfogadhatatlan módon megváltoztatta. Nagyon megvágta, megfordította, nem oldalhelyesen állította ki, mert hogy úgy gondolta, hogy ott abban a képegészben sokkal jobban működik. Úgyhogy azt hiszem, hogy előtte biztos nem, de hogy utána is nagyon sokáig ilyen szemléletű kiállítás nem volt Magyarországon.
1: Tudjuk azt róla, hogy hány fajta tematikában alkotott, kiemelkedőt, mi mindent honosított meg, és talán az a nagyon jó ebben az első teremben, hogy nem próbálta meg tényleg így az adott tematikákat valahogy nagyon nyilvánvalóvá tenni, nagyon leszűkíteni, hanem minden egymásba és egymásra hat.
0: Így van, mert hogy ezt ő le is írta, meg nyilatkozta is annak idején, és azt hiszem, hogy ez a kiállítás, és remélem ezzel a teremmel megidézzük, hogy ez persze szólt az ő találkozásairól, ami a címe volt ennek a kiállításnak, de hogy ő írta a katalógusban, hogy a végső cél találkozás önmagammal. Tehát, hogy átlépett egy olyan határon a fotográfiát illetően, amin addig eszébe se jutott senkinek átlépni, hogy egy másfajta értelme is lehet a képnek azon túl, amit ábrázol.
1: Tehát nem csak dokumentarista fotó lehet, tehát nem csak riportfotó, hiszen ugye ő a sportból indult, látjuk az első tudósításait, de aztán ott vannak a híres étel és állatfotói.
0: Így van, állatfotók, zsánerképek, tájképek, portrék, mindent csinált, aktot is csinált, azt nem nagyon állította ki. Egyébként azon kívül a fotográfia minden műfaja érdekelte, és tényleg mondták a kortársak is róla, úgy fényképezett, hogy más levegőt vesz. Tehát valószínűleg ezért is csinálhatta meg ezt a 76-os kiállítást. Tehát, hogy az ő számára a fotografálás nem valamiféle a lelkén és a testén kívülálló dolog, amire használja a lelkét és a testét, hanem az volt ő maga.
1: Ahogy ön mondta itt, hogyha lejött az emeletről, akkor is hozta magával a fényképezőgépet, hogy nehogy valamit esetleg a földszinten elszalasszon.
0: Így van, és lehet, hogy amit ő a földszinten meglátott, az egyáltalán nem abban az elsődleges értelemben kapja majd meg a jelentését, mint ahogy ott szék a teraszon, otthon csinálta a teraszukon. És aztán lett belőle egy sorozat, aminek az időskori fájdalommal és sötétebb gondolatokkal való rezonanciája a lényege.
1: Aztán látjuk Hemző Károlyt különböző fotókon, megjelenik ő maga is, ahol éppen alkot, tárgyal, ahol későbbi feleségével, Lajos Marival együtt van. Tehát tulajdonképpen nem csak az ő munkásságáról, hanem róla is szól, és hogyha tovább jövünk a másik két terembe, akkor a hatásáról is, és az utóéletéről.
0: Így van, mert hát igen, ahogy mondtam, hogy ő egy a fotográfiával, és ez tudatosan és nem tudatosan is hatott a korábban is, és azóta is. Tehát, hogy nagyon érdekes nekem, ugye az özvegy alapított egy díjat, aminek a gondozására egy alapítványt létesített, annak vagyok én a titkára nagy örömmel, és kurátorai Kornis Péter, Bánkuti András és Bácsi Róbert László, és fiatal fotográfusoknak írunk ki pályázatot minden évben, most már 2014 óta, és nagyon érdekes beszélgetni azokkal, akik finalisták vagy díjazottak lettek ezen a pályázat sorozaton, hogy mennyire rezonálnak, mennyire értik meg, érzik Károlynak a gondolkodásmódját, az alkotói módszereit és az életművét, mennyire egyedien és ugyanakkor nagyon közelien, kvázi családiasan képesek értékelni.
1: Ejtsünk néhány szót még a díj kurátorairól is, akik szintén bemutatkoznak, és ami ott nagyon jó, és aztán ugye átvezet a finalisták termébe, hogy a különböző generációk szemlélete és a technika fejlődése mutatkozik meg általuk, hiszen ugye Kornis Péter Hemző Károlynak a kortársa volt, Bánkuti András aztán a tanítványa, és jön a legifjabb kurátortag ilyen szempontból.
0: Így van, hát Kornis Péter jövőre 90 éves lesz, és tényleg ez egy nagyon-nagyon közeli barátság volt, és ilyen fegyverbarátság is volt, mint fotográfusok egymás között, de ennél még jó szorosabb. Tehát az nyilvánvaló volt, hogy amikor ezt az alapítványt megcsináljuk, akkor Péternek benne kell lennie, és meghatározó szerepének kell lennie. Ugyanúgy a 70-esek nemzedékét képviseli most már Bánkuti András, aki tényleg azon kevesek egyike volt, aki beosztottja le gyakornokként Karcsinál kezdett, és tényleg nagyon sokat tanult tőle. Van 4 videó a kiállított térben, erről beszél Bánkuti András, és Lajos Mari is megszólal, Kornis Péter is, és Bácsi Róbert László is. Bácsi Róbert László 50-es, akinek már egy egészen más szemléletű és stílusú sorozata van itt, és bizonyos szempontból átkapcsol ide az utolsó terembe, ahol az eddigi díjazottaknak, kivéve Mór Zsófi, aki a megnyitva előtt egy héttel kapta meg a díjat, ő még finalistaként szerepel, de hogy a 12 díjazottnak egy-egy anyagából látható itt egy válogatás.
1: Tudom, hogy ez egy olyan kérdés, amit általában nem szoktak szeretni a kurátorok. Van-e önnek kedvenc képe?
0: A Karcsiéból próbálok választani, mert a kortársakéból tényleg nagyon sokat tudnék, nem mint hogyha a Hemzőjéből nem tudnék nagyon sokat, de nem csak műfajban, hanem stílusban, érzületben, megoldásban is mennyire sokféle volt Károlynak a munkássága. Nekem pillanatnyilag az egyik kedvencem a Vasas képző művészköre című. Enyhén szólva ironikus képe az idős amatőr festőkről, akik egy aktot álló fiatal hölgyet stírölik azzal a feljogosítással, hogy ők igazából csak festészetet tanulnak, tehát hogy annyira bájos az a kép. Benne van Károly éles látása, de ugyanakkor a nem ítélkező, csak konstatáló iróniája. Így állt a világhoz. Ez szerintem tanulandó.
2: Szarka Klára kurátort hallották. Az Újabb találkozások című kiállítás szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban.

0: Vízvillany címmel nyílt a napokban időszaki kiállítás Diszelben a Látványtárban. A Látványtár művészeti vezetőjét és a kiállítás rendezőjét, Vörösvári Ákost köszöntöm most a vonalban. Megszokhatták, akik a Balaton felvidéken nyaralnak, hogy minden évben előrukkolnak egy tematikus kiállítással. Meglehetősen érdekes az idei kiállítás címe, Vízvillany, így egybeírva. Ezt a címet az inspirálta, hogy a Látványtár egyik épületének felújításakor régi villany- és vízvezetékek bukkantak elő.
1: Igen, valóban. Ez indította el a kiállítás gondolatát. Sokkal közvetlenebb kiváltó oka is lehetett volna ennek a kiállításnak, de ez nekem is csak később jutott eszembe, mert hogy ez a vízimalom, az egykori Stankovics malom, ami most a Látványtár kiállítóháza, az nem csak őrölt annak idején, hanem elektromosságot is termelt a víz erejével. Az az érdekessége többek között ennek, hogy előbb volt Diszelben ilyen módon villamosság vagy villanyvilágítás, mint Tapolcán.
0: És ugye ez a malom, ez sajnos elég hányatatott sorsra jutott a második világháború után, és aztán 1990-es években kezdődött meg a felújítás, és ugye mondtuk, hogy az egyik épület felújításakor bukkantak elő ezek a vezetékek, hiszen itt a főépület mellett kisebb épületek is találhatók, amik szintén renoválásra kerültek, és most a főépületben látható ez a nagyszabású kiállítás, rengeteg tárgy van, én több kiállításokat láttam már a korábbi években, de gyakorlatilag a bőség zavarával küszködnek, mindig az az érzésem.
1: Én szeretem a kiállításokon a bőséget, és olyan gazdag ez az anyag a vízről is, a villanyról is, és annyi minden kimaradt, amiből egy önálló kiállítást lehetne ugyanerre a témára rendezni, érdemes is volna, mert nagyon gazdag tematika.
0: Kicsit tágan is értelmezik ezt a vízvillanyt, mondjuk például van olyan fotó, ami egy balatoni vihart ábrázol, hát ugye ott a villamosság, az elektromosság és a Balaton is megjelenik, mint téma.
1: Hát igen, én korábban sose találkoztam villámot ábrázoló festményekkel, és most, hogy készültem erre a kiállításra, elmentem néhány fiatalabb művész műtermébe, és így találtam három villámos képet is, amiket örömmel beválogattam az anyagba. Az egyik villámfestő Nagy Gabriella, a másik szerző pedig Péterfi Ábel.
0: Grafikákat is láthatunk itt például, ami a nádaratást ábrázolja, ami manapság már egy ritka dolog a Balatonnál.
1: Hát nem is tudom, hogy mikor lehet ez utoljára, nem fagy be a szó.
0: A látogatóknak azért fontos, hogy legyenek húzó nevek is, például a kiállításon látható Moholy Nagynak egy érdekes színes grafikája.
1: Igen, hát vannak tárok a kiállításban a sok-sok ismeretlen szerző mellett. Maurer Dóra például, Altorjai Sándor, Haraszti István, nehéz felsorolni.
0: Azt tudja, hogy körülbelül hány tárgyat, illetve festményt, képet, grafikát állítottak ki összesen?
1: Gondoltam rá, hogy megszámolom, de máig nem került sor erre, viszont több mint 80 szerző szerepel.
0: A gyógyvizeket, ásványvizeket ábrázoló, nem is tudom, hogy ezek plakát, vagy inkább borító tervek. Ez egy kicsit nekem ismerős, és a Magyar Nemzeti Galériában volt egy kiállítás, mintha ott is láttam volna ezeket az alkotásokat.
1: Ezek számoló cédulák, ami réges-régen kiment a divatból. Ezek csodálatos reklámhordozói voltak a legkülönbözőbb cégeknek, vállalkozásoknak. Ennek a hátán adták össze a kereskedők a vevők által vásárolt tételeket, és ezt sokan nem dobták el, hála Istennek, és komoly gyűjtőtábora van napjainkban.
0: Makki György is egy húzó név lehet, neki egy 8 alkotásból álló sorozatát állították ki.
1: Igen, azt nagyon szeretem, azt a sorozatot, és már másodszor szerepel látványtári kiállításokon. Egy itáliai útja során készültek, amikor is egy kirakat üveget tisztító hölgyet kapott lencse végre 8 fázisban. Tehát amikor csupa szappan buborékos az üveg, ezzel kezdődik, és amikor már ragyogó tiszta, ezzel végződik a sorozat, és közben a mozdulatok, meg a hölgy arc kifejezése, szóval remek fotó teljesítmény.
0: Egy különleges csillárról is láthatunk egy fotót Lugosi Lugó Lászlótól a kiállításon.
1: Erre nagyon büszke vagyok, erre részben a fotóra, részben a csillárra. Ezt én szereztem még a feleségem ügyvédi irodájában lógott Tapolcán, és Lugó egyszer ott járva önarcképként készített egy fotót, mert hogy ragyogóan tükröződik az ő egész alakja ebben az Art Deco csillárban.
0: A kiállításon a víz-villany tematikára rímelve konkrét tárgyakat is láthatunk. Kiemelne ezek közül néhányat?
1: Amelyek igazi ritkaságként tekinthetők, az két fürdőkád. Az egyiknek a használati utasítását is módunk volt mellékelni, és ezt a kádat, ami összecsukható fürdőkád, hangsúlyozom, ilyennel nem igen lehet találkozni. Ez magyar világszabadalomként hirdette a korabeli propaganda, és 1932-ben született, úgy tudom. És ezek horganyzott bádokból készült kádak, a másik pedig egy olyan ülőkád, aminek ha kerekei lennének, kintóként is használni lehetne tulajdonképpen, pazardarabok.
0: Nekem az egyik kedvencem Tamás Noémi Éjszaka című műve.
1: Ennek örülök, az egy tényleg egy nagyon nagy erejű festmény, és ifjú korában készült, amiben egy rettenetes kinézetű kutya uralja az éjszakát néhány árva villanylámpa társaságában.
0: Már évek óta egy izgalmas kerámia kiállítást is megtekinthetnek önöknél a látogatók.
1: Bán Marian, kedves egykori barátunk, hagyatéka került letétbe az alapítványhoz, és egy egykori kis könyvtárszobát engedtünk át ennek az anyagnak a bemutatására, és ez ideális, úgy méretében, mint hangulatában. Végtelen játékosság és találékonyság jellemzi az egész életművet. Ezek babákat ábrázolnak, amelyek harangoznak is a lábukkal, sótartókat, szentelt víztartókat, dobozkákat, amelyeken majd mindegyiken macska ábrázolás van, akár festve, akár plasztikában. Emberalakokat, érzékeny szövegek, angolul, magyarul szerepelnek. Szóval ezt muszáj látni, nehéz elmesélni.
0: Vörösvári Ákost, a Diszeli Látványtár művészeti vezetőjét hallották. A Vízvillany című kiállítás október végéig látható a Tapolca melletti településen.

0: A 100 éve született Nagy Ernő festőművész emlékkiállítása nyílt meg az Egri Ziffer galériában. Az életmű nagy része Egerről és a várost körülölelő tájról, hegyekről, völgyekről, patakokról, az évszakok váltakozásáról, fák, bokrok, virágok mikrolétezéséről, az élet pezsgéséről szól. Házilas Jágot a művészettörténésszel, a Derengő Valóság című kiállítás kurátorával Pilisi Csenge beszélgetett.
1: Azért ez nagy adóssága Egernek, hogy egy ilyen komplex, teljes életművet bemutató kiállítást nyisson.
2: Úgy gondolom, hogy ezzel tartoztunk Nagy Ernőnek, sokunk mesterének, viszont azért nem volt Eger város figyelmetlen az ő életművével kapcsolatosan, mert egy nagyon szép kiállítása nyílt 2013-ban, amit az akkori Művészetek Háza rendezésében született meg, tehát az is egy szép válogatás volt. Azóta csendben vagyunk vele kapcsolatosan, és a 2017-es halála óta, ugye ez a 100 éves évforduló, szerintem nagyon fontos most. Nagyon sokan odafigyelnek rá, a szülőfalujában, Felnémeten is nagyon szeretik őt, őrzik az emlékét, egy hidat is elneveztek róla. Most kicsit ezek az események egymásra fűződően megemlékeznek róla, és ezzel a nyári kiállítással egy viszonylag komplex képet szeretnénk adni róla sokféleségről, ami ezt a hosszú életművet jellemzi.
1: A kiállítás több szakaszra osztható, bemutatja ez a rendkívül küzdelmes és nehéz életét is. Láthatjuk ennek a lenyomatát a képein?
2: A kiállító tér adottságához lett komponálva az anyag, amit egyrészt a családtól, másrészt a Dobó István Vármúzeum gyűjteményéből, ugye egy nagyon komoly letéti anyaggal is rendelkezünk Egerváros önkormányzatban. Azokat a nagyon szép barokk Egerről készült akvarelljeit, amit még életében megvásároltak tőle, az hiszem teljes sorozatába bemutatásra kerül majd a kiállításban, illetve még a megyei kormányhivataltól kölcsönöztünk képeket, hogy főleg a korai életútját be tudjuk mutatni. Tehát a földszinten az akvarelljeit mutatjuk be, és az emeleten pedig egy kis kronológiába, illetve technikai próbálkozások és a technikai sokféleséget is bemutató egységek lesznek, és valahol még egy kicsit a család. Tehát az ő életművének egy nagyon fontos szegmense a természet és az ember kapcsolata, és a város, ahol élt. Azt hiszem, hogy Nagy Ernő Eger nélkül nem lett volna az a festő, aki lett, és Egert se úgy látnánk, ahogy most látjuk, ha ő ezeket a nagyon fontos látványelemeit a városnak nem örök. Tehát valahol az a város és művésze állapot, amit talán le tudunk írni, és a kiállításban erre igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni. A másik pedig a város környezete, tehát a Bükk, tehát egyrészt a hegyvidék irányába tett kirándulásai, másrészt az Alföld, a Tisza, a víz, és a mindkét helyen megjelenő különleges fényhatások, fényviszonyok, amik megragadták őt. Egy kicsit ilyen posztimpressionisztikus, posztnagybányai, az a nézőpont, ahogy ő felfogta a tájfestészetet, sose nem akart absztrakt lenni, soha nem akarta egyébként ezeket a 20. század végi trendeket, allűröket magára húzni. Ha naturalista is, akkor nem hiperrealista. Ha elvonatkoztat, akkor soha nem absztrakt. Hogyha valahol a lelki mélységekbe, vagy az emberi lélekbe akar belelátni, akkor se húz magára olyan kifelé gesztikulált, erős elemeket a művészetével, ami a 20. század művészetét jellemzi. Tehát egy halkszavú művészetről van szó, én azt hiszem, egyébként is egy szófukar ember volt. Szívesen beszélt egyébként a művészetről, meg arról a művészeti világról, és önmagáról, amit ő megélt, de azokat a dolgokat, amik zavarták őt a világban, azokat azt hiszem szó nélkül hagyta, és inkább szótlanságba burkolózott. Ez valószínűsíthető, hogy sorsából adódóan válhatott ilyenné. Nagyon meggondolta, amit kimondott. 18 évesen négy év hadifogságot hozott neki a sors Moszkva mellett, ahol is már kicsit hamarabb megismerte a nagy eszmét, mint ahogy az 50-es években a magyar társadalomra ez rátört, és hát ennek megfelelően tudott valahol egyenes gerinccel megmaradni ember és művész. De ehhez nagyon-nagyon látni kellett, és fölülről kellett látni az akkori eseményeket.
1: A kiállítás meddig látogatható?
2: Szeptember 27-ig lesz nyitva a kiállítás, tehát egész nyáron. Remélem, hogy a egri város lakók számára nagyon sokat fog jelenteni. Tulajdonképpen egy kis városi séta is, meg egy kis séta egy igaz ember életművében. Aztban is reménykedem, hogy mindez a városba látogató idegenek számára is érdekes lesz. Ha magát a művészt annyira nem is látják meg a kiállításban, de gyönyörű városunkat igen.
0: A 100 éve született Nagy Ernő festőművész emlékkiállítását az Egri Ziffer galériában láthatják. Ha pedig moziba szeretnének menni, figyelmükbe ajánlom, hogy a Cannes-i bemutató és az Urániában megtartott premier előtti vetítés után már országszerte látható Pedro Almodóvar új filmje a Keserű karácsony. Az Oscar-díjas spanyol rendező ezúttal az autofikció eszközeivel vizsgálja a gyász, az emlékezet és az alkotás összefüggéseit. Külön öröm volt számomra, hogy a filmben, ha csak egy epizód erejéig is, de ismét látható a korábbi Almodóvar filmek egyik kiemelkedő karakter színésznője, Rosside Palma. Ha pedig Pécsen járnak, ne feledjék, hogy elstartolt a 10. Zsolnai Fényfesztivál, Közép-Európa egyik leglátványosabb fényművészeti eseménye. Pécs történelmi belvárosa és a Zsolnai negyed egyetlen monumentális ragyogó szabadtéri fénygalériává alakul. A jubilómi rendezvény idén a világhírű op-art művész Viktor Vázarelli előtt tiszteleg, és minden eddiginél lenyűgözőbb interaktív vizuális élményekkel várja a Pécsre látogatókat.

A Súgoljuk mai adásában egyebek közt a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Zsámbéki Nyári Fesztivál programjait, valamint a balatonfüredi nagyszabású vaszari kiállítást ajánlottuk a figyelmükbe.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben a Kölcsey Központból, ma 19 órakor is, vasárnap 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. A világjáró művészeink adásában a Görög Sisters zongorázik. Görög Noémi és Görög Enikő duója 2023-ban a Bécsi Nemzetközi Zenei Verseny kortárs zene kategóriájának aranyminősítését érdemelte ki. Most Rachmaninov, Alfred Schnittke és George Gershwin két zongorás átiratait adják elő. Az április 9-i koncert felvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból, szombaton 17 óra 54 perckor, a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsey Központból, ma 19 órakor és vasárnap 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Koncert a Bartók Rádióban.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, Debrecenből, a Kölcsey Központból. Bolla Milán vagyok. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny gála koncertjét közvetítjük élőben. Tegnap kezdődött a nagymúltú, több évtizedes múltra visszatekintő verseny, hagyományosan felvonulással. Debrecen központjában a Baltazár Dezső tértől a Nagy Templomig vonultak a fesztivál résztvevői, és hát akik ugye csatlakoztak hozzájuk, majd megnyitó ünnepséggel folytatódott a debreceni református Nagy Templomban. Ma délelőtt pedig már a versenyen résztvevő kórusok produkcióit is hallhattak zsűri és a közönség. Gulyás György karnagy 1961-ben alapította a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyt, mely évtizedeken át nem csak Debrecen és az ország, de Európa, sőt a nagyvilág egyik legjelentősebb állandó kórus ünnepe volt. Több év kényszerszünetet követően 2024-ben folytatódott a verseny megújult formában. A főszervező, a Kodály Filharmónia Debrecen, szakmai partnere pedig a világ legnagyobb ifjúsági zenei szervezete, a Jeunesse Musicale. Közben érkeznek a kórusok már ide a Kölcsey Központ nagy termébe, ahol hamarosan elkezdődik a gála hangverseny, és idén is több országból érkeztek kórusok, például Puerto Ricóból, Törökországból, vagy Indonéziából, hogy most csak néhányat említsek, ahogy itt átlapozom a programfüzetet, és hát természetesen magyar kórusok is indultak a megmérettetésen. Vivát, Crescat, Floreat, ezt a címet viseli az ünnepi gálahangverseny, melyen hagyományosan kortárs műveket hallhatunk majd, köztük több ősbemutatót is. Ugye ilyenkor a verseny felkérésére komponálnak zeneszerzők alkotásokat, amelyeket itt mutatnak be, méghozzá a Laudícia gyermekkórus, illetve a Kodály Kórus Debrecen, ők lesznek a mai gálakoncert két fő szereplői, és ők mutatják be ezeket az alkotásokat. Kodály Zoltán 1961-ben Svájcból az első Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny résztvevőihez intézett táviratot, és ebben a táviratban írta le ezt a három szót, vivát, crescat, floreat, magyarul éljen, erősödjék, virágozzék, és tulajdonképpen ez lett a verseny jelmondata, többen is komponáltak kórusművet erre a szövegre később. Ez a taps pedig már a debreceni Laudícia gyermekkórust köszönti, ők érkeznek a színpadra, ők fognak énekelni a koncert elején. Ha van időm, akkor még gyorsan elmondom a zsűri tagjait. A zsűri elnöke Georg Grün Németországból, a zsűri tagjai Gráv Zsuzsanna Magyarországról, Tristan Calliston Ignacio a Fülöp-szigetekről, Somos Csaba Magyarországról és Filippos Tsalafouris Görögországból. Ők azok, akik tehát a különböző pontokat adják majd a kórusoknak, és ugye említettem, hogy ma már elkezdődött a verseny az egyházzene kategóriában, és holnap folytatódik majd délelőtt, illetve délután a gyermekkórusok, az ifjúsági kórusok, illetve a szabad kategóriában versenyeznek majd az együttesek. És most pedig átadjuk a szót Bőti Attilának, a Gála hangverseny műsorvezetőjének.
2: Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket és a Bartók Rádió hallgatóit. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny Vivat Crescat Floreat címet viselő ünnepi gála hangversenyén. Good evening, ladies and gentlemen. A warm welcome to you and to the listeners of the Radio Bartók at Vivat Crescat Floreat, the festive gala concert of the 30th Béla Bartók International Choir Competition. A több mint 6 évtizedes múltra visszatekintő debreceni kórusverseny az alapítók szándékának megfelelően a kortárs kóruszene egyik meghatározó nemzetközi fórumává vált. Ezt a küldetését őrzi és erősíti ma is, teret adva új alkotások megszületésének, valamint a kortárs kórusirodalom értékeinek bemutatására. Mai hangversenyünk is ezt a törekvést tükrözi. Az első részben a Laudícia gyermekkar és a Kodály Kórus Debrecen előadásában kortárs magyar és nemzetközi szerzők művei hangzanak el, köztük 4 ős bemutatóval. Majd a koncert második felében a versenyhez sok szállal kötődő, nemrégiben elhunyt Csemicki Miklós Krédó című oratóriumának premierjét hallhatják. For more than 6 decades, the choir competition of Debrecen has served as one of the leading international forums for contemporary choral music, in keeping with the vision of its founders. It continues to uphold and strengthen this mission by encouraging the creation of new works and showcasing the rich values of contemporary choral literature. This evening's concert reflects that commitment. In the first part, the Laudícia Children's Choir and the Kodály Choir Debrecen will perform works by contemporary Hungarian and international composers, including 4 world premieres. In the second half of the concert, we will hear the premiere of the oratorio Credo by Miklós Csemicki, a composer closely connected to the competition, whose recent passing is a significant loss to Hungarian musical life. Hölgyeim és uraim, mindenek előtt engedjék meg, hogy egy ünnepi pillanattal indítsuk a koncertünket. Debrecen megyeijogú város vezetése még 2011-ben alapított egy rangos, Komlósi Lajos huszárezredes, mecénás, a debreceni zenede első igazgatója, a Városi Dalárda egykori elnöke nevét viselő díjat. Az elismerést minden évben egy olyan kiemelkedő személyiség veheti át, aki meghatározó szakmai, közéleti, illetve művelődés szervezési tevékenységet végez a város zenei életének gazdagításáért. Ladies and gentlemen, first of all, allow us to begin our concert with a celebratory moment. The Lajos Komlósi Award, named after the patron of the arts, the first director of the Debrecen Music School and leader of the municipal choir, was founded in 2011 by the City of Debrecen administration. This prestigious distinction is presented each year to an outstanding individual who performs a defining role in professional, public, and cultural management activities to enrich the musical life of the city. Idén egy olyan sokoldalú művész és tapasztalt kulturális szakember kapja ezt a rangos elismerést, aki évek óta meghatározó szerepet játszik városunk zenei életének alakításában. A Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny 2024-es újraindításakor szakmai tanácsai iránytűként segítették a szakmai munkát, a kezdő lépéseket és a koncepció újragondolását is. Az általa irányított kórus családot szoros kapcsolat fűzi a Kodály Filharmónia Debrecen együtteseihez. Folyamatos tevékenységével komoly munkát végez az utánpótlás nevelés területén. This year, this prestigious recognition is awarded to a versatile artist and experienced cultural professional who has played a defining role in shaping our city's musical landscape for years. When the Béla Bartók International Choir Competition was relaunched in 2024, his expert guidance served as a compass, guiding both our initial steps and the reinvention of the concert. A close bond connects the choir family under his leadership with the ensembles of the Kodály Philharmonia Debrecen. Through his relentless efforts, he is making a significant impact in supporting the next generation of musicians. A díjátadására tisztelettel felkérem Somogyi Tóth Dánielt, Debrecen város főzeneigazgatóját. I invite Dániel Somogyi Tóth, Director of Music for the City of Debrecen, to present the award. A 2025-26-os évad Komlósi díjasa. The winner of the Komlósi Award in this season is Nemes József, a Laudícia kórus család vezető karnagya. József Nemes, Director of the Laudícia Choir Family.
3: Kedves hallgatóink, ahogy önök is hallhatták, ugye egy díjátadóra is sor került most a Gála koncert keretében a 2025-26-os évad Komlósi díját. Nemes József, a Laudícia kórus család vezető karnagya veszi át éppen most Somogyi Tóth Dánieltől, Debrecen város főzeneigazgatójától. Gratulálunk neki a kitüntetéshez, és hamarosan elkezdődik a gála koncert, tehát a Laudícia gyermekkar műsorával, és Nemes József fogja vezényelni őket. Rögtön az elején két ős bemutató tanúi lehetünk. Először Szalai Katalin Sotto il Cielo című műve hallható, mely a Prédikátor könyvének Mindennek rendelt ideje van üzenetére épül. Ezt követi Zombola Péter Exultate Justi című kompozíciója, ez a 33. Zsoltár örömteli dicséretét szólaltatja meg. A két ős bemutató után Hosszú Elberdin Cantate Domino című művét hallhatjuk, majd Julio Dominguez Esto Amor Aki és Michael Barrett Ninguhu Kevle Bavo című alkotásai csendülnek fel. Szalai Katalin 1974-ben született, 2003-ban szerzett diplomát a Zene Akadémián, később a Pécsi Tudományegyetem művészeti doktoriskoláját is elvégezte, több díjat is nyert, legutóbb 2023-ban a Magyar Rádió gyermekkórusa és a Bartók Rádió által kiírt Petőfi 200 zeneszerző pályázat első díját kapta. Zombola Péter elkerdíjas és Bartók Pásztor díjas magyar zeneszerző 1983-ban született, ő is a Zeneakadémián diplomázott, a doktori iskolát is ott végezte el. Számos művét mutatták be rangos hazai és nemzetközi fesztiválokon. Ő is több díjat nyert. 2018-tól a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának docense. Hosszú Elberdin spanyol zeneszerző, 1976-ban született. Julio Dominguez szintén spanyol, és Mikel Barrett pedig dél-afrikai komponista, de akkor most hallgassuk a Laudícia gyermekkórust.

Kedves hallgatóink, Szalai Katalin művét hallottuk az elmúlt percekben. Ez egy ősbemutató volt. Sotto il cielo, a Laudícia gyermekkart Nemes József vezényelte. Most pedig következik, ugyancsak az ő előadásukban, Zombola Péter exultate justi című kórus kompozíciója.

Ez volt Zombola Péter művének ősbemutatója, Exultate Justi, a 33. Zsoltár örömteli dicséretét szólaltatta meg ez a kórusmű. Most pedig hosszú Elberdin Cantate Domino című művét halljuk. Ő egy spanyol zeneszerző, 1976-ban született.

Hosszú Elberdin Cantata Domino, énekeljetek az Úrnak című kórusművét hallottuk a Laudícia gyermekkar előadásában Nemes József vezényletével. És következik a szintén spanyol Julio Domínguez műve, ő 1965-ben született.

Julio Dominguez Esto Amor kezdetű kórusüvét hallottuk a Laudícia gyermekkar tolmácsolásában Nemes József vezényletével. És még egy művet énekelnek a dél-afrikai zeneszerző Michael Barrett alkotását. Ő 1983-ban született a dél-afrikai köztársaságban, Pretória városában. Hallgassuk most ezt a művet.

Mikael Barak Nidoko Kelebavo című kórusművét hallottuk, és a dél-afrikai zeneszerző, hát tulajdonképpen egész életét áthatja a kóruszene, hiszen már 9 éves korától a Drakensbergi fiúkórus tagja volt, később több kórusban énekelt, és jelenleg a Tux Kamerata karnagya, és számos dél-afrikai, illetve nemzetközi versenyen nyert díjat kórusával világszerte kórusversenyeken, többek között Lettországban, Oroszországban, Walesben, Lengyelországban és Spanyolországban. Kedves hallgatóink, a Laudícia gyermekkórus műsorát hallottuk, vezényelt Nemes József. 5 művet énekeltek Szalai Katalintól a Sotto il Cielo-t, Zombola Pétertől az Exultate Justit, de ezek ősbemutatók voltak, ezt követte Josu Elberdintől a Cantate Domino, Julio Dominguez-től az Esto Amor és Miguel Barrettől a Nidoko Kelebavo. Kedves hallgatóink, a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny Gála koncertjét közvetítjük élőben a Debreceni Kölcsei Központból. A gyermekkórust most a Kodály kórus váltja a színpadon, ők is kortárs magyar és nemzetközi szerzők műveiből adnak válogatást. A Kodály kórus Debrecen műsora Tóth Péter O Salutaris Hostia című alkotásával kezdődik, ami egy 6 szólamú vegyeskari mű, és egyébként ez a taps már a Kodály kórust és karnagyukat, Kocsis Holper Zoltánt köszönti, tehát most ők fognak énekelni. Tóth Péter 6 szólamú vegyeskari műve után 2 ős bemutató következik. Horváth Márton Levente Deus Deus Meus című műve hangzik el, amely a 62. Zsoltár szövegére épül, és hát hallhattak is interjút ma délelőtt a Bartók Rádióban Horváth Márton Leventével, aki elmondta, hogy ugye a Kodály kórus felkérésére írta ezt a művet, és Kocsis Holper Zoltán kifejezetten kért, hogy ne legyen túl nehéz a mű, hogy minél több kórus repertoárra tűzhesse majd. Ezt követi Balogh Máté Papuan Lencs című kórusműve, mely a szerző egzotikus szövegekre épülő vegyeskari triptihonjának 3. darabja. Ugye a korábbiak zulu, illetve eszkimó nyelvűek, és még ezek a zulu és eszkimó nyelvű művek történeteket mesélnek el, addig a pápua nyelvű darab absztraktabb világba kalauzol. A szöveg pápua misztikus népmesék tulajdonneveit sorolja fel. A nevek invokálása egyfelől izgalmas, ritmikus motívumokat eredményez, másfelől pedig megteremti a pápua őserdők misztikus, veszélyes, elszigetelt világának zenei hangulatát is. Ezt követően Orbán György József Attila versére komponált a Cselédlány könnye című alkotása csendül fel. Ez a vers a Medáliák sorozat 4. darabja, a vers keserű, édes hangulatot árasztó megzenésítés ez a kórusmű, és mindez egy tangó ritmikájában, ez a furcsa, ironikus költemény egyike a sorozatban azoknak a verseknek, amelyek önéletrajzi vonatkozásokat rejtenek magukban. Ugye édesanyja révén a költőnek volt alkalma megismerkedni a cselédsors kegyetlen, drámai, sokszor tragikus mi voltával. A fanyar iróniát igen élesen fejezi ki a női szólamok, kezdetben uniszónó, dis e f kromatikára épülő dallama. A tenor és a basszus szólamok tercei ugyancsak kromatikusan mozognak, fokozatosan csúsznak lefelé. A tördelt, markáns ritmusú dallam kifejezetten a tangó harmonika szaggatott kíséretének a hangját juttatja eszünkbe. Ezután ugyancsak Orbán György műve, a Shakespeare szövegére írt O Mistress Mine című alkotás hangzik el. Ugye Orbán Györgynek 3 darabja van, amelyek Shakespeare drámákból valók, mármint a szövegük. A műsor pedig John Rutter szintén Shakespeare szövegeket feldolgozó Születésnapi madrigálok ciklusának 5. tétele, a sorozat utolsó tétele zárja. Előadja tehát a Kodály kórus. Közreműködik Vojevodina Olga zongorán, vezényel Kocsis Holper Zoltán.

0: A Kodály Kórus Debrecen produkcióját hallottuk, először Tóth Péter O Salutaris Hostia című művét, ezt követte két ős bemutató, Horváth Márton Leventétől a Deus, Deus Meus, és Balog Mátétől a Papuan Lunch. Itt vannak egyébként a zeneszerzők is, úgyhogy őket is megtapsolta a közönség, hiszen ez ő nekik is egy nagy elismerés, azt gondolom, hogy egy ilyen rangos nemzetközi kórusversenyen hallhatják a világ számos országából érkező kórusok a műveiket. Tehát Horváth Márton Levente és Balog Máté alkotásait hallhattuk, majd Orbán György két kórus művét, a Cselédlány könnyét, József Attila versére, illetve az O Mistress Mind Shakespeare szövegére. Végül John Rutter-től a születésnapi madrigálok sorozatból az ötödiket, az utolsó, szintén Shakespeare szövegére. Közreműködött Vojevodina Olga zongorán, vezényelt Kocsis Holper Zoltán. Nekik szól a tapsi Debrecenben, a Kölcsei Központban. Kedves hallgatóink, a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny gála koncertjét közvetítjük élőben. Most körülbelül 20 perc szünet következik, és utána folytatódik majd a gála hangverseny. A második részben Csemicki Miklós krédóját hallhatjuk, ez is egy ős bemutató lesz. Maradjanak velünk, most a szünetben pedig interjút hallhatnak Nemes Józseffel, a Laudícia gyermekkórus vezetőjével, és Kocsis Holper Zoltánnal, a Kodály Kórus Debrecen vezetőjével. Velük beszélgetett Kecskés Barbara.
1: Kodály Zoltán 1961-ben távirat útján üdvözölhette az először megrendezett Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny résztvevőit, egy latin mondással nyomatékosította jó kívánságait, vivát, crescat, floreát, éljen, növekedjék, virágozzék. Miként virágzik majd a mostani versenyfordulók elsőként Nemes József a verseny igazgatója felé?
2: Azt gondolom, hogy jobban, mint valaha, hiszen két évvel ezelőtt egy hosszú szünet után kellett újra útjára indítani a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyt, ami azt gondolom, hogy olyan jól sikerült, hogy nagyon megnövekedett most már az érdeklődés a verseny iránt, mind a kórus részéről, mind a szakemberek részéről. Úgyhogy azt gondolom, hogy gyönyörű szép virágokat fog hajtani idén is ez a verseny, és hatalmasra fog növekedni. Úgyhogy nagyon bizakodóak vagyunk, de hát lehetünk is, hiszen olyan kórusok és szakemberek fogják tiszteletüket tenni a verseny alatt, hogy szerintem az innyenceknek mindenféleképpen nagyon örömére fog válni.
1: Hogyan alakul a jubileumi mezőny?
3: Nagyon erős mezőny jött össze. Ugye az előválogatónál, amikor itt összeültünk hárman, és hadd említsem meg Török Ágnest, ugye így alkotjuk hárman a művészeti bizottságot. Szóval amikor összeültünk és megbeszéltük a tapasztalatainkat, akkor rögtön az volt az első mondat, hogy fú, nagyon erős jelentkezői mezőny van. És hát azt kell mondjam, hogy igen, tehát mindenki, aki eljön, az egy nagyon komoly színvonalat fog képviselni ezen a versenyen. Mi magunk is nagyon izgatottan várjuk ezt mindig, mert azt tapasztaltuk a legutóbb is, hogy hál' Istennek az énekkarok szemében és felkészültségében nem érződik törés a Bartók verseny kimaradott éve miatt, ugye ami a járvány miatt elmaradt, hanem igenis ugyanolyan erős felkészültséggel, nagyon komoly darabokkal, nagyon komoly szakmai tudással érkeznek, úgyhogy már legutóbb is nagy izgalommal vártuk, akkor azért az izgalom egy része annak is szólt, hogy ugye megpróbáltuk újraindítani, de most már azt kell mondjam, hogy szakmailag sokkal nagyobb az izgalomfaktor, mert hogy halva a jelentkező énekkarokat egy egészen különleges versenyre lehet számítani.
1: A nemzetközi zsűri élén a neves német karnagy Georg Rühn áll majd. Kik az idei bizottság tagjai?
2: Nagyon fontos, hogy a zsűri olyan neves szakemberekből álljon, akik képesek megküzdeni ezzel az eszméletlenül nehéz döntéssel, ami rájuk vár. És igyekszünk mindig a zsűrit úgy összeválogatni, hogy a világ minden tájáról legyenek benne tagok, illetve hogy a zenei élet, kórus élet mindenféle területéről érkezzenek, úgyhogy Georg Rühn joggal ül ennek a zsűrinek az élén, mint zsűri elnök.
1: Őről amit lehet tudni?
2: Ő a Magdeburg-Dorfi verseny igazgatója egyebek mellett, ami azt hiszem Európa, de talán a világ egyik legrangosabb nemzetközi kamarakórus versenye Németországban. Mellette a két évvel ezelőtti győztes, Imuzika Pella kórus karnagya Tristan Ignacio Kaliston lesz Fülöp-szigetekről. Mellettük foglal majd még helyet Filippos Tsalahuris, az Aténi Zeneakadémia vezetője, és két magyar fantasztikus szakemberrel egészül ki, a zsűri Gráf Zsuzsannát és Somos Csavát meg szerintem senkinek sem kell bemutatni.
1: beszéltünk a zsűri tagokról, illetve az idei erős jubileumi mezőnyről, ugye valódi világkörüli utazás lesz ez. Talán említsük meg a kontinenseket, honnan érkeznek ezek a kórusok?
3: Nagyon színes ilyen szempontból is az idei verseny, mert például az amerikai kontinensről is fogadunk, az Egyesült Államokból énekkart, de lesz török kórus a vendégünk, Németország, Lettország is képviselteti magát, és visszatérve a távolabbi mezőnyre, Indonéziából, Puerto Ricóból, Dél-Afrikából és Tájföldről is érkezik hozzánk énekkar.
1: A hazai mezőnyt kik képviselik?
2: Nagy büszkeségünk, hogy a debreceni Kodály Zoltán szakközépiskolából érkezik az ifjúsági vegyeskar Katona Adrien vezényletével, és mindig nagyon-nagyon színvonalas és magas szintű produkcióval rukkolnak elő, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk őket idén is, és abszolút új versenyzői lesznek a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenynek. Szegedről Valkai Dávid fiúkórusa, illetve a Bartók női kar, a Vántus István fiúkórus és a Bartók Béla női kar.
1: A színpadról, kicsit a másik oldalról, milyen érzés ott állni, akár mondjuk a Laudícia gyermekkórussal is versenyezni, Józsi, hiszen sokszor álltatok ott.
2: Hát igen, hál' Istennek volt szerencsénk a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen énekelni. Fantasztikus. Eleve én nagyon szeretek versenyezni, mert egy nemzetközi verseny szerintem más a levegő. És elképesztő érzés egy nemzetközi verseny, főleg egy rangos nemzetközi verseny színpadra állni. Na de ha ezt még megfejelem azzal, hogy mindezt hazai pályán, Debrecenben megtenni, az meg egész egyszerűen felbecsülhetetlen. Tehát igazándiból, amikor kiáll az ember egy nemzetközi versenyre, már attól borsódzik a hátad, de amikor a közönség fele szülők, rokonok, barátok, és mégis nemzetközi versenyen állunk, elképesztő dolog szerintem. És próbálunk is olyan hangulatot teremteni a versenyeken, nyilván a professzionalizmus mellett, tehát a magas színvonal mellett, hogy a kórusok ne csak azt érezzék, hogy ők versenyeznek, hanem hogy egy ilyen nagyon színes és izgalmas fesztiválnak is a részesei.
1: Ugye az ős bemutatók kiemelt szerepet kapnak minden kórusversenyen. Idén hogyan alakul ez a jubileumi program Csemicki Miklós oratóriuma mellett, mely kortárs zeneszerzők ősbemutatóira kerül sor?
3: Legutóbb is már megosztottuk az ősbemutatókat, ami most idén ránk hárul az oratórikus bemutató mellett, Balogh Máténak egy alkotása és Horváth Márton Leventének egy alkotása, és Jóskáik pedig a Laudíciával, Szalai Katalinnak és Zombola Péternek egy-egy darabját fogják bemutatni, és már a múltkor is nagyon jól bevált az, hogy akkor ezeket kiegészítjük egyéb kortárs művekkel, és akkor így tulajdonképpen egy szép estés koncertet tudunk adni. Tehát ez egyfajta vívmánya is volt az előző évekhez képest, hogy ezt az ősbemutatós alkalmat egy külön koncert keretében szervezzük meg, nem a megnyitó ünnepség részeként. Az volt az érzésem a legutóbb is, olyan szép, méltó estére sikerült ez, mert így voltak olyan versenyzők is, akik el tudtak jönni erre a koncertre. Meghallgatták a magyar kortársaink alkotásait, ami nekünk mindig nagyon jó, mert bízunk benne, hogy aztán azok után, hát ha műsorra tűzik ezeket az alkotásokat, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is.
1: Kicsit beszéljünk a verseny menetéről, az imént szóba került a jubileumi hangverseny. Hogyan épülnek fel ezek a napok, ugye július 2-a és 5-e között?
3: Július 3-án a Vivat Crescat Floreat címet viselő koncert, ugye, ahogy említetted is a mostani beszélgetés elején ezt a Kodály jó kívánságot, és aztán szépen elkezdődik a verseny másnap, szombaton is folytatódik, egy rendkívül jó közösségi összetartással, egy bulival kötöttük egybe a legutóbbi szombat este, nagyon jól sikerült, és ott Jóska kiáll a színpadra, és bejelenti, hogy mely kórusok jutottak be a nagydíjas versenybe, ott hirtelen megfeleződik a létszám a bulin, mert ugye mindenki megy gyorsan készülni, és akkor vasárnap délelőtt azok az énekarok, akik nem jutnak be a nagydíjas versenybe, ők mennek környező településekre és Debrecen templomaiba énekelni. A nagydíjas kórusok pedig próbálnak, és délután 3-kor pedig a nagydíjas verseny, majd utána eredményhirdetés.
2: Nagyon fontos, hogy az egyházzenei kategóriát a debreceni Szent Anna Székes Egyházban tartjuk. Ez is egy újítás volt a részünkről, és azt gondolom, hogy ez is nagyon jól sült el 2 évvel ezelőtt, hiszen hazavittük az egyházzenét, és nem egy száraz koncertteremben, hanem ott tartottuk meg, ahol ennek helye van, és a gyermek és ifjúsági kategória, valamint a szabad kategóriát pedig továbbra is a Kölcsei Központban rendezzük meg. A kategóriák fent a bálteremben kerülnek megrendezésre, a nagydíjas verseny, illetve a bemutató koncert pedig a Kölcsei Központ nagy termében lesz majd.
1: És hogyha valamennyi forduló nyilvános, tehát bárki beülhet bárhova, bármikor, bármely fordulóra?
2: Abszolút így van, kivéve 2 koncert van, ami regisztrációhoz kötött, mert hála Istennek egyébként akkora érdeklődés mutatkozott 2 évvel ezelőtt. Nagyon nagy örömünk volt egyébként abban, hogy minden koncertünk abszolút teltházas volt, de ez az a teltház, ahol csorogtak kifelé az emberek, egyszerűen már nem lehetett elférni. Úgyhogy a bemutató koncert és a nagydíjas koncertre érdemes azért regisztrálni, tájékozódjanak majd az ismert helyeken, hogy senki ne maradjon le, aki ott szeretne lenni.
1: Említettük a kortárs magyar zeneszerzők ősbemutatóit, Balog Máté, Horváth Márton Levente, Szalai Katalin és Zombola Péter egy-egy műve csendül fel a jubileumi hangversenyen a Kölcsei Központban. Ilyenkor hogy zajlik a felkészülés? Mikor kapjátok készhez a kottákat, ha egy kis műhelytitkot megosztunk a hallgatókkal?
2: Hát attól függ, hogy mennyire vagyunk erőszakosak a zeneszerzőkkel. Viccelek, igazándiból megbeszélés tárgyát képezi, tehát azért mindig egyeztetünk a zeneszerzőkkel, hogy mikorra tudnak elkészülni. Én azt tudom elmondani, hogy én már április elején, március végén megkaptam a műveket. Ilyenkor azért persze a művekkel kapcsolatban egyeztetés is folyik a zeneszerzőkkel, hiszen igyekeznek a zeneszerzők valamennyire ránk szabni a művet, de közben meg egyébként egy olyan művet alkotni, ami aztán majd egy nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat.
1: Ez hogy működik egyébként, hogy érkezik a postán Szalai Katalin műve például, és akkor izgatottan kibontod, mi született?
2: Így is lehet, igen. Például Szalai Katival pont így volt, hogy megbeszéltük a témát, körülbelül ő talált olyan szöveget, amiről azt gondolta, hogy ennek a mondani valója illik hozzánk, és aktualitása is van, és akkor ő megírta, és aztán átküldte, és ő is nagyon izgatott volt természetesen, hogy majd mit szólunk hozzá, és mi is nagyon izgatottak voltunk, hogy vajon most mivel fogunk hónapokig dolgozni. Tehát azért itt is megvan az a csodavárás, amit Zoli az előbb mondott. Zombola Petivel azért egy picit más a helyzet, mert már vele nagyon sokszor dolgoztunk együtt, ott azért van egy ilyen oda-vissza játék, hogy azért úgy, mit tudom én, ő például elküldött egy oldalt belőle, körülbelül itt tartok, jó-e az irány, vagy tetszik-e, vagy erre gondoltál-e, és hát merjen az ember ilyenkor nemet mondani, vagy ellen mondani. Nem, amúgy nagyon jó volt egyébként, amit küldött, és hát szerintem mindenkinek nagyon fog tetszeni, úgyhogy többféleképpen nyilván nagyon sok minden múlik azon, hogy kivel milyen múltunk van, meg milyen jövünk.
3: Ugyanazt tudom mondani, hogy leegyeztettem Mátéval, meg Marcival, hogy mi nagyjából mikorra szeretnénk, hogyha elkészülne a darab, mert akkor valós időben föl is tudunk jól készülni rá. Ugye nyilván mi minden nap próbálunk, tehát egy egészen más munkametódusba illesztem bele. Mi is beszéltünk az urakkal, hogy úgy nagyjából milyen hangulatú, milyen tematikájú műveket várhatunk, és hát arról is beszéltünk, még egyszer aláhúzva, hogy itt nem az a cél, legalábbis nyilván egy zeneszerző sosem úgy ír egy darabot, hogy egyszer hangozzon el, hanem ő szeretné, hogyha az egy önálló életre kelne, és hát akkor nyilván mi nekünk ilyen értelemben nagy a felelősségünk, hogy milyen az első elhangzása ezeknek a daraboknak, úgyhogy ebből a gondolattal vágott bele mindenki a darabok megírásába.
1: Szervezőként, karnagyként, személyesen mit vártok a legjobban az elmúlt 2024-es versenyre egy kicsit visszatekintve? Ugye ilyenkor egész Debrecen városa felpesdül, énekelnek az utcán a kórusok. Mondjuk Józsi, úgy tudom, hogy te mindig egyébként is énekelsz.
3: És mindig felpesdül.
2: Igen.
1: Az utcán
2: igen,
1: is.
2: Igen, de tényleg, amúgy ez tényleg így van. 2 évvel ezelőtt én azt éreztem, és ezt a legőszintébben tudom mondani, hogy én annyira nagyon-nagyon-nagyon sajnáltam, amikor vége volt. Mindenki nagyon boldog volt, hogy minden sikerült, és minden nagyon jól sikerült, és én meg végtelen szomorúságot éreztem, most megint 2 évig várni kell, hogy újra Bartók kórus verseny legyen. Ugye én megmondom őszintén, én most igazániból igyekszem a jelenben lenni, és megélni azt, hogy most szervezhetjük, most előtte vagyunk, most tehetünk érte, hogy jó legyen, és aztán ott egyébként arra fogok koncentrálni minden másodpercére, majd tudjak utólag emlékezni, úgyhogy én szeretném nagyon megélni.
1: Ezzel a tapasztalattal érkezel a 2024-es versenyről.
3: Én az ilyen versenyeknél mindig azt várom, és mindig meg is kapom egyébként, hogy egy nemzetközi kontextusba helyeződnek a mindennapi munkáink. Egészen jó más kultúrákból érkező karnagyokkal, kórusénekesekkel találkozni, és ilyenkor egyébként, ahogy a Jóska mondta, hogy ugye más levegője van egy nemzetközi versenynek, hogy valószínűleg az is benne van, hogy van 3 nap, amikor nem kell másra koncentrálni, csak magára a versenyre. És ez egyfajta ilyen meditatív állapot is magában a szakmában, hogy nem kell másra, nem kell egyéb ügyes-bajos dolgokra szerencsés esetben fókuszálni, nekünk arra, hogy minden a helyén legyen, ott legyünk, ha valahol szükség van ránk, segítsük mindenkinek a munkáját, de emellett egy izgatottság, és hát azért ezt ne felejtsük el, hogy alapvetően itt a művészetekről szól 4 nap. Nyilván a kórus éneklésen keresztül, de hogy az milyen csodálatos, hogy van 4 nap, amikor valami megfoghatatlan dolog köré csoportosul minden energia, minden ember ebben akar részt venni, minden fellépő kórus csodát akar tenni a színpadon, a nézőtéren van egy csodavárás, szóval van valami olyan atmoszférája ennek, ha bár elfáradunk a végére, lelkileg nagyon tölt, és én például magam részéről minden egyes ilyen alkalom után, 2 évvel ezelőtt után is inspirálódok, tanulok, rájövök, hogy Uramisten, még mennyit kell dolgoznom, tanulnom, hogy bizonyos eredményeket elérjek, szóval hogy ez egy nagyon jó inspirációs közeg. Egy olyan közeg, ami csak a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen tud megteremtődni.
2: És ne felejtsük el, hogy az egy objektív tény, hogy a kórusmuzsika Európa Díja szövetségének a tagjaként az önmagában egy rang. Tehát azért ez a 6 nagy nemzetközi kórusversenynek a szövetsége önmagában egy olyan rangot ad mindegyik tagnak a szövetségben a versenyhez, hogy ez valami elképesztő. Tehát, hogy mind a 6 tagja, Várna, Arezzo, Jürmala, Tolóza, Maribor és Debrecen alkotja ezt a szövetséget, mindegyik verseny elképesztően magas színvonalú, és szerintem azok a kórusok, akik a versenyzésben megtalálják magukat, azoknak mindenkinek egy ilyen nagyon komoly célkitűzés lehet a kórusmuzsika Európa díját elnyerni. Én azt gondolom, hogy amatőr kórus berkeken belül nincs nagyobb elérhető cél, és azért ez beárazza ezeket a versenyeket rendesen szerintem.
1: Miben különleges a többi nemzetközi kórusverseny között a debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny? Miben unikális?
3: A kortárs zene fókuszban unikális. Tehát az, hogy nálunk a versenyprogramban 1945 utáni szerzők művei szólalhatnak meg, kivételt képez Kodály Zoltán és Bartók Béla, mert nekik bármilyen alkotásával lehet jelentkezni. Külön fókusz van a 2018 után keletkezett darabokra, külön díjat lehet nyerni a legjobb kortárs előadásért. Szóval, hogy ennek a versenynek már az alapítási szándéka is ez volt, hogy a kortárs kóruskultúrát és ezen belül pedig a kortárs zeneszerzőket karolja föl. Érzem magam, hogy amikor Gulyás Györgyről beszélek, mindig ez jön, de hát ugye nem véletlen a dolog. Tehát ugyanaz a gondolat, mint ami egyébként a Kodály kórus Debrecen árszpoétikája mögött is rejlik. És miközben itt Józsi beszélt erről, hogy micsoda nívó, nekem lefutott, pedig ugye én nem vagyok debreceni, de hát most már 6 éve ott dolgozom, tehát most már érzem ennek a levegőt, hogy egészen elképesztő, amit az elődök letettek. Szóval, hogy az ember belegondol, hogy 30. verseny, hogy itt emberek micsoda melót beletettek abba évtizedeken keresztül, minden művészeti bizottság, minden versenyigazgató, hogy ez a verseny ezt a rangot elérje, hogy ez a szövetség létrejöhessen, és hát, hogy meg tudta őrizni ez a verseny mindamai, és ezt hozzá kell tegyem, ezt nagyon fontosnak tartottuk, amikor az a megtiszteltetés ért minket, hogy bekapcsolódhatunk ebbe a körforgásba, hogy ezt az arculatot mindenképpen vigyük, mert hiszen mind a ketten azt hiszem, hogy mondhatom, hogy a kortárs zenéért rajongunk, azt mindig is nagyon fontosnak tartottuk, bármilyen fórumon jelentkeztünk, úgyhogy tulajdonképpen ránk is rezonált a Bartók versenynek ez a specifikuma, mert tényleg nagyon fontos. Most tudunk megalapozni évszázados sikereket. Tehát az, hogy mi most bemutatunk darabokat, hogy azok életre keljenek, amikor idejönnek a kórusok, énekelnek kortárs műveket, mi is megismerünk olyat, amit másképpen nem hallhatnánk, tehát azért milyenkor repertoárt frissítünk, ezt lássuk be. Mi karnagyok ilyenkor, mint egy ilyen kis zsibvására lemegyünk, és akkor bolha piacon, hogy hú, ez milyen jó, és akkor elkezdünk kutakodni. Szóval néha az embert arcul csapja az a színvonal, amit hall. És hogy mindezt megtehetjük úgy, és van érdeklődés, és van komoly jelentkező, hogy közben nyíltan a kortárs kompozíciók állnak a központban, ez szerintem egy csodálatos küldetése ennek a versenynek.
2: És azért azzal szeretném kiegészíteni, hogy ne felejtsük el, hogy azért emögött a verseny mögött ott áll Debrecen városa, akinek évtizedek óta fontos ez annyira, és áldoz arra, hogy egy ilyen rangú versenyt megszervezzen, és azért itt a kórusok egy része, 8 kórus Debrecen város vendégeként érkezik ide. Tehát, hogy szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos megemlíteni, hogy van Magyarországon egy város, akinek ez fontos annyira, hogy erre áldozzon.
1: 1961 óta.
2: Így van, így van. És még mindig, és ez nem kérdés, nem merült fel kérdésként, hogy ez megszűnjön-e vagy sem. Nem volt kérdés. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy valakik őrzik ezt a lángot, szóval mi tehetnénk a dolgunkat, de ha nem lenne mögötte ez a fajta szándék, akkor sajnos ez nem működne. Úgyhogy én azt kívánom, hogy majd utánunk is, és sok-sok évtizeden keresztül így legyen.
4: Szöveg dal nélkül.
5: Dohnányi Ernő levele édesapjának. Délután 3-kor a titkárhoz megyek. Bemutatom magam, s mondom, hogy be akarok iratkozni zongora és zeneszerzésre. Zongorára már elkésett, de zeneszerzésből holnap van vizsga. Különben minek választ két főtanszakot, a zongorát mellékletesen tanulhatja. Nem, kérem, én a zongorát főtanszakul szeretném választani, különben már beszéltem az igazgató úrral. Ön az a pozsonyi? Ön számára rezerválva tartottunk egy helyet. Menjen ki az előszobába, s töltsön ki két beírási lapot, de hamar, mert háromkor vizsga van. Én kimegyek, s kitöltök két beírási lapot, mire a titkár kijött, én kész voltam. Bementem a szobába, már az igazgató is ott volt, s még egy tanár. Egy zongora is állt a szobában. Az igazgató felszólított, hogy játsszak valamit. Hován tanár úr majd vizsgáz. Hamar lefizettem a beírási díjt, s leültem a zongorához. Hován mellém ült, s elkezdte eszmoll skála. Miután az eszmoll skálát, meg mindenféle domináns, etc. akkordokat eljátszottam, s miután elmondtam, hogy milyen etűdöket végeztem, megpróbálták a hallásomat. Hován leüti az eszmoll hármas hangzatot. No már, annak rossz hallása van, aki az eszmoll skála után fel nem ismeri az eszmoll hármast. Az igazgató nagyon megvolthatva, megsimogatott, és mindjárt a folyosón már le kellett mennie, mert hegedűből felvételi volt, azért az én vizsgám csak rövid volt, elbeszélte, hogy milyen tehetség, etc. etc. Még az irodába mondta, és be is jegyezte, önt felvesszük a harmadikba. Én nagyon megörülve szaladtam az akadémiai lépcsőkön lefelé, talán 5 lépcsőt vehettem egyszerre. Budapest, 1894. szeptember 14-e.

0: rendszert a Bartók Rádióban.
1: Kedves közönségünk, kedves hallgatóink, folytatjuk élő közvetítésünket Debrecenből, a Kölcsei Központból, a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny Gála koncertjét hallják. A második részben Csemicki Miklós Krédó című művének ősbemutatója következik, melyet a szerző Kocsár Miklós emlékére komponált. Csemicki Miklós hosszú éveken át szorosan kötődött a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyhez, zeneszerzőként, zsűritagként és a verseny művészeti munkájának támogatójaként egyaránt. A magyar zeneszerző társadalom meghatározó alakja Csemicki Miklós életének 72. évében, tavaly októberben hunyt el. Gyöngyösi Levente zeneszerző így emlékezett rá egyik írásában, idézem: Csemicki Miklós a zeneszerzők azon csoportjához tartozott, akik háttérbe húzódva élnek. Azonban a közelükben lenni nagyon jó, mert egész lényüket, zenéjüket is áthatja valamilyen fajta elmélyült, csendes belső tűz. Mélység, derű és finom humor. Igen fontos volt számára megélt és gyakorolt katolikus hite, bármiféle dicsfény nélkül önzetlenül igyekezett jót tenni és segíteni másokon. Felgyorsult világunkból egy lassú, elmélyült, derűs, lényeglátó elme távozott, fogalmazott Gyöngyösi Levente zeneszerző. Kórus komponistaként Csemicki Miklós viccesen neopalesztriniánusnak tartotta magát, és Vajda János zeneszerző is úgy fogalmazott, idézem, hogy Csemicki Miklós volt az egyik utolsó igaz keresztény, akit ismert, bármiféle dicsfény nélkül önzetlenül igyekezett jót tenni és segíteni másokon. Most tehát Krédó című művét hallhatjuk, amit 2021-ben komponált Csemicki Miklós, de a mai napig nem adták elő, tehát ez lesz az ősbemutatója ennek a műnek. A második transponált változatot hallhatjuk majd egyébként. Beszélgettem Kocsis Holper Zoltán karnaggyal, a Kodály Kórus karnagyával a műről, ugye ő fogja most vezényelni ezt az ősbemutatót. Azt mondta, hogy olyan ez a krédó, mint egy zenei hitvallás, mint egy zeneszerzői összegzés. Neobarokk és neoromantika keveredik benne a kortárs zenével, és tulajdonképpen a csendből emelkedik ki, emelkedik egyre feljebb ez a krédó. A színpadon közben már elfoglalta a helyét a két együttes, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok Debrecen, ők fogják megszólaltatni, és ebben a krédóban szólót énekel még Nagy Panka, szoprán, Varga Szatmári Judit, alt, Szerekovály János, tenor és Kósa Lőrinc, basszus. A Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok Debrecen Kocsis Holper Zoltán vezényli. És ahogy már utaltam is rá, ez egy nagy ünnep, ez a gála hangverseny. Nem csak azok a zeneszerzők vannak itt, akiknek a műveinek ősbemutatója volt, hanem a hazai kórus élet nagyon sok meghatározó személyiségével találkoztam most itt a szünetben. Például Vajda János zeneszerzővel is egyébként, de itt van Szabó Sipos Máté karnagy is, a Magyar Rádió énekkarának vezetője. Gráv Zsuzsannával is találkoztam, ő ugye egyben a zsűri tagja is, akár csak Somos Csaba, és hát még sorolhatnám a sok-sok kórus vezetőt. Balogh József is itt van, aki hosszú időn át ugye vezetője, szervezője volt a nemzetközi kórusversenynek. És természetesen itt vannak a külföldi kórusok is, akik részt vesznek, versengenek most ezekben a napokban itt Debrecenben, és úgy látom, még van néhány percünk a mű felcsendüléséig, úgyhogy szeretném elmondani önöknek, hogy holnap 10 órától a gyermek és ifjúsági kategóriával folytatódik a verseny. Itt a Kölcsei Központban, a bálteremben hallhatják az együtteseket, illetve délután 13 és 15 órától pedig a bálteremben a szabad kategória együttesei mérik össze tudásukat. Ezek az események ingyenesen látogathatók, és vasárnap lesz a nagy díjas koncert, amikor a kategória győztesek versenyeznek a verseny nagy díjáért. Erre kell majd belépőjegyet váltani az érdeklődőknek, de egyébként ezt is élőben közvetítjük itt a Bartók Rádióban, tehát július 5-én vasárnap 15 órától. Most pedig akkor hallgassuk Csemicki Miklós krédóját, szólót énekel tehát Nagy Panka, szoprán, Varga Szatmár Judit alt, Szerekován János tenor és Kósa Lőrinc basszus, a Kodály kórus Debrecent és a Kodály filharmonikusok Debrecent, Kocsis Holper Zoltán vezényli.
2: János Szerekován tenor, Lőrinc Kósa bass, the Kodály choir and the Kodály filharmonik orchestra, conducted by Zoltán Kocsis Holper.

Kedves hallgatóink, Csemicki Miklós krédóját hallottuk. Ez volt a mű ős bemutatója. Szólót énekelt Nagy Panka, szoprán, Varga Szatmári Judit, alt, Szerekován János, tenor, és Kósa Lőrinc, basszus. A Kodály kórus és a Kodály filharmonikusok Debrecent Kocsis Holper Zoltán vezényelte. Nekik szól a taps itt a Debreceni Kölcsei Központban, és ahogy említettem, 2021-ben komponálta Csemicki Miklós ezt a krédót, de eddig nem csendült fel, és hát ő biztos, hogy benne, hogy oda fentről hallgatta most az ős bemutatót. Megható pillanatok ezek. Kedves hallgatóink, a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny Gála hangversenyét közvetítettük élőben a Debreceni Kölcsei Központból. Az első részben a Laudícia gyermekkar és a Kodály Kórus Debrecen a cappella műsorát hallhattuk. Illetve hát volt egy John Rutter mű, amiben volt zongora kíséret. Most a második részben pedig Csemicki Miklós krédójának ős bemutatóját. A verseny holnap 10 órakor folytatódik a gyermek és ifjúsági kategóriával, itt a Kölcsei Központ báltermében. Mi pedig itt a Bartók Rádióban legközelebb vasárnap jelentkezünk majd innen a Debreceni Kölcsei Központból. 15 óra 6 perctől hallhatják a nagydíjas versenyt élőben, a kategória győztesek versenyét a kórusverseny nagydíjáért. Közben a taps még szól, szűnni nem akar, és a szólisták érkeztek vissza újra, illetve Kocsis Holper Zoltán karnagy. Mi búcsúzunk innen, technikai munkatársam Horváth Megyeri Barnabás, a hangmérnök Horváth Tamás és Járic István, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Heiszler Gábor és a szerkesztő Kecskés Barbara nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A pihenítérőknek jó éjszakát kívánunk, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást. 21 óra 15 perctől a Bajor Rádió szimfonikus zenekara játszik majd Simon Rattle vezényletével, addig részletet hallanak Johann Sebastian Bach a Fúga művészete művéből. Én addig is búcsúzom, a műsorvezetőt Bolla Milánt hallották.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach, a fúga művészete. Jegyzékszáma 1080. Előadta Daniel Trifonov zongorán.
1: Műsorajánló. Vasárnap kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagydíjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagytermét vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Stanley Clarke szerzeményeiből válogatunk. A 75 éves amerikai, négyszeres Grammy-díjas basszusgitáros, bőgős, énekes és filmzeneszerző, az egyik első fúziós jazz együttes, a Forever alapítója. Jazz legendák. Stanley Clarke. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból. Vasárnap 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Bajor Rádió szimfonikus zenekara játszik. Vezényel Simon Rattle, közreműködik Kirill Gerstein zongorán. A felvétel Münchenben a Residenz Herkules termében készült, 2026. március 27-én. Először hallgassuk Francisco Coll zongora versenyét. A tételek humoreszk, ballada és reg. Előadja Kirill Gerstein, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Simon Rattle vezényli. Ez volt a mű ősbemutatója.

Francisco Coll zongora versenyének ős bemutatóját hallottuk. A mű tételei humoreszk, ballada és reg. A szólista Kirill Gerstein volt. Kedves hallgatóink, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarának koncertjét hallják felvételről, melyet idén március 27-én rendeztek Münchenben a Herkules teremben. A zenekar előadásában következik Francis Poulenc az Őzek című balett szvitje. A karmester továbbra is Simon Rattle.

0: Francis Poulenc az Őzek című balettszvitjét hallottuk. Kedves hallgatóink, műsorunkban a Bajor Rádió szimfonikus zenekara játszott. Vezényelt Simon Rattle, közreműködött Kirill Gerstein zongorán. A felvétel Münchenben a Residenz Herkules termében készült 2026. március 27-én. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Bartók oldalon. A pihenitérőknek jó éjszakát, a még fentmaradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Vasárnap kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagydíjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagytermét vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Tátrai Vilmos hegedűművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Csípős mondásaiból, anekdótáiból is kötetet lehetne összeállítani. Egyszer pont a Schubert Pisztráng ötöst próbáltuk, elégedetlen volt a Gordonon játszó muzsikussal, maga elé dörmögte, ezt a bégöst tombolán nyertétek.
1: Muzsikus legendák. Vasárnap 18 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
3: Witold Lutoslawski, Takemitsu Tóru, Mari Wiemand és Jan van Vliemen a mai összeállítás szerzői. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. A 90-es években, a Mini Fesztivál első évtizedében még kettős hangversenyeket szerveztek, spanyol-magyar, angol-magyar és 1995-ben lengyel-magyar estet. Ekkor hangzott el az akkor még élő, világszerte ismert alkotó Witold Lutoslawski Gráve című 1981-ben írt alkotása. A Gordonka szólót a Pesti Vigadó nagytermében Oncai Csaba játszotta. A Pro Musica Kamara zenekart Petró János vezényelte.

Gráve címmel Witold Lutoszlawski 1981-ben írt művét hallották, Oncai Csaba Gordonka művész és a Pro Muzika Kamara zenekar játékát 1995. január 20-án a Pesti Vigadóban a minifesztivál lengyel-magyar estjén rögzítettük. 2003. februárjában New Yorkban Bosoir Szép Este címmel a svájci fuvola művész Emmanuel Paud lemezt készített Mariko Andraku közreműködésével. A kiadványra, mint az album ismertetőjében olvashatjuk, japán és francia dallamok, melódiák kerültek. Így a japán zeneszerző Takemitsu Toru a Tenger felé című sorozatának harmadik darabja is, ez szól most.

a tenger felé. A japán zeneszerző Takemitsu Tōru e címmel komponált sorozatának harmadik darabját hallották. Emmanuel Pai fuvolázott, Mariko Andraku hárfán játszott. Egy díjnyerte zenekari darabbal folytatjuk az Ars Nova műsorát. 1996-ban a párizsi Tribune International de Compositeur rádiós zeneszerző seregszemle 30 évnél fiatalabb szerző kategóriájának győztes alkotása az észt Marie Wiemand Floreo című kompozíciója volt, melyet a tisztelt zsűri az észt állami szimfonikus zenekar előadásában hallgathatott meg, Arvo Vollmer vezényletével. Most is ez a felvétel szól.

Floreo címmel az észt alkotó, az 1967-es születésű Mari Wiemann alkotása szólt. Az észt állami szimfonikus zenekart Árvo Volmer vezényelte. Az Ars Nova adását egy vonós ötössel zárjuk. 1996-ban fejezte be Jan van Vlieman, az 1935-től 2004-ig élt holland zeneszerző, majd 25 perces darabját, mely semmilyen különös címet nem kapott. A partitúrára a szerző mindez ezt írta, vonós négyes. Egy öt nagyobb és ezen belül még háromszor két részre osztható kompozícióról van szó. A tételek sem kaptak külön elnevezést, csupán az előadásra utaló olasz kifejezéseket, úgy mint intermezzo con fuoco, tüzes közjáték, intermezzo galoppo, galoppos közjáték, calmo, nyugodtan. Imai Nobuko és a Schönberg vonós négyes játszik. A hangfelvétel 1998. júliusában készült Amsterdamban.

0: A holland zeneszerző az 1935-től 2004-ig élt Jan van Vliemen 1996-ban befejezett vonós ötösét hallották, Imai Nabucco és a Schönberg Quartett játszott. Hétfőn lemezújdonsággal jelentkezünk, a Kodály Filharmonikusok Debrecen albumával, melyről 20. századi részfúvós versenyművek szólalnak meg. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom Önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Vasárnap kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagydíjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagytermét vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában a 20. századi és kortárs részfúvós repertoár izgalmas darabjaiból válogatunk. A tavalyi Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei Versenyen fiatal művészek szólaltattak meg trombitára, kürtre és harsonára írt műveket. Őket a Kollár Imre vezette, Kodály Filharmonikusok Debrecen kísérte. Lemez bemutató az Ars Novában, hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, vasárnap 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a Jazz Legendák hallgatóit, a szerkesztő Weiss Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. 75 éves Stanley Clark, amerikai zeneszerző, karmester, producer, basszusgitáros, a fúziós zene egyik úttörője. Őt azt hiszem, hogy nem kell bemutatnunk a hallgató közönségünknek, de egy pár szót mégis mondok róla, hiszen rendkívül sokoldalú muzsikus. 15 évesen kezdte profi pályafutását, $75 kapott az első komoly fellépéséért, de ez olyan erős élmény volt számára, hogy saját elmondása szerint ez indította be megállíthatatlanul a basszusgitározásról szóló ambícióit. Pár név, akivel dolgozott együtt, Horace Silver, Art Blakey, Dexter Gordon, Joe Anderson, Bill Evans, Stan Getz, Keith Richards, Chick Corea, hiszen tagja volt a Return to Forever-nek, de George Duke billentyűssel is duózott, és Marcus Millerrel és Victor Wooten basszusgitárossal is alapítottak triót. Illetve az ő nótája a Michael Jackson által híressé vált Remember the Time. Van lemezkiadó cége, alapítványa, tehát jótékonysági szervezet is fűződik a nevéhez, de napjaink hangszerkészítő innovációját is támogatja. A művészetét minden elképzelhető módon elismerték már. 1951. június 30-án született, tehát Philadelphiában Stanley Clark, a 75 éves muzsikus, basszusgitáros, énekes lemezeiből válogatott ma szerkesztőnk. Power, Welcome Princess, Journey to Love, Hello Jeff, Quiet Afternoon, The Dancer, Hot Fun, More Hot Fun, Modern Man, I Just Want to Love You, és Winners fér bele a mai összeállításba szerzeményei közül.

0: A mai jazz legendákban a 75 éves Stanley Clark basszusgitáros énekes lemezeiből válogatott szerkesztünk. Az ő szerzeményei szóltak Power, Welcome Princess, Journey to Love, Hello Jeff, Quiet Afternoon, The Dancer, Hot Fun, More Hot Fun, Modern Man, I Just Want to Love You és Winners. Fért bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Részlet Ábrányi Kornél Életemből és emlékeimből című írásából. Reményi Ede hegedűjátékáról. Reményi nem azért hegedül, hogy a hegedű hangszert mutassa be, mint ilyent, az ő összes technikai sajátságaival, hanem a zene költészetét mutatja be a hegedűn, s azzal szól a szívekhez. Ha pedig a magyar zene talajára lép, s annak páratlan szépségeit magyarázza, még a távoli világrészek hallgatói is elbűvölve érzik magukat, a magyar ember pedig azt érzi, hogy az ő játékában benne van az egész magyar nemzet búbánata, ábrándossága, komoly méltósága, hősisége és kedélyének összes szilajsága. S ennek hódol aztán ellenállhatatlanul, mert ha nem tenné, önmagát tagadja meg.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátor alkatrészt gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai Papp László debreceni polgármester lemondását követelik. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Magyarországon is látni lehet a hétvégén a sarki fényt, közölte a Magyar Tudományos Akadémia a Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mágneses vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt, ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt. Napos idő várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik, éjszaka 12 és 17, napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, kellemes éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti Önöket munkatársai Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Schubert 8 zenekari nyitányt komponált, és ebből 2 készült olasz stílusban 1817-ben. Rossini volt a darabok ihletője. Bécsben ugyanis akkoriban a pezárói operamester Tancred című operáját adták. Schubert elment megnézni az előadást, sokat vitatkoztak utána róla Bécsben, a nyitányt nagyon dicsérték. Schubert azt mondta, hogy hát ilyesfajta muzsikát ő bármikor egy-kettőre a kabátja ujjából ki tud rázni. Mondták neki, hogy akkor nosza. A D-dur nyitányt halljuk.

Schubert olasz stílusú D-dur nyitányát a Saarbrückeni rádiózenekar játszotta. Amikor Schubert ígérgetett, azt mondták a barátai, hogy jó van, de ha nem írod meg, akkor baj lesz, ha viszont megírod, jófajta borral megünnepeljük a nyitány születését. Most Mozart B-dur variációja következik.

Mozart 500-as jegyzékszámú variációját Simon Crawford Phillips játszotta. Mozart, Beethoven, általában a klasszikus szerzők nagyon kedvelték a variáció műfaját, hiszen egy témát kidekorálni mindig nagyon hálás feladat. Most egy Purcell Anthemet ismerhetünk meg. Örvendjetek az Úrnak!

Harry Purcell egyik anteme hangzott el, örvendjetek az Úrnak. Purcell nagy szakértője volt az udvari ünnepségeknek, nagyon sok művet írt esküvőkre, koronázásra és temetésre is. Paul Müller Zürich kapricsójával folytatjuk a notturnót.

Paul Müller Zürich, kapricsolját Andrea Kohl és Desmond Wright játszotta. Edvard Grieg a kis miniatűr darabjaiban adta tudtára a világnak azt a fájdalmat is, amikor a gyermekük a bölcsőben meghalt. Grieg érzékeny lelkű finom ember volt. Két darabja következik, Este a hegyekben és A bölcsőnél.

Este a hegyekben és a bölcsőnél Grieg két lirikus darabját a CBC Vancouveri szimfonikus zenekara játszotta. Telemann muzsikája következik, egyik legérdekesebb programzenei jellegű kamara műve a Pirmonti fürdőkúra, amit 1730 környékén komponált. A ciklus Szombat tétele szól.

Télemán a pirmonti fürdőkúra ciklusának szombattételét hallottuk, a kúra minden napját egy-egy zeneműben örökítette meg a jó humorú és Donizettihez hasonló termékenységű német szerző. A mű a németországi Bad Pyrmont gyógyfürdőjének életét idézi meg. Most Beethoven Kreutzer szonátája szól.

Beethoven Kreutzer szonátáját Czeter Kvitz és Mats Widlund adta elő. A mű ajánlása Párizsban élt híres Kreutzernek szól, aki francia hegedű művész volt, és akinek a nevét ez a mű tette fogalommá, bár ő sosem játszotta el a darabot. Most hallgassuk meg Schumann Opus 1-es Abegg variációját.

Schumann opusz 1-es Abegg variációját Zhang Zhuo játszotta. A darab ihletője Meta Abegg grófnő, aki Schumann egyik barátjának választottja volt. Schumann a kis formák mestere volt, ebben a műben is pici gondolat fűzéreket ismételget. Most hallgassuk meg Antonin Reiha F-dur kvintettjét.

Anton vagy Antonin Reiha F-dur kvintetjét a Lézagyő együttes adta elő. Elképzelhető, hogy Reiha hatásának tulajdonítható, hogy a Zeneakadémia megalapításakor Lisztnek az intézménnyel szemben támasztott egy fő igénye az volt, hogy legyen népzenei tanszék is. Kedves hallgatóink, két óra van.

A következő két órában Dietrich Buxtehude, Nikolaus Brunsz és Johann Sebastian Bach kerül főszerepbe. Hangverseny következik a belgiumi Leuven városából. Dietrich Buxtehude a barokk kor egyik legjelentősebb szerzője és orgonaművésze volt. 1637 körül születhetett, bár születésének pontos helye és dátuma nem teljesen tisztázott. Apja szintén zenész, orgonista volt, úgyhogy korán kapcsolatba